0: MMR. A zene összeköt.
1: MMR.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Szép jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Június 26-a van, péntek reggel. Egy újabb kánikulai nap reggelénél tartunk. 18 fok körüliek a hőmérséklet odakint, és 30 fok fölötti maximumokra számíthatunk ma is a következő órákban, illetve a délután legmelegebb óráiban. A következő napokban is derült napos időben lesz részünk, és egyre inkább emelkedik majd a hőmérséklet, úgy az éjszakai, mint a nappali is, úgyhogy egyre komolyabb figyelmeztetés adnak most már ki. Szombattól 3 fokú hőségriasztás lesz érvényben, most is már érvényben van a piros figyelmeztetés, illetve a narancsszínű. Hát erre kell készülni, ennyit röviden, és akkor itt van a péntek reggel, ébredjenek velünk, és ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is. Jó pihenést, hogyha azzal telik, és jó munkát, hogyha azzal telik a péntekük, az MMR-re ma is számíthatnak. A hangtechnikus Bencik István, a műsorvezető Donner Tíme, a felelős szerkesztő pedig Bisznyák Attila. Jó reggelt mindenkinek!

Sipos Tomi énekelt az imént, és mindjárt zenélünk tovább, de előbb kikerülhetetlen az időjárás, a legerősebb felmelegedés napok óta sújtja Nyugat- és Közép-Európát, és ez a sok halálesettel hőmérsékleti rekorddal járó hőkupola fokozatosan fölénk húzódik. Az anticiklonban uralkodó leszálló légáramlatokban száraz a levegő, alig van felhő, ami csökkenteni a napsugárzás rendkívüli erejét és konzerválja, úgymond kupola alá zárja a talajszinten megrekedő, egyre forróbb levegőt. Emiatt a nappali felmelegedés a következő napokban a 40 fokot is meghaladhatja, de a fő veszélyt nem is az egyszeri kiugró rendkívül magas hőmérséklet, hanem a napokon keresztül fennálló folyamatos extrém hőtermelés terhelés jelenti. Különösen ott és akkor válik ez súlyossá, amikor már az éjszakai minimális felfrissülésekre sem számíthatunk, főleg a nagyvárosokban. Erre lehet már számítani a hétvégén és a jövő hét elején is. Egyre jobban kimerül az emberi szervezet az egyre inkább megterhelő időjárási helyzetben. Nagyon gyakran jelentkezik hőkifáradás, és amire különösen oda kell figyelni, az a hőguta, amely gyakorlatilag végzetes is lehet. Elengedhetetlen a folyadék utánpótlás, de az izzadással elvesztett só, ásványanyagok pótlása is igen fontos. Gondoljunk a hozzátartozókra, illetve a rászorulókra, de nem csak az emberekre, hanem az állatokra is. Legyünk nagyon körültekintőek a napi programok tervezésében, és inkább késleltessük a szervezetünk veszélyes kifáradását. Ha tehetik, akkor ne tartózkodjanak a tűzönapon, és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Vigyázzanak nagyon magukra. Most még elviselhető a levegő, odakint érdemes szellőztetni, aztán napközben leárnyékolni, hogy éjszaka valamennyit tudjunk majd pihenni. Vigyázzanak magukra. Időjárás jelentés 6 órakor lesz a friss információkban, hogy zenékkel folytatjuk tovább, 3 perc múlva lesz 3:46, és nem sokára köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit is.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

5 perc elmúlt 3:46, június 26-a van, köszöntjük már is az ünneplőket. Ünnepelnek a Jánosok, bibliai eredetű a férfi név, Jáve megkegyelmezett jelentéssel bír. Aztán Pál névnap is ma van, ez egy latin eredetű név, a Paulusból származik, jelentése kicsi, a szlovén naptárban pedig Stoján névnap van, ez egy szláv eredetű név, jelentése az, hogy szilárdan álló. És köszönhetjük még Adin, Adony, Adrianna, Cyril, Dávid, Deodát, Dókus, Dózsa, Kirill, Morgán vagy Morgána, Őrs, Pálos, Pelágius, Pelenopé és Upor nevű ismerőseinket is. Ők is ma ünnepelnek, meg persze a születésnaposok, úgyhogy róluk sem feledkezünk meg. Kedves ünnepeltek, legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék. Június 26-a van péntek reggel. Jönnek a zenék, 10 perc múlva 6-kor pedig friss információk.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Időjárás.
1: 6 óra pontos idő, jó reggelt kívánok az MMR hallgatóinak. A következő napokban tovább fokozódik a hőség. Az idei év eddigi legkomolyabb hőhulláma teszi próbára mindennapjainkat. Az Európa nagy része felett uralkodó hőkupola egyre inkább megközelít bennünket, és hatása egyre jobban érvényesülni fog az előttünk álló napokban. Június 27-től szombattól harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Ami a jelenlegi helyzetképet illeti, derült az ég Szlovénia felett, 18 fokot mutatnak a hőmérők Lendva környékén. Uraszombat 16 fok, Maribor 20 fok, Ljubljana 19 fok, a Kredarica környékén 11 fok van, a tenger melléken pedig már most 23 fokot mérnek. Derült napos időre készülhetünk a folytatásban, a középső területeken a keleti szél kissé feltámadhat, a tenger melléken gyenge lesz a bóra, emelkedik a maximum hőmérséklet, 32-37 fokra lehet számítani a mai napon. Holnap is napos és még melegebb időben lesz részünk, a reggeli hőmérsékletek 14-18, a nagyobb városokban és a tenger melléken 20 fok körül alakul majd, a legmagasabb napi érték pedig 33-38 fok között lesz. Derült az ég Magyarország felett is. Lentiből, Zalaegerszegről, Nagykanizsáról 18 fokot jelentenek, Szentgotthárdon 19 fok van, Szombathely 18 fok, Budapest 22 fok, ez a jelenlegi helyzetkép. Egy újabb hőségnappal számolhatunk ma, sőt tovább fokozódik majd. A mérsékelten felfrissülő hajnali órákat követően már többségében 30 fok köré, helyenként a fölé emelkedő hőmérséklet jellemzi. Szélcsendes, szikrázóan napos idő lesz a jellemző, délután is csak kevés, gyenge gomoly felhő adhat némi árnyékot, csapadéknak, futózápornak minimális az esélye. Éjszaka is változatlan marad a helyzet, derült, csillagfényes égbolt, szélcsendes idő várható. Tovább mérséklődik, gyengül a felfrissülés, így már nagy területen maradhat 20 fok felett a minimum hőmérséklet is. A legvalószínű folytatása következő szombaton sem látszik jelentős légköri változás lehetősége, tovább fokozódó hőség valószínű, 35 fokot meghaladó, sőt akár a 40 fokot elérő maximum hőmérsékletekkel, szikrázó napsütéssel, erős UV-sugárzással, kevés, gyenge gomoly felhőzettel. Az éjszakai lehűlés még tovább gyengül, főként a városokban sokfelé már csak 24-25 fok köré csökken a hőmérséklet. Vasárnap is szokatlanul erős hőségre van kilátás, 35 fok feletti, egyre több felé 40 fok körüli délutáni hőmérséklettel és növekvő füllettséggel. Gyenge vagy mérsékelt lesz a szél, éjszaka, este elszórtan kis eséllyel kevés területen alakulhat ki záporzaj, zivatargóc, de többségében jellemzőbb lesz a csapadékmentes idő és a szárazság, tovább fokozódik az asszály, és a jövő hét elején változatlanul nagyon erős hőség mellett növekvő előrejelzési bizonytalansággal ugyan, de ismét nőni látszik a késő délutáni esti zivatarhajlam. Meglátjuk majd, hogy alakul. Vissza a mai naphoz, de már orvos-meteorológiai szempontból időjárási front nincsen felettünk. Ismét a tartós meleg okozta egészségkárosodással kell számolnunk. A hőguta ugyan ritka kórállapot, azonban a kimenetele az esetek többségében végzetes lehet. Kialakulását a melegben végzett fizikai terhelés segíti, úgyhogy kerüljék a tűzönapon való tartózkodást és az erős fizikai munkát. A tartós hőség szervezetünkre gyakorolt negatív hatásai közül az egyik a fokozott ödémakészség, a másik pedig a görcskészség fokozódása. Ennek oka a folyadék, a fokozott folyadék és sóvesztés, és az ionok nyomelemek nem kellő pótlása. A szükséges ionok bevitelével a tünetek enyhíthetők. A hőség okozta tünetek megelőzésében segíthet a közvetlen napfény kerülése, a déli órákban a hosszabb szabadtéri tevékenység, napozás mellőzése. Emellett gondoskodni kell a napi elégséges folyadékbevitelről is.
2: Közlekedési hírek.
1: Napos csapadékmentes időben lesz részünk, száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, és nagyobb fennakadásokról nem jelentettek. Legyenek körültekintőek, hiszen a nagy melegben tompulnak a reflexek, bágyattabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, megnő a reakcióidő. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk!
2: MMR.
1: 6 óra 5 perc a pontos idő, a friss információkat hallhatták pénteken reggel itt a Muravidéki Magyar Rádióban. A próza után zenével folytatjuk, negyed hét után pedig jövünk a lapszemlével.

Ez volt a Follow the Flow felvétele, 4:07 a pontos idő. A zalaszengróti térségben komoly problémák alakultak ki a vízhiány miatt, még a honvédséget is be kellett vonni a kiszáradt tárolók újratöltésébe, hogy ismét folyjon a víz a csapokból. Az ellátás újraindult, de ez átmeneti állapot is lehet. Baracskai József, zalaszengrót polgármestere köszönetet mondott mindenkinek, aki megfeszített munkájával és felelős döntéseivel hozzájárult ahhoz, hogy a csapokból ismét folyik a víz. De amint a Zalavíz ZRT is figyelmeztetett erre, nem dőlhetünk hátra. Tegnap a szolgáltató azt közölte, a víztároló medencék üresek, a rendszerből még mindig 1.800.000 liter ivóvíz hiányzik. Az ivóvíz szállítást a társvízművek kapacitásának erejéig tudják fenntartani, ezért továbbra is takarékoskodni kell, és betartani a vízkorlátozások szabályait. A rendkívüli hőség egyre több tűzesetet okoz országszerte, így Zalában is. Szerdán Zalaegerszegen egy gabonatábla gyulladt ki, Zalaapátiban pedig a száraz aljnövényzet mellett körbálák is égtek, de voltak tűzesetek a tegnapi napon is, írja a Zala megyei hírportál, ahol azt is megtudhatjuk, hogy újabb három csoportban ér véget a csoportkör a VB 2026 sorozatában. A D, az E és az F csoport harmadik fordulójában még bőven akadnak nyitott kérdések, de persze már lezártak is. Részletek tehát a Zala megyei hírportálon.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán szerdán este tartották meg Lendva község központi ünnepi rendezvényét az Államiság napja alkalmából. A jelenlévőket Magyar János polgármester köszöntötte, ünnepi beszédet Igor Baucsár, a Független Szlovén Köztársaság első kormányának belügyminisztere mondott. A kulturális műsorban az Eroszi Vokál Együttes lépett fel, az ünnepséget pedig a Baletta Csillagok Alatt című gállami műsor zárta, amelyben a Baltek 2026 országos balettverseny díjazottjai, valamint a Budapesti Táncművészeti Egyetem fiatal táncosai mutatkoztak be. Fticser Inés beszámolója.
2: A Lendva község által szervezett központi ünnepségen elsőként Magyar János polgármester köszöntötte a jelenlévőket.
3: Idén már 35 éve annak, hogy Szlovénia a függetlenség és az önállóság útjára lépett. Egy ország életében 35 év talán nem hosszú idő. Mégis elegendő ahhoz, hogy büszkén tekintsünk vissza az elért eredményekre és megtett útra. Ez az idő alatt hazánk modern, sikeres és nemzetközileg elismert állama vált. Felépítettük saját intézményeinket, megerősítettük a demokráciát, fejlesztettük gazdaságunkat, kultúránkat és közösségi életünket. Mindenek előtt pedig bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk felelősséget vállalni saját jövőnkért. Ugyanilyen büszkeséggel tekinthetünk vissza Lendva fejlődésére is. Városunk és községünk az elmúlt évek során folyamatosan gyarapodott, szépült és fejlődött. Lendván különösen büszkék lehetünk arra, hogy különböző nemzetiségek és kultúrák évszázadok óta békében és együttműködésben élnek egymás mellett. Ezért fontos, az ünnepek alkalmából ne csak jogainkra gondoljunk, hanem felelősségünkre is. Felelősségünkre hazánk iránt, amely szabadságot biztosít számunkra. Felelősségünkre a demokrácia iránt, amely lehetőséget ad arra, hogy hallassuk hangunkat. És felelősségünkre közösségünk iránt, amelynek mindannyian részesei vagyunk.
2: Mondta Lendva község polgármestere. Ünnepi beszédet Igor Baucsár, a Független Szlovén Köztársaság első kormányának belügyminisztere mondott. Beszédében felidézte a függetlenséghez vezető történelmi eseményeket, az akkori politikai és nemzetközi kihívásokat, valamint hangsúlyozta, hogy az önálló szlovén állam létrejötte, korántsem volt magától értetődő.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Fticser Inés beszámolóját hallották, 4 perc elmúlt 7:30.

Háromnegyed hét a pontos idő, tudom, hogy most a foci VB a legfontosabb a sportkedvelőknek, mégis az autóversenyzés világából következzék egy kis érdekesség. Bár már 1894-ben tartottak versengést automobiloknak, az első Grand Prix-t, tehát az első nagy díjat 1906. június 26-án és 27-én rendezték, ezért a sporttörténelem innen számítja a profi autóversenyzést, és ezért szerepel ez a bejegyzés is a mai kalendáriumban, és ami még érdekes a számunkra, hogy egy magyar nyerte meg ezt a Grand Prix-t. A legelsőt a magyar Szisz Ferenc nyerte meg Renault-jával, és az ő neve áll legelől abban a névsorban, amely Max Verstappenig ível. Szisz Ferenc 1873-ban született Szeghalom városában. Édesapja Szisz János és Ferenc József nem csak egy évben született, hanem ifjúkoruk hajnalán 1848-ban is találkoztak a magyar szabadságharcban. Ez a kijelentés persze ebben a formában némiképpen túlzás, ám az való igaz, hogy Oroszvár földesura, Zichy Károly ezred tulajdonos megindult a csatákba, és az ifjú Sziszt saját lovászaként vitte magával. Ez nem kis tallunk volt, mivel a csatában a főnemes hadvezér az élen vágtatott, és ezáltal neki volt a legnagyobb esélye, hogy legalábbis a lovát kilőjék, ha ugyan nem őt magát. Ezért a lovásznak mellette kellett haladnia a tartaléklovat vezetve, és ezt Sziszt derekasan megcselekedte. Aztán a szabadságharc 1849-es bukása után Szisz János kitanulta a lófelcserséget, és néhány kitérő után a Békés megyei Szeghalomra költözött, itt házat vett, és itt születtek gyermekei, három lány és három fiú. Azt a bizonyos lovas szakmát egyikük sem választotta később, talán éppen azért, mert az apjuk vas szigorral tartotta őket, mind a három fiú elment otthonról. Szisz Gyula a fővárosban próbált szerencsét, kereskedő lett. Szisz János, akinek mindig is rossz volt a szeme, kocsi gyártóként kereste a kenyerét, de ő sem helyben, hanem a közeli dobozon. Szisz Ferenc pedig előbb rézöntőnek tanult, később pedig elindult a mesterséghez szükséges vándorútra. Hová lehetett akkoriban menni? Budapest és Bécs. Állítólag már Budapesten is kapcsolatba került olyan cégekkel, amelyek a korabeli modern technikával foglalkoztak, akár a születendő automobilizmus, akár a repülés területén. Mindez Sziszt rettentően érdekelte. A vándorlás egy-egy állomása volt aztán még Bécs, München, majd Elszász Lotaringián át Párizs. Az elszászi tartózkodás azért különösen fontos, mert ott ismerkedett meg későbbi feleségével, akivel együtt mentek Párizsbe 1900-ba. Münchenben dolgozott a Bosch cégnél, vagyis megismerkedett a járművillamossággal is. Sziszt először egy esztergáló cégnél kezdett dolgozni Párizsban. A Renaulthoz úgy került, hogy a cég megvásárolta az eszterga gépeket, és ezeket kellett beüzemelni. Komoly precíziós munka az eféle, mert amikor az esztergia ágyakat beállították, úgy történt, hogy már a gyárban a helyszínen munkálták őket véglegesre. Ehhez kellett egy szakember, aki finom kézi munkával végezte ezt a beállítást, hát ő volt Szisz Ferenc. A megbízóknak megtetszett az ifjú szakember munkája, és átcsábították a Renaulthoz, de először itt is a szerszámgép osztályra került. Eltelt egy kis idő, amíg áttették az autógyártásra. Elvégre ott is nagyon finom, aprólékos munkára volt szükség, például a dugattyúk, a főtengely, a csapágyak összecsiszolásához, ezeket akkoriban mind kézi munkával végezték. Bár nyoma sincs, szinte biztos, hogy Sziszt ezekben az években a munka mellett valamiféle elméleti képzést is kapott, tanfolyamra járathatták. Olyan csapatban dolgozott, ahol már nála tapasztaltabbak is voltak, de feltehető, hogy az úton összeszedett tudása valamilyen mértékben új lehetett a párizsi kollégák számára. Az, hogy megbecsülték, ő is szinte tökéletesre képezte magát, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ő lett az egyik Renault testvér, Marcel Renault szerelője a versenyek alatt. Tudnivaló, hogy a szerelő ott ült a sofőr mellett, és egy életük, egy haláluk volt egy-egy futam. Sziszt feladata volt, hogy előkészítse a versenyautót, és az minden tekintetben a legjobb állapotban vághasson neki a távnak. Az is valószínű, hogy már előbb megtanult autót vezetni, talán már Németországban vagy a Boschnál, az bizonyos, hogy jól tudta. Hogy jól kellett tudnia vezetni, ha Marcel Renault maga mellé vette, márpedig a tulajdonos nem maga tesztelte az autót, hanem a szerelőre bízták, ráadásul a versenyek helyszínére is oda kellett vinni a kocsit. A szerelő volt az, aki ilyen szempontból az autó valódi gazdája volt, aki éjszaka is őrizte, nehogy valaki megbabrálja az ellenfelek közül.

1902-ben Sist választották versenyszerelőnek Louis Renault mellé, majd a szintén szenvedélyes autóversenyző Marcel Renault 1903-ban bekövetkezett halála után Sist Ferenc lett a csapat versenyzője, és rögvest jött a siker, az első versenyén ötödik lett. Ugyanazon év októberében több francia és olasz autógyártóval egyetemben a Renault egy csapatot küldött az Egyesült Államokba, hogy részt vegyenek a Long Islandi Vanderbilt kupán New Yorkban. Abban a mezőnyben, amelyben részt vett az akkori nagy sztárok jó színe java, Sist Ferenc Renault-jával az ötödik helyen végzett. Így Sist 1905-ben kinevezték a Renault tesztelési osztályvezetőjének, és noha ez a beosztása gyakran akadályozta a versenyzésben, mégis 1906. június 26-án 27-én ő volt az, aki a Renault színeiben az autósport történetének legelső Grand Prix-n elindult. Szerelőjével a 3A rajtszámú Renault AK90 CV pilótájaként megnyerte az első Grand Prix-t, melynek során egy nagyjából háromszögű pálya 103,18 kilométeres távolságát naponta 6-szor kellett megtenni. A kétnapos versenyen 32 gépkocsi rajtolt, amelyből többek között a nagy hőség miatt az első napon 16, a másodikon további 5 gépkocsi esett ki. Sist fölényes 32 perces előnnyel kivúvva győzelmét, a többiekénél gyengébb teljesítményű, mindössze 90 lóerős Renault ülésében egy műszaki újítás is segítette, autójára a Michelin fivérek újdonságát, a könnyen cserélhető keréktárcsára szerelt gumiabroncsot tették fel. Sist végül is szenzáció számba menő 100,8 km/órás átlagsebességet ért el. Az 1238 km megtételéhez 12 óra 14 perc 7 másodpercre volt szüksége. Teljesítményét Európa szerte elismerően fogadták, népszerű ember lett, képeslapok, plakátok készültek róla. A győzelemért 45 ezer frank jutalomban részesült. Soron kívül megkapta a francia állampolgárságot, és ő volt az első autóversenyző, aki állami elismerést kapott Franciaországban, és ne feledjük, magyar származású volt. Ennyit akkor a kalendáriumból ezzel a kis történettel kapcsolatban, remélem, hogy nem bánták meg. Folytatjuk zenékkel már is, 8 perc múlva 7 órakor pedig jönnek az első hírek.

A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Samuel Sbogar nagykövet a szintén Szlovénia által kezdeményezett békeépítési hét keretében zajló ENSZ közgyűlési vitán tegnap felszólította a tagállamokat a megelőző intézkedések megerősítésére és a béketeremtő erőfeszítések nagyobb támogatására. Az ENSZ Béketeremtő Bizottságának és a Béketeremtő Alapnak a 20. évfordulója alkalmából hangsúlyozta, hogy a béke nem adottság, hanem kitartóan, befogadóan és folyamatosan kell építeni. Sbogar emlékeztetett arra, hogy Szlovénia Egyiptommal közösen vezette a béketeremtő szerkezet felülvizsgálatának határozatairól szóló tárgyalásokat, amelyek célja a helyszíni béketeremtő erőfeszítések hatékonyságának növelése. Határozottabb megelőző megközelítésre szólított fel, amely a folyamatok nemzeti felelősség vállalásán, valamint a béke és biztonság, a fejlesztés és az emberi jogok területeinek szorosabb integrációján alapul. Másfél milliárd eurós fejlesztési program indul Magyarországon EU-s forrásokból. A kapcsolódó pályázat a villamos energia hálózat korszerűsítését irányozza elő, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány közölte, a beruházások révén csaknem 5000 megawatt új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat. A program részeként a háztartások energiafelhasználásának tudatosabb tervezését és nyomon követését segítő okos mérők telepítésére is lehetőség nyílik. A hálózatfejlesztésekkel 2030-ig jelentős lépéseket tesznek a magyarországi energiarendszer korszerűsítése, valamint a tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás felé. A korszerű megoldások csökkentik továbbá az import függőségeket és a gazdaság versenyképességét is szolgálják. Kapitány István stratégiai jelentőségűnek nevezte az áramellátás biztonságát, amihez korszerű hálózatra van szükség. Oroszország 3 hónappal meghosszabbította a Szerbiával kötött gázmegállapodást, és várhatóan hamarosan az év végéig is kiterjesztik annak hatáját, közölte Dusan Bajatovic, a Szerbiagáz vezérigazgatója. Felszólalásában a szerbiai szocialista párt politikusa kiemelte, gáz nélkül nincsenek beruházások. Hozzátette, amennyiben nem fejezik be az összeköttetés kiépítését Romániával és Észak-Macedóniával, hanem növelik a Magyarország felé irányuló kapacitásokat, és nem készülnek el a tervezett tárolók, akkor a gáz ára legalább 40%-kal fog emelkedni. A beruházások a hazai ellátásbiztonságot garantálják. A szerbiai gázszolgáltató maga finanszírozza a hiteleket, vagyis nem kér állami támogatást, de állami garancia szükséges a projekt befejezéséhez, tette hozzá. Sport. Ljubljanában folytatódik a férfi röplabdások nemzetek ligája. Svédország után tegnap Bulgária ellen bizonyult jobbnak Fabio Soli csapata. Szlovénia 3-2-re győzött a bolgár válogatott ellen. Holnap Brazília ellen, majd vasárnap Olaszország ellen mérkőzik a szlovén csapat.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára derült időre kell számítani, többfelé megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr pálya forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. A tenger melléki strádán zárva van a Posztojna leágazás mindkét irányban. A terelés a Razdörto és az Unec leágazáson keresztül történik.
0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Következik a kalendáriumból néhány esemény és néhány név, 4-8 a pontos idő, és június 26-a van. Megérkeztek Európába az első amerikai katonák, végleg eldöntve az első világháború kimenetelét 1917-ben. Aztán megalakult Budapesten a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1935-ben. 1940-ben a Szovjetunió visszatért a forradalmi naptárról a Gergely naptár használatára. San Franciscóban elfogadták az ENSZ alapokmányát 1945-ben. 1974 a vonalkód első kereskedelmi felhasználása az Amerikai Egyesült Államokban. Elvis Presley utolsó koncertjét tartotta Indianapolisban 1977-ben. 1997-ben megjelent J.K. Rowling Harry Potter regényciklusának első kötete, a Harry Potter és a bölcsek köve. 2016-ban pedig felavatták az Atlanti és a Csendes óceánt összekötő kiszélesített Panama csatornát. Az események után néhány név. 1824-ben megszületett Lord Kelvin, skót matematikus, fizikus és természettudós, az abszolút hőmérsékleti skála megalkotója. Eredeti neve Sir William Thomson volt. Megszületett Hermann Otto, magyar természettudós, ornitológus, néprajzkutató, politikus, polihisztor, a régészet kiemelkedő kutatója. Willy Messerschmidt, német mérnök, kiváló repülőgép konstruktőr és gyártó. Németh Marika, magyar színésznő, Chris Isaak, amerikai zenész, énekes, Chris O'Donnell, amerikai színész, Takács Nikolász, énekes és Ariana Grande, énekes és színésznő is e nap szülötte. E napon hunyt el Julianus, a római császár, André Csajkovszki, lengyel zeneszerző és zongoraművész, Szepes Béla, magyar síelő, gerelyhajító olimpikon és karikaturista, és Izrael Kamakavivole, amerikai zenész, énekes, szintén e napon távozott, őket említjük. A függetlenség napját ünneplik Madagaszkáron 1960 óta, és 1987 óta ez a nap a kábítószer ellenes világnap. Írja még a kalendárium, ennyit akkor a teljesség igénye nélkül. 3 perccel 4:48 után jönnek a zenék, 7:30-kor pedig a friss információk.

Kidak. Ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. Beszélgetés Andrzej Frangessel, a Szlovén Köztársaság magyarországi nagykövetével. Előadás az 1956-os forradalom és szabadságharcról Dobronakon. Hasznos tanácsok a nyaraláshoz. Idén is lesz Bánfi Nights koncertsorozat. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Időjárás. Fél nyolca pontos idő, köszöntöm a rádió hallgatókat pénteken. A következő napokban tovább fokozódik a hőség, az idei év eddigi legkomolyabb hőhullámat teszi próbára mindennapjainkat. Az Európa nagy része felett uralkodó hőkupola egyre inkább megközelít bennünket, és hatása egyre jobban érvényesülni fog a következő napokban, az előttünk álló hétvégén és hétfőn is. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Jelenleg többnyire derült az ég az ország felett, Lendva környékén 23 fokot mérnek, Muraszombatból 21 fokot jelentenek, Mariborban, Ljubljanában ugyanez a helyzet, a Kredaricán 12 fok van, a tenger melléken meg 25 fok a hőmérséklet. Derült napos időre készülhetünk tehát a folytatásban 32-37 fokos maximumokkal. Holnap is napos meleg idő lesz, még tovább emelkedik majd a maximum érték, és az éjszakák sem hoznak tartós felfrissülést már. Ami Magyarországot illeti, egy újabb hőségnappal lehet ott is számolni, sőt, tovább fokozódik a hőség. A mérsékelten felfrissülő hajnali órákat követően már többségében 35 fok köré, helyenként a fölé emelkedik a maximum érték. Jelenleg 21 fokot mutatnak Lent, Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Szombathely környékén, 22 fok van Szentgotthárdon, 25 fok Budapesten. Szélcsendes, szikrázóan napos idő lesz a jellemző, délután is csak kevés gyenge gomoly felhő adhat némi árnyékot, csapadéknak minimális az esélye. Az éjszaka is változatlan marad a helyzet, derült csillagfényes égboltra tekinthetünk fel, szélcsendes időben lesz részünk. Tovább mérséklődik, gyengül a felfrissülés, így már nagy területen maradhat, 20 fok felett a minimum hőmérséklet is. A legvalószínű folytatás szerint a hétvégén sem látszik jelentős légköri változás lehetősége. Tovább fokozódó hőség valószínű, 35 fokot meghaladó, sőt már a 40 fokot elérő maximum hőmérsékletekkel, szikrázó napsütéssel, erős UV-sugárzással, kevés gyenge gomoly felhőzettel. Az éjszakai lehűlés még tovább gyengül, főként a városokban sokfelé 24-25 fokot mérnek majd az éjszakai órákban is. És a jövő hét elején a változatlanul nagyon erős hőség mellett növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de ismét nőni látszik a késő délutáni vagy esti zivatarhajlam. Ami a biometeorológiát illeti, időjárási front nincsen felettünk. Pénteken ismét a tartós meleg okozta egészségkárosodással kell számolnunk. A hőguta ugye a ritka kórállapot, de kimenetele az esetek zömében. Végzetes lehet, kialakulását a nagy melegben végzett fizikai megterhelés segíti, úgyhogy kerüljék a fizikai munkát ezen a napon vagy ezeken a napokon. A tartós hőség szervezetünkre gyakorolt negatív hatásai közül az egyik fokozott az ödémakészség, a másik pedig a görcskészség fokozódása, amely a végtagok görcsös fájdalmaként vagy hasi görcsként jelentkezhet. A hőség okozta tünetek megelőzésében segíthet a közvetlen napfény kerülése, a déli órákban a hosszabb szabadtéri tevékenység, a napozás mellőzése, emellett gondoskodni kell a napi elégséges folyadékbevitelről is. Ezekben a kemény napokban fogyasszanak óránként legalább 2-3 deci vizet, és pótolják az izzadással távozó sókat is.
3: Közlekedési hírek.
2: Száraz utakon napos időben zajlik a forgalom, de nem zökkenőmentesen, a nagyobb városokba vezető utakon torlódásokkal kell számolni, illetve a tenger mellék felé is, a tengerparti autópályán Posztony előtt Koper felé torlódás alakult ki, vezessenek nagyon körültekintően és türelmesen, vidékünk forgalmában fennakadásokról nem jelentettek, radarral bárhol találkozhatunk a Muravidéken. A legfrissebb információkat hallották néhány percben, a próza után pedig már is zenékre váltunk. Kellemes rádiózást mindenkinek!

0: Tappancs és társai.
1: Húsz évvel ezelőtt alakult meg hivatalosan az a civil szervezet, amely a Muravidéken az állatbarát önkénteseket tömöríti. A két évtizedes munka, amely a bajba jutott, kilátástalan állapotban talált, és a jobb jövő biztosításának szándékával felkarolt állatok sorsának egyengetésével járt és jár, folytatódik. Ez elég ok arra, hogy a Tappancs és Társai magazin műsorban bemutassuk a Muravidéki Állatvédő Egyesületet. És ha már kóbor állatokról esett szó, ezeket környékünkön is sok jó ember felkarolja. Berden Magda nyugalmazott tolmács elmeséli, hogy ő miért tette. Tappancs és Társai szombaton 14 óra 15 perckor.

A Quimby felvétele szólt az imént, és még egy kis zene belefér ebbe az órába, meg lesz egy kis reklámunk is. 3 perccel vagyunk 3:48 után. 8 órakor jönnek majd a friss hírek, a következő órában pedig a zenék közt meghallgatjuk a 7 zeneszámát is, ha tehetik, maradjanak a folytatásban is.

A Yata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A KZ Radgonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az EU környezetvédelmi tanácsának rendes ülésén az illetékes miniszterek számos fontos témát vitattak meg: az éghajlatpolitika, a természetvédelem, a biológiai sokféleség és a vízkészletek ellenálló képessége területén. Szlovénia is csatlakozott Csehország és Románia erőfeszítéseihez az új uniós csomagolási rendelet időben történő és egységes végrehajtásának biztosítása érdekében. A rendes ülésen Peter Lauchin államtitkár is részt vett, jelentette be a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium. Kifejtették, hogy az új személygépkocsikra és könnyű haszongépjárművekre vonatkozó széndioxid kibocsátási szabványokat meghatározó rendelet módosításáról szóló vita keretében Szlovénia üdvözölte az autóipar nagyobb rugalmasságára és a technológiai semlegességre irányuló erőfeszítéseket. Szlovénia is csatlakozott ahhoz a romániai kezdeményezéshez, amely a barna medvék Európai Uniós védettségi szintjének csökkentését sürgeti, mert a növekvő állomány egyre nagyobb veszélyt jelent az emberekre és a haszonállatokra. A mezőgazdasági minisztérium szerint indokolt a jelenlegi természetvédelmi szabályok felülvizsgálata. Szlovéniában az egyik legsűrűbb Európában a barna medve állomány, és a hatóságok szerint egyre gyakoribbak az ember és a medve közötti konfliktusok. A kormány adatai szerint 2025 tavaszán 954 barna medve élt az országban. A becslés bizonytalansági tartománya 880 és 1050 egyet között volt. A tárca szerint Szlovénia kiegyensúlyozott megközelítést tart szükségesnek, a megelőző intézkedések mellett gyors beavatkozást a problémás egyedek esetében, valamint az állomány aktív kezelését az EU élőhely védelmi irányelvének keretein belül. Legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerül a Zalazon járműipari tesztpálya, várhatóan a Tudományos és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt, közölte közösségi oldalán a Tiszapárt zalaegerszegi országgyűlési képviselője. Nagy Márta bejegyzésében kiemelte, hogy a Zalazon jelenleg közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként működik, így a Tisza kormány által elfogadott jogszabályok alapján kerül újra állami tulajdonba. Az első feladat a Zalazon cégeinek gazdálkodásának és működésének, kihasználtságának és finanszírozásának átvilágítása lesz, mert az előző kormányzat alatt számos hasonló nagy beruházásnál merült fel a nem megfelelő közpénz felhasználás gyanúja, jelezte a Tiszás képviselő. Tanács Zoltán tárcavezető szerint a következő évek célja, hogy az itt születő innovációk minél gyorsabban bekerüljenek a magyar gazdaságba. Sport. Ma időmérővel veszi kezdetét a kerékpárosok országos bajnoksága. A bajnoki cím elnyerésére Primož Roglič a legesélyesebb. A majdnem 29 kilométeres megmérettetést 18 óra 7 perckor kezdi Roglič. A főrészre vasárnap kerül sor, amikor férfi és női kerékpárosok versenyeznek majd Gabrielben az országúti bajnoki címekért.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára derült időre kell számítani, többfelé megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr pálya forgalma Dramlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Úgy szintén munkálatok miatt a tenger melléki strádán zárva van a Postojna leágazás mindkét irányban. A terelés sor az Dörtó és az Unec leágazásokon keresztül történik. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 75 éves korában elhunyt Matko Zsuzsa felső lakosból. Temetése június 29-én hétfőn 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Hamvait aznap 15 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. A hozzátartozók kérik, hogy virág, koszorú és gyertya helyett adományaikat a család részére vagy más jótékony célra ajánlják fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 75 éves korában elhunyt Matko Zsuzsa felső lakosból. Temetése június 29-én hétfőn 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Hamvait aznap 15 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. A hozzátartozók kérik, hogy virág, koszorú és gyertya helyett adományaikat a család részére vagy más jótékony célra ajánlják fel.

0: természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: Észak-Kelet Szlovénia egyik legértékesebb és leggazdagabb élőhelyére, a Goriskoi Naturpark nedves réteire kalauzol el bennünket Gregor Dománko, a Goriskoi Naturpark szakembere. Egy olyan természetvédelmi program kulisszatitkaiba pillantunk be, amely a már máshol szinte teljesen kipusztult lápi tarkalepke és a hangyaboglárka fajok megmentését tűzte ki célul. Számítunk figyelmükre szombaton 13 óra után.

Két perc elmúlt el 8:30, egy kis tovább gondolni való útra való következzék. Az ember hajlamos azt hinni, hogy a világ idézőjelben odakint van. Az események, az emberek, a körülmények mind tőlünk függetlenül történnek. De ha őszintén végig gondoljuk, hamar rájövünk, amit valójában megélünk, az nem pusztán a külvilág, hanem annak az értelmezése, és ez az értelmezés bizony a gondolatainkban születik meg. A gondolat olyan, mint egy mag. Nem látványos, nem zajos, de ha gyökeret ver, idővel valósággá formálódik. A régi bölcsességek nem véletlenül hangsúlyozták, ahogyan gondolkodsz, úgy élsz. Ez nem költői túlzás, hanem tapasztalat. A mindennapokban ritkán figyelünk arra, hogy milyen gondolatok futnak át rajtunk, pedig ezek alakítják a hangulatunkat, a döntéseinket, sőt még a testünk állapotát is. Ha valaki állandóan aggodalommal tekint a jövőbe, a világa bizonytalanná válik. Ha valaki hálával és bizalommal él, ugyanaz a világ egészen más arcát mutatja. A gondolatok nem csak belül hatnak, kifelé is sugároznak. Aki gyakran panaszkodik, kritikát fogalmaz meg, vagy haragot hordoz, az észrevétlenül is ilyen helyzeteket vonz be az életébe. Nem misztikum ez, hanem egyszerű emberi működés. Arra figyelünk, azt vesszük észre, azt erősítjük, amit belül hordozunk. A régi idők emberek talán nem beszélt mentális mintákról, de tudta, hogy a gondolatnak súlya van. Ezért volt jelentősége a szavaknak, az imának, a csendnek. Nem véletlen, hogy sok helyen napindító és napzáró szokások segítették a belső rend fenntartását. Ma ezzel szemben állandó zajban élünk, információk, hírek, vélemények özönevesz körül bennünket, és ha nem figyelünk, ezek a külső hatások könnyen átveszik az irányítást a gondolataink felett. Ilyenkor nem mi formáljuk a világunkat, hanem mások teszik meg helyettünk, pedig a lehetőség mindig ott van a kezünkben. A gondolataink nem kőbevésett törvények, formálhatók, irányíthatók, nevelhetők, ahogyan a kertet is gondozni kell, úgy a belső világunkat is. Ha valaki folyton azt ismétli magában, hogy nem sikerül, nem vagyok elég jó, akkor idővel ez válik a valóságává. Nem azért, mert ez objektíve igaz, hanem mert minden döntését, minden reakcióját ez a belső hang vezérli. Ezzel szemben egy egyszerű változtatás, egy másfajta hozzáállás, egy tudatosabb gondolat új irányt adhat. Ez nem azt jelenti, hogy a valós problémákat figyelmen kívül kell hagyni persze. A hagyományos gondolkodás nem volt naív, tudta, hogy az életnek vannak nehézségei, de azt is tudta, hogy a belső tartás meghatározza, hogyan viszonyulunk ezekhez. A gondolataink tehát nem csak tükrözik a világot, hanem alakítják is. Olyanok, mint egy szűrő, amelyen keresztül minden tapasztalat áthalad. Ha ez a szűrő tiszta, a világ is világosabbnak tűnik. Ha viszont torz, akkor a valóság is torzul. Érdekes megfigyelni, hogy két ember ugyanabban a helyzetben teljesen mást él meg. Az egyik lehetőséget lát benne, a másik meg akadályt. Az egyik tanul, a másik panaszkodik. A különbség nem a körülményekben van, hanem a gondolkodásukban. És a testünk is reagál erre. A tartós negatív gondolatok stresszt keltenek, ami hosszú távon kimeríti a szervezetet. A nyugodt, rendezett belső állapot viszont támogatja az egészséget. Nem véletlenül a régi gyógyításban a lélek állapota legalább olyan fontos volt, mint a fizikai tünetek. Felmerül a kérdés, hogyan lehet tudatosabban élni a gondolatainkkal. Nem bonyolult módszerekkel kezdődik, csupán a figyelemmel. Az első lépés az, hogy észrevesszük, mi zajlik bennünk. Nem elnyomni kell, hanem megítélni, megfigyelni. Ha valaki ezt gyakorolja, idővel felismeri a visszatérő mintákat, azokat a gondolatokat, amelyek újra és újra megjelennek, és itt nyílik meg a lehetőség a változtatásra. A hála például az egyik legegyszerűbb, mégis legerősebb ellenpont. Ha tudatosan keressük, mi az, ami jó, ami működik, ami értékes az életünkben, akkor a figyelmünk átrendeződik. A világ nem lesz tökéletes, de élhetőbbé válik. A csend szintén fontos. Nem véletlen, hogy a régi emberek sok időt töltöttek a természetben, munkában, egyszerű tevékenységekben, ezek mind segítették a gondolatok letisztulását. Ma ezt tudatosan kell visszahoznunk az életünkbe. A gondolataink tehát nem jelentéktelen villanások, hanem építő elemek. Minden egyes gondolat hozzátesz valamit ahhoz a világhoz, amelyben élünk, és bár nem tudunk mindent irányítani, azt igen, hogy milyen belső alapokra építkezünk.
A kérdés végül mindig ugyanaz marad, mit erősítünk magunkban nap mint nap, félelmet vagy bizalmat, hiányt vagy bőséget, zajt vagy csendet. Mert a világ, amely körülvesz bennünket, sokkal inkább bennünk születik meg, mint hinnénk, és ezt megértjük, akkor már nem csak elszenvedői leszünk az életnek, hanem alakítói is, ennyi akkor útravalóul, gondolják tovább, és akár alakítsák ez alapján az életüket. 7 perccel múlt el 8:30 a próza után megint csak jönnek a zenék, jó rádiózást mindenkinek!

10 perc múlva 9 órakor már a következő hírekkel jelentkezünk itt a Muravidéki Magyar Rádióban, aztán utána is lesznek majd zenék, lesz egy friss zenei ajánlat is, fél 10 után pedig a programajánlókkal érkezünk.

A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek, a mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormányfő hivatala továbbra is várja a pártok válaszait a sikeres Szlovéniáért javasolt partnerségre. Még a három bal közép ellenzéki párt elutasította azt, a Resnica még nem hozott döntést. A párt szervei fognak dönteni, hangsúlyozta Zorán Sztevánovics pártelnök. Janez Jánse kormányfő a kormányalakítás után meghívót küldött a partnerségre a parlamenti pártoknak és a nemzetiségi közösségek képviselőinek. Feltételezése szerint a koalíció által koordinált törvényeket, amelyeket a szokásos eljárás szerint vitatnak meg, valamint a salátatörvényeket legalább 10 nappal a kormány megvitatása előtt továbbítják a megállapodás aláíróinak, akik részt vehetnek azok megalakításában. Elsőként a baloldal és a Vesna válaszolt elutasítással, majd a Gibanye Svoboda is nemet mondott. A pártok többek között tartalmilag üresnek értékelték a dokumentumot. Két napos rendkívüli ülést tart a jövő héten a magyar parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozására összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportjának megalakításáról is döntenek. Tárgyalják továbbá a kőolajtermékek előállítók külön adójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Oroszország várja a párbeszéd folytatását az amerikai tárgyalókkal az ukrajnai konfliktus rendezéséről, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Emlékeztetett Donald Trump amerikai elnök kijelentésére, miszerint az Irán körüli konfliktus lezárultával szándékában áll visszatérni a közvetítéshez az ukrajnai konfliktus rendezésének ügyében. Ezeket az amerikai erőfeszítéseket Peszkov ismételten méltatta. Úgy vélekedett, nem lehet hinni az ukrán média arra vonatkozó állításainak, amelyek szerint Trump engedélyezte volna Kijevnek az Oroszország belterületére mért csapásokat. Közben újabb egy évvel meghosszabbították az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciókat. Az Európai Unió döntése értelmében továbbra is érvényben maradnak a pénzügyi, energetikai és védelmi szektort, valamint az orosz olajimportot és több pénzügyi szolgáltatást érintő korlátozások. Sport. Ma 11 órától Bécsben rendezik a 2026-2027-es férfi és női kézilabda bajnokok ligája csoportkör sorsolását. Szlovéniát a Celje Pivovarna Laško és a Krim OTP Group Mercator képviselheti a bajnokok ligájában.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára derült időre kell számítani, többfelé megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr pálya forgalma, Drámlje és Szlovenské Konyice között mindkét irányban. Állatok miatt akadozik a forgalom Golorebro és Pletovárje között. A tenger melléki strádán zárva van a Posztolynál leágazás mindkét irányban. A terelés a Razdörto és az Unec leágazáson keresztül történik. Baleset következtében pedig zárva van a forgalom Lom előtt Koper felé. A terelés Logátecen és Unecen keresztül történik.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és Miley Cyrus újdonságát hoztam, mert hogy az énekesnő új dallal köszönti a 20 éves Hannah Montanát. Az amerikai énekesnő és színésznő új felvétellel rukkolt elő a Hannah Montana sorozat 20. évfordulója alkalmából. Miley egy különleges dokumentumfilmmel is megemlékezett arról, hogy 2 évtizede robbant be a köztudatba a kultikussá vált sitcomnak köszönhetően. Most pedig bemutatja a Younger You című dalt. A Hannah Montana ünneplése számomra nem csupán tisztelgés a sorozat előtt, hanem egyfajta lezárás is, írta Miley Cyrus az Instagramon. A Hannah Montana volt annak az életnek a kezdete, amelyet ma élek. A kapcsolat, amely a rajongóimmal összeköt, épp oly ritka és különleges, mint maga ez az egész utazás, tette hozzá Miley Cyrus. Ez a jubileumi kiadás ajándék a bennetek élő fiatalabb éneteknek, az én módom arra, hogy megköszönjem a hűségeteket és azt, hogy lépésről lépésre velem együtt nőttetek fel, fogalmazott Miley. Az énekesnő szerint a Younger You mindent elmond. Az évforduló kapcsán rögzített műsorban Miley Cyrus a sorozat legismertebb dalait is előadta. A sztár kulcs szerepet játszott abban is, hogy a Disney elkészítse a külön kiadást, ugyanakkor egy esetleges folytatás kapcsán egyelőre

De visszafogottan nyilatkozott. Arra a kérdésre, hogy készülhet-e a sorozat új évada, így válaszolt. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő. A Hannah Montana 2006 márciusa és 2011 januárja között futott a Disney Channel műsorán. A sorozatban pedig Miley Cyrus, Miley Stewart karakterét alakította, aki ugye kettős életet él, nappal átlagos tinédzser, titokban pedig világhírű popcsillag. Hát akkor most jöjjön a már világhírű popcsillag Miley Cyrus és a legújabb dal, a Younger You.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

6 perccel fél 10 után egy-két program következzék az előttünk álló hétvégére. Szombattal indulunk természetesen. Lesz egy állati kerékpáros kaland hetésben, mindenkit szeretettel várnak rá. A találkozó Lentiben lesz, szombat délután fél 2-kor a Pörgölini pékség előtt a Rókánál. Innen indulnak majd délután 2-kor, csatlakozni is lehet hozzájuk a hetés kapujánál fél 3 tájban. Körülbelül 3 órakor érkeznek majd Kámaházára, a Kámovci Zó nyitó napjára, a belépő önkéntes adomány itt. És aztán némi idő után majd tovább indulnak természetesen, közben lesz frissítő pont tovább a hetés Barátságpark felé. Aztán lesznek szoboravatások körülbelül megint csak fél 5 tájban, Szent István lakon és Bödeházán. Aztán a Foxhole a rókajuk megnyitása lesz majd 17 órakor, és a végén természetesen visszaérkeznek majd a kiinduló ponthoz, Lentibe, illetve hát kihol csatlakozik hozzájuk. Ez egy ilyen jó kis kerékpáros kaland, mindenkit szeretettel várnak rá. A gyerekek csak szülői felügyelettel vehetnek részt rajta. Érdemes tudni, hogy Szlovéniában a gyerekeknek kötelező a kerékpáros hisak, de mindenki másnak is javasol természetesen. A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz, vagy vehet részt, az eseményen pedig kép- és videófelvételek készülnek. Június 27-e szombat, tehát rókajárás, állati kerékpáros kaland. Hetésben mindenkit szeretettel várnak. Aztán szombaton lesz Völgyi falunap, mégpedig 19. alkalommal az Asverdőn tartják meg természetesen ezúttal is. 9 órától így főzzünk Bográcsban, aztán 10 órától kispályás focitorna, 11 óra után pedig egésznapos gyermekprogramok, 13 órakor lesz kulturális program, este 5-től vagy délután 5-től pedig zenés szórakozás. A Völgyi falusi futballpályán, tehát már a 19. Völgyi falunapot tartják meg most szombaton. Az érdeklődőket sok-sok szeretettel várják. Aztán van még egy program, ez pedig a Kisvasútnap. Erre is várnak mindenkit szeretettel. Lenti és Csömödér között jár természetesen majd gőzmozdonyos és dízelmozdonyos járat is. De lesznek vasútmodellek, lesz koncert, a TMK Rock Band koncertje szombaton 11 óra után. Aztán lesznek kézműves foglalkozások, népi játékok és arcfestés is. Maga a Kisvasút nagy Csömödéren lesz megtartva természetesen. Mindenkit szeretettel várnak erre a szombati programra. Hamarosan folytatjuk tovább, de előbb hallgassunk egy kis zenét.

Mindjárt 3:40 lesz, van még egy-két programajánlatunk. Jubjanába, Csörnomelbe és Egerbe szól a következő egy-két ajánló. Azt mondja, hogy kezdjük a Liszt intézettel. A Liszt intézet a Rubik Klub Szlovénia együttműködésében minden évben közösen szervez különböző Rubik kocka kirakó versenyeket. Idén, most hétvégén lesz ez, a Ljubljana Blind and Big Rubik kocka verseny. Itt mérkőzhetnek meg a versenyzők. A rendezvényen különböző megoldási stílusokat láthatunk, beleértve a hagyományos gyors kockázást, a vakon történő megoldást és az egykezest, valamint 6x6x6 és 7x7x7 kockákat is. Hogyha gondolják, akkor nézzék meg, hogy ki lesz a leggyorsabb, a legügyesebben ki tudja kirakni a híres magyar találmányt, a Rubik kockát. Ez a verseny a Liszt intézetben lesz, tehát most hétvégén, szombaton és vasárnap 9-től 18 óráig. Aztán a kaposvári Somogy Táncegyüttes előadásait nézhetik meg Csörnomelben, pénteken, szombaton és vasárnap. Idén 62. alkalommal rendezik meg Szlovénia legrégebbi folklór fesztiválját, a Jurjevanje Fesztivált Belakrajna régióban, amelyre idén meghívást kapott a magyarországi Somogy Táncegyüttes is Kaposvárról. A fesztivál alatt a magyar együttes és zenekara pénteken, szombaton és vasárnap is fellép majd több helyszínen. A fesztivál részletes programját megtalálják az interneten. És akkor még egy ajánlat, ezt a Liszt intézet ajánlja, ez pedig az Egri Kaláka Fesztivál. Ez az egyik legismertebb magyar összművészeti rendezvény, amelyet minden évben Egerben rendeznek meg. A fesztivál középpontjában a népzene, a világzene, a költészet és az irodalom áll, de színházi és gyerekprogramok is színesítik a kínálatot. A családias hangulatú eseményen ismert magyar előadók és együttesek lépnek fel, miközben kézműves foglalkozások és közösségi programok várják a látogatókat. 46. Kaláka Fesztivál június 28-áig Egerben. Az érdeklődőket szeretettel várják. Mi is számítunk figyelmükre a folytatásban. 3:40 a pontos idő, jönnek a zenék, 10 órakor híreket mondunk, aztán péntek van, tudják, 10 óra után jön majd a VB Arena innen élőben a stúdióból, hallgassák meg.

0: A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: Hidak. Ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. Beszélgetés Andrzej Frangessel, a Szlovén Köztársaság magyarországi nagykövetével. Előadás az 1956-os forradalom és szabadságharcról Dobronakon. Hasznos tanácsok a nyaraláshoz. Idén is lesz Bánfi Nights koncertsorozat. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Samuel Bogar nagykövet a szintén Szlovénia által kezdeményezett békeépítési hét keretében zajló ENSZ közgyűlési vitán tegnap felszólította a tagállamokat a megelőző intézkedések megerősítésére és a béketeremtő erőfeszítések nagyobb támogatására. Az ENSZ béketeremtő bizottságának és a béketeremtő alapnak a 20. évfordulója alkalmából hangsúlyozta, hogy a béke nem adottság, hanem kitartóan, befogadóan és folyamatosan kell építeni. Zsbogár emlékeztetett arra, hogy Szlovénia Egyiptommal közösen vezette a béketeremtő szakszervezet felülvizsgálatának határozatairól szóló tárgyalásokat, amelyek célja a helyszíni béketeremtő erőfeszítések hatékonyságának növelése. Határozottabb megelőző megközelítésre szólított fel, amely a folyamatok nemzeti felelősség vállalásán, valamint a béke és biztonság, a fejlesztés és az emberi jogok területeinek szorosabb integrációján alapul. Másfél milliárd eurós fejlesztési program indul Magyarországon EU-s forrásokból. A kapcsolódó pályázat a villamos energiahálózat korszerűsítését irányozza elő, jelentette be kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány közölte, a beruházások révén csaknem 5000 megawatt új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat. A program részeként a háztartások energiafelhasználásának tudatosabb tervezését és nyomon követését segítő okosmérők telepítésére is lehetőség nyílik. A hálózat fejlesztésekkel 2030-ig jelentős lépéseket tesznek a magyarországi energiarendszer korszerűsítése, valamint a tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás felé. A korszerű megoldások csökkentik továbbá az importfüggőségeket, és a gazdaság versenyképességét is szolgálják. Kapitány István stratégiai jelentőségűnek nevezte az áramellátás biztonságát, amihez korszerű hálózatra van szükség. Oroszország 3 hónappal meghosszabbította a Szerbiával kötött gázmegállapodást, és várhatóan hamarosan az év végéig is kiterjesztik annak hatáját, közölte Dusan Bajatovic, a Szerbiagáz vezérigazgatója. Felszólalásában a szerbiai szocialista párt politikusa kiemelte, gáz nélkül nincsenek beruházások. Hozzátette, amennyiben nem fejezik be az összeköttetés kiépítését Romániával és Észak-Macedóniával, hanem növelik a Magyarország felé irányuló kapacitásokat, és nem készülnek el a tervezett tárolók, akkor a gáz ára legalább 40%-kal fog emelkedni. A beruházások a hazai ellátásbiztonságot garantálják. A szerbiai gázszolgáltató maga finanszírozza a hiteleket, vagyis nem kér állami támogatást, de állami garancia szükséges a projekt befejezéséhez, tette hozzá. Sport. Ljubljanában folytatódik a férfi röplabdások nemzetek ligája. Svédország után tegnap Bulgária ellen bizonyult jobbnak Fabio Soli csapata. Szlovénia 3-2-re győzött a bolgár válogatott ellen. Holnap Brazília ellen, majd vasárnap Olaszország ellen mérkőzik a szlovén csapat.
4: Időjárás.
3: Ma jobbára derült időre kell számítani, többfelé megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 37 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
3: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében akadozik a Steyr pálya forgalma, Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Állat miatt akadozik a forgalom Golorebro és Pletovárje között is. A tengermelléki strádán zárva van a posztolynál leágazás mindkét irányban, a terelés a Razdörtoj és az Unec leágazáson keresztül történik. Baleset következtében zárva van a forgalom Lom előtt Koper felé, a terelés Logátec és Unec felé történik.

0: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
0: Labdarúgó VB a Moravidéki Magyar Rádióban.

0: adás, hogy amikor is a világbajnokságról beszélünk, és hát említsünk azért meg néhány mérkőzést, amelyek ugye az éjszaka folyamán voltak, ezekről már mindjárt szólni is fogunk. Hát ugye volt ugye az A csoportban mérkőzés, Dél-Afrika, Dél-Korea, ez meg ugye tegnapi napon, mi időnk szerint 1-0 lett, Csehország, Mexiko 0-3, aztán E csoport, Curaçao és Elefántcsontpart 0-2, talán kis meglepetés, ha bár talán annyira nem is. Ecuador-Németország 2-1 lett a végeredmény. Tunézia-Hollandia 1-3, Japán-Svédország 1-1, Törökország-USA 3-2 és Paraguay-Ausztrália 0-0. És van is két vendégünk itt a stúdióban, úgyhogy köszöntöm Németh Imrét és Bozsik Józsefet. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: Mi is köszöntjük a hallgatókat!
0: Na talán azzal kezdeném a mai beszélgetésünket, hogy most már így a meccseknek a felén túl vagyunk. Van-e esetleg olyan csapat, aki meglepetést okozott pozitív, illetve negatív értelemben az eddigi látottak alapján?
2: Nekem a rendező országok közül egyébként Mexikó egy olyan csapat, amelyik a hazai környezetet kihasználva azt látom, hogy többet ki tud magából hozni, mint akár a többiek. Nem feltétlenül mondanám, hogy meglepetés csapat, de egy ilyen kis titkos favoritként szépen lépkednek előre. Azért 3-ból 3 meccset behúztak 6-0-ás gólkülönbséggel. Egyébként kifejezetten egy agresszív, jó védekezéssel és labdaszerzésből hihetetlen dinamikával indulnak az ellenfél kapu elé. Úgyhogy nekem ők tetszettek, illetve ami szembetűnő, hogy ugye az elmúlt VB-khez képest a más kontinensek Európa mellett mennyit fejlődtek a futballba. Tehát itt tényleg az összeset tudnám sorolni. USA is modern focit játszik, Kanada is modern focit játszik, az afrikai csapatok nagyon modern focit játszanak, és hát az ázsiaiak is nagyon jönnek, tehát Korea és Japán is kifejezetten modern és jó futballal rukolt elő.
0: Negatív értelemben valamelyik csapat?
2: Nekem
0: vagy akitől
2: nincs
0: többet
2: úgy,
0: vártunk?
2: Nincs úgy. Tehát én nem lepődtem meg. Tehát azt mondom, hogy nem lepődtem meg. A belgák egy kicsit azt hiszem, hogy visszaestek az elmúlt évek szintjéhez képest, de igazából a dinamikát hiányolom a csapatból, azt a sebességet, ami megvolt bennük korábban. De úgy nagyon, nagyon más kilógó vagy meglepő csapat számomra nincsen.
0: Hát egyébként a belgákat, azokat általában minden versenyen ott várjuk az első közt, és akkor valahogy mégsem. Németh Imre, hogy látta? Van meglepetés plusz?
1: Számomra meglepetés. Kanada nagyon pozitív benyomás. Ugye Kanadáról mindenkinek a jégkorong meg a téli sportok jutnak eszébe elsősorban, és nagy érdeklődéssel figyeltem a Kanada első mérkőzését, és utána is néztem minden mérkőzésüket. Számomra meglepetés, mert nyílt futballt játszanak, tehát nem ez amit a VB-n tapasztalunk, ez a szokásos védekezés, biztonsági játék, ők valóban ki akarják szolgálni a közösségüket otthon. Na most megnéztem a csapatnak az összetételét, hát azért elég jó mértéket képviselnek a kanadai játékosok is, tehát nem a jégkorongból jöttek, ez világosan látszik. Hát amire azt mondom, hogy csalódás, a belgákon túl vagyunk, lassú, nem tudom, a játékos állomány kor összetételese lehet, hogy nem a legideálisabb, meg valahol a belga futball is megtorpant, és nál számomra a Törökország egyértelműen meglepetés, az a gyenge szereplés. Most tegnap behoztak egy meccset Amerika ellen, egy olyan meccset, ami az Amerikának már érdektelen volt. Látszott is ezen a mérkőzésen, hogy Amerika már nem erre a mérkőzésre koncentrál, hanem a következő sorozatra. Ez számomra mindenképp meglepetés. Meg amit itt előttem is említettél, hogy nagyon jönnek föl ezek az ázsiai országok, és ugyanúgy Afrika is, mert Afrikában is szinte minden csapat jó futballt, jó időzelbe tett jó futballt mutatott, de ők is fejlődést mutatnak. De azt meg összességében elmondhatjuk, legalábbis én úgy gondolom, hogy az addig látott mérkőzések, ezek mérkőzések színvonala nem éri el az európai klub futball színvonalát, amikor van egy bajnokok ligája, összecsapás a 8 között, de még akár az Európa Liga legjobb 4, legjobb 8 közötti mérkőzéseit is én ide sorolom. Ezeknek a mérkőzéseknek a színvonalát én szerintem eddig még nem igen érték el ezek a meccsek.
0: Na egyébként a törökök azok felállítottak egy érdekes rekordot a VB-k történetében, és az első két mérkőzésen 62 lövésük volt kapura vagy kapu irányába, és ugye 0 gólt szereztek. Ez összejátszik valamit azzal is, hogy azért az idei VB-n nagyon sok jó kapus teljesítményről beszéltünk, meg láttunk, hallottunk.
2: Mondhatjuk, igen, de számomra a törökök azért nem jelentenek meglepetést, mert ők mindig túl magasra teszik az elvárásokat a saját nemzeti csapatukkal szemben, és ez egy olyan nyomás generál a török válogatottra, amiből ez a görcsösség jön ki, nem hiába, hogy ennyi lövésből nem tudnak gólt rúgni, mert az a kicsi, pici, kis lazaság, én azt hiányoltam belőlük, ami kellett volna ahhoz, hogy ők sikeresen vegyék a csoportkört. Sajnos én azt látom, hogy ez úgy valahogy ilyen nemzeti identitásból fakad belőlük, hogy túl pörgik ezeket a világversenyeket, holott a futball most már nagyon globalizálódott, nagyon kiegyenlődtek az erőviszonyok, pont amiről beszélünk itt a különböző kontinensek fejlődéséről, és már nincsenek lefutott meccsek, tehát a török válogatott ebben a csoportban se tudott azért úgy pályára lépni, hogy azt mondtuk, hogy minden mérkőzésen egyértelmű esélyes, mindenki meg tud lepni mindenkit. A végén most azért megmutatták, hogy tudnak focizni. Nyilván igen, vannak jó kapus teljesítmények, de el is várható szerintem. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy mondjuk talán még ami meglepetés nekem, vagy ami kicsit csalódás, az Paraguay és Uruguaynak a teljesítménye. Ők eléggé besültek itt a kezdésnél, de viszont ők annyira masszívak, hogy azért tudják úgy tartani magukat, hogy tovább fognak szerintem jutni a csoportból. Úgyhogy meglátjuk, eddig érdekes a VB, főleg ebből a szempontból, amit Imre Bá is említett, hogy a színvonal még nem éri el azt a szintet, amit várnánk. Bár pont itt az adás előtt beszélgettünk, hogy azért 50-60 meccs a lábúba jönnek ezek a játékosok, kellett nekik adni egy kis szabadságot, abból újra formát kell időzíteni. Tehát én szerintem a nagy csapatok, a komoly csapatok úgy vannak valahogy a csoportkörből, mivel a legjobb harmadikok is tovább jutnak, abból tovább fogunk menni, és majd itt az egyenes kieséses szakaszba indulnak be igazán a futball tekintetében.
0: Lehet, hogy akkor a fáradtság is közrejátszik olyan esetekben, mint például volt egy angol-horvát mérkőzés, ami azért az egyik legjobb mérkőzés volt eddig, amit láthattunk. Utána viszont a következő meccsen, a következő fordulóban mindkét csapat, tehát úgy az angol, mint a horvát, nem nagyon tudott bizonyítani, inkább ilyen fáradtan játszottak, vagy egyszerűen nem ment.
1: Hát arról beszéltünk itt múlt héten pont az angol-horvát meccs kapcsán, hogy nagyon nyílt futballt vállalt fel a horvát foci is ezen a mérkőzésen. Ez kedvezett az angoloknak, bár akkor is elmondtam, hogy véleményem szerint mindig jó helyre pattant az angoloknak a labda, mert a negyedik gól is egy szerelés előzte meg, és oda gurult a labda tisztázáshoz. Akkor is azt mondtuk, hogy arra leszünk kíváncsiak, akik akkor itt beszélgettünk a stúdióba, hogy ezt a fajta futballt, tehát ezt a fajta agresszivitás, ezt a fajta nyílt futballt hány mérkőzésen tudja hozni mindkét csapat, akár a horvát, akár az angol. Megjósolható volt, hogy ilyen magas színvonalon, ilyen intenzitással, sorozatba, ennyi utazás mellett, időátrodás, stb., nem valószínű, hogy lehet futballozni. Most amit kérdeztél, az is be is igazolódott, mert az angolok mérkőzése is egy csalódást okozott az első mérkőzéshez képest, meg a horvátok is egy nyögven elős 1-0-al nyertek, tehát pont azt hozták, ami ahhoz kell, hogy tovább alagjanak ebből a körből.
0: Egyébként, hogy említettük a rekordokat, és hát azért számos rekord is megszületett ezen a VB-n, inkább egyénekhez köthető, de ami ezért így feltűnőd, tehát, hogy például vannak ugye olyan játékosok, mint Messi, Ronaldo, vagy például Okocsaba, ugye a mexikóiaknál, vagy például, Modric. Igen, vagy például Modric, ugye, tehát akik korban is azért idősebbek, azért ezt így 10-15 évvel ezelőtt nem nagyon tudtuk volna elképzelni, hogy ilyen korban, ilyen magas szinten ez a futballnak egy ilyen irányba való fejlődését is mutatja, tehát, hogy...
2: Hát szerintem a sporttudomány fejlődését mutatja ez. Minden egyes játékos ezek közül, de Ronaldo, Messi, Modric, akiket soroltál, rengeteget dolgoznak egyénileg azon, hogy olyan állapotban, olyan formában maradjanak, mindenre figyelnek az étkezéstől elkezdve az alváson át, azon, hogy milyen plusz munkát kell elvégezniük ahhoz, hogy ne sérüljenek meg, és nagyon be van náluk állítva, hogy mennyit kell edzeni ahhoz, hogy ők ezt a fajta terhelést, ezt az 50-60 meccset évente meg tudják csinálni, és mivel a sporttudomány fejlődik, így ki tudják tolni ugye a karriert is tovább. Most ugye ebben van egy vita, hogy a mérkőzés számok emelése miatt rövidülni fognak a karrierek, de én szerintem pont ez a lényeg, hogy hiába emeled a mérkőzés számokat, mivel a sporttudomány fejlődik, ezért a klubok tudnak majd erre figyelni, hogy milyen terhelést adjanak a játékosoknak a megnövekedett terhelés mellett. Ugyanakkor nyilván azt gondolom, hogy nem feltétlenül egészséges, amikor ennyi mérkőzést kell játszani. Abban a szempontból viszont változni fog szerintem a futball, hogy nagyobb és nagyobb keretekbe kell majd gondolkodnia minden csapatnak, hiszen ezt majd a rotációval tudják esetleg orvosolni.
0: Viszont akkor viccesen talán lehetne mondani, hogy azért van a 2+ szünet a meccsekben, hogy akkor jobban pihenjenek.
1: Na, még az előző, amit a mester mondta, a nagyobb keretekhez. Én nálom azon túl, ami tényleg igaz, hogy a sporttudománynak a fejlődése sok mindent kitol, különösen itt az amerikai világbajnokságon az nagyon fontos, ugye sok az utazás, különböző magasságokon, különböző hőmérsékleteken kell játszani. Ebben Amerika biztos, hogy az élen jár, mert ugye, amit múltkor is mondtunk, kosárlabda jégkoron, 2 naponta, 3 naponta mérkőzések, azok között mit kell edzeni, mit kell csinálni, azért ezek érdekes edzéselméleti kérdéseket vetnek fel, amiket megoldottak. Tehát ezeket a kérdéseket most ezt is megoldották több kevesebb sikerrel itt a világbajnokságon a csapatok. Tehát ugye van erre rossz példés, hogy például Csehország ezt nem tudta kezelni, úgy vagyok bele, most Mexikó mennyire otthon van, mindegy, de a cseh válogatott ezt nem tudta kezelni, már tompán nagyon lassan futballoztak, csak megjegyzem. A másik az eredeti kérdéshez visszatérve. Azon túl, hogy van sporttudomány, meg kitoljuk ezt az életkort, ennek most pont, amikor ebben a világban a pénz, a reklám, a óriási értéket számít, hát itt, ha megnézitek a televíziók, a fotóriporterek, kit keresnek? A Messit, a Ronaldot, a Modricot, tehát ezeket a játékosokat keresik. Most ezek a játékosok, amelyik csapatokba szerepelnek, ezeknek a csapatoknak az értékét, az eladhatóságát is, én úgy gondolom, hogy nagyon nagyban növelik, és akkor most eljelzön az, amit itt mondott Ester, hogy a keret nagysága. Ezeket a játékosokat akár ki is lehet váltani, ha úgy gondolják az edzők, vagy úgy látja az orvosi tím, hogy elég neki játszani egy fél időt, következő meccsen, mit tudom, 50 percet, ezeket le lehet váltani, mert olyan széles választék van. De én azért ezt hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy ezek a játékosok 20 évvel ezelőtt 40 éves korukban futballoztak volna. Sőt, azt mondom, megmerem kockáztatni, hogy nem. Mert a válogatási elvek is annó nem ezek az elvek voltak. Nálunk Magyarországon is rámondták 30 éves játékosra, meg 32 éves játékosra, hogy öreg. Hát most itt a Varga Barni nálunk is valamilyen szinten kivétel, hogy leigazolják is még. 3 éves szerződést kap, de van egy ilyen trend, hogy az életem fejlesztése mellett a reklám is nagy úr.
0: Na hát akkor egyébként ugye a kort, illetve ugye ott van a németeknél is például Manuel Neuer, tehát ő is már 40 éves. És akkor ugye elérkeztünk az E-csoporthoz, tegnap 10 órakor kezdődtek a mérkőzések. Előtte még akkor gyorsan csak itt Bozsik Józseftől megkérdezem, hogy mennyire sikerül követni így a meccseket, mikor ilyen néha nehezebb időpontokban is vannak, mondjuk így.
2: Nehezen azért általában az a jellemző, hogy a reggelemet kezdem azzal, hogy az összefoglalókat megnézem, hogy képben legyek, hogy nyilván érdekel. De igen, ez nem egy egyszerű történet, és nyilván ez azért befolyásolja a mérkőzések tempóját is, abban a szempontból, amit Imre beemlített, hogy át kell állniuk a csapatoknak egy más időzónára, illetve más magaslaton játszom, más időpontban 30-40 fokba kell futballozni. Azért azt láttuk, hogy azok a meccsek, amik esti kezdési időpontban voltak, már jobb időjárás körülmények között, ott nagyobb tempó volt, úgyhogy ez mind alkalmazkodni kell. Nem egy egyszerű történet, óriási tervezést igényel. Nekem egyébként kifejezetten tetszik az, hogy gondolkodnak edzők úgy, mint például itt a Modriccsal kapcsolatban is, hogy ők úgy terveztek, hogy 60 percet játszik például az angolok ellen, és utána jött helyette a Kovácsic, vagy akár nekem a belgáknál is mondhatom Lukákuval a tervezést, ugye, hogy elképesztő melegbe játszották az első meccset, és ugye Rudi Garcia úgy volt vele, hogy az utolsó 30-ra hozom, mert akkor meg tudja nekem nyerni a meccset, nem használom el az első 60-ban, mert akkor 60-nál le kell cserélnem, és kit hozok be helyette. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes ez taktikailag. azért is tudok ezzel azonosulni, mert itt a Lendván is a rájátszásban, a playoffban mi a két mérkőzésben azért így gondolkodtunk több játékossal, hogy legyen mindkét meccsen legalább 3-4 friss emberünk a pályán. Ez a mélysége, meg az érdekessége egyébként a szakmának szerintem, úgyhogy ez a része tetszik.
0: Na hát, hogy akkor egy csoport, és hát Curaçao valami telefáncsontpont 0-2, és Ecuador-Németország 2-1. Ezek voltak a mércsek, amik 10 órakor kezdtem, amit talán lehetett nézni is. Milyen volt a két mérkőzés? Meglepő volt, mert jó, a németeknek már tudtuk, hogy ugye csoportelsők, tehát nekik mindegy volt. Úgy is álltak hozzá a mérkőzéshez?
1: Hát néztem, amennyire, tehát kapcsolgattam, mind a két meccset próbáltam követni. A németek véleményem szerint nem úgy álltok hozzá, csak itt jön be, amiről beszéltünk, hogy idős játékos, fiatal játékos. Egy koncentrációs hiba a németek kapusánál vereséghez vezetett. Az megvökre győződve, már mindig az első, hogy a kapusod ne hibázzon. És ebben a gólnál nagyot hibázott a második gólnál, kezéből rúgták ki a labdát. Tehát koncentrálás. Az egész csapat véleményem szerint lehet, hogy tudat alatt úgy volt vele, hogy tovább jutottunk. A cserék is ezt mutatták, mert olyan játékosok is kaptak lehetőséget, akik én úgy gondolom, hogy normál esetben nem kapnának lehetőséget. Én egy felkészülési mérkőzésnek tekintem a németek részéről, hogy ők tovább jutottak, készülnek a következő sorozatokra, bár nem tudom, hogy addig se voltak számomra nagyon meggyőzőek a németek, hogy az elég lesz még mondjuk két körön keresztül az a mutatott teljesítmény. A elefántcsontpart ugyanezt tudom elmondani, vezettek 1-0-ra, aztán ott az első fél idő végén a játékvezető, nem tudom, valamiért hosszabbított, még a hosszabbításot rúgtak két kornert, az ellenfél, az a kis sziget, azok veszélyesek voltak, ott lehetett volna akár egális, és a második fél időre ugyanígy folytatódott ez a kényelmesség, egy jó passz, egy jó egyéni megoldás, 2-0 eldöntötték a meccset, szerintem ők is fájban a következőre készülnek a következő sorozatokra. Érdekes volt számomra a Nagelsmann sajtótájékoztatója, mosolyog, de én úgy gondolom, hogy ezek kényszeredett mosolyog, mert azért egy német közvélemény, egy német szakma, azt nem hiszem, hogy ezt úgy bányolja, hogy hát kikaptunk 2-1-re, semmi probléma, megyünk tovább. Attól függetlenül az semmit nem von le az államfél eléből, már ők viszont óriási lelkesedéssel, óriási hévvel vetették magukat végigbe a küzdelembe, és valahol most, ha mindegy, hogy ilyen góllal, olyan góllal, eredmény az, hogy 2-1-re nyerték, tovább jutottak ebből a csoportból harmadikként. Hát ami megint ez a harmadik helyezett továbbjutása, azért sok kérdés fölvetel, hogy majd beszéljünk, lesz arra idő.
0: Lesz, ugye, itt meg ugye akkor a matematika is még közbejátszik majd egyébként. De egyébként Ecuador, hát annyira nem meglepő, anno Argentinát is legyőzték, tehát azért van bennük ilyen lehetőség. A másik csoportban, például az F csoportban ugye Tunézia, Hollandia 1-3 és Japán, Svédország 1-1 lett a végeredmény. Itt történt valami meglepetés ebben a csoportban?
2: Nem igazán szerintem. Ugye már az első körben lehetett látni nagyjából a csapatok erejét. Azért mondtam, hogy az ázsiai országok nagyon jönnek, mert Japán kifejezetten jó focit játszik, tényleg attraktív dolgokat csinálnak. A hollandok egy kicsit lassabban kezdtek, de azt látom, hogy ott az összövetségi kapitány keresi is azt az első legjobb 11-ét, amivel eredményesebbek tudnak lenni, de szépen belentültek a játékba, és a második mérkőzésen már sokkal gördülékenyebben futballoztak. Ugye a svédek is azért nem mennék el amellett szó nélkül, hogy egy nagyon erős csapatuk van szerintem. Nincsenek meg szerintem azok az extra top játékosai, főleg ahogy megy az ember hátrafele a középpályás a védelem felé, mint a top csapatoknak, de azért ez az Elanga gyökeres Iszák támadósor, azért ez azért van benne potenciál, úgyhogy senki nem mehet ellenük biztosra, nehéz őket kezelni. Összességében szerintem ez a csoport hozta talán a leginkább elvárt eredményt, bár az indulás előtt lehet, hogy mindenki azt mondta volna, hogy Svédország végez a második helyen, és a japánok futnak be tán a harmadikra.
0: Na akkor még maradt egy csoportunk, egy egyik mérkőzést már említettük, ugye a törököket és az USA-t 3-2. Paraguay, Ausztrália az egy ilyen szalon döntetlen
1: lejátszották.
0: Tehát igen, le kellett játszani a 90 percet. Tehát nagyjából ezt a meccset így ennyiben össze lehetne foglalni. És akkor nézzünk egy kicsit előre is, ugyanis várnak ránk ma is mérkőzések, például az így csoportban, ugye Norvégia, Franciaország, valamint Szenegál, Irák, ez lesz 21 órakor, és hát ugye Erling Haaland mondta a múltkori meccs után, hogy kérdezték, hogy mi lesz a franciákán, és azt mondta, hogy hát valószínűleg legyőznek minket, és a végén megnyerik a tornát. Ez mennyire lehet így igaz?
2: Nagyon szép nyomást rakott rájuk, amennyire csak lehet fokozni a nyomást a franciákon, bár szerintem hozzá vannak szokva, mert azért a közülnél mindenki így áll hozzájuk. Én azért nem féltem a norvégokat, kifejezetten tehetséges csapatnak tartom őket, nagyon jó futballistáik vannak, rengeteget fejlődött a norvég foci az elmúlt években, és ezt meg is mutatják most ezen a VB-n. Nyilván ettől függetlenül hát a franciák én szerintem 3 egyforma csapatot ki tudnának állítani, kis túlzással, mert nyilván azért nincs 3 Mbappéjük, de minden más poszton szerintem hasonló játékosaik vannak. Úgyhogy nyilván a franciák az esélyesei a mérkőzésnek, Erling Haaland pedig nagyon, nagyon rutinosan próbál minden eszközt megragadni, hogy azért el tudják kapni őket. A sajátjaikról levette a nyomást, mindent átpasszolta az ellenfélnek, úgyhogy ebből akár még Norvégia jól is kijöhet. Ők egy olyan csapat, akikről úgy beszélünk, hogy meglepetés. Én annyira nem vagyok meglepődve egyébként a selejtező sorozatot látva, hogy ők így teljesítenek. Ők szerintem nagyon jó helyzetben vannak abból a szempontból fakadóan, hogy nagyon jó csapatuk van, senki nem várt tőlük semmit, tehát teljesen nyomás nélkül felszabadultan futballozhatnak és élvezhetik a VB-t, és bármit elérnek, az egy óriási siker lesz.
0: Hát ugye a továbbjutás az már megvan, most már csak az a kérdés, hogy ki lesz az első, viszont a norvégoknál az is érdekes, hogy ilyen kis őrület most elindult a szurkolók között, és ugye ez az evezés. Tehát azért ezek is olyan képek, amik akkor, hogy valahogy azért megdobják egy VB-nek a hangulatát egy kicsit.
2: Igen, mert Imre bár megszól a kisfiam, és elkezdtem otthon nevezni erre.
1: Még a norvégokra visszatérve, teljesen igaz, hogy a selejtező sorozatban azért felhívták magukra a figyelmet, mert olyan futballt mutattak, olyan eredményes játékot mutattak, hogy az elején nem is figyeltünk rá, mert ugye mindenki mit néz, spanyolok, franciák, olaszok, mi lesz, tehát ez a duma, és akkor van, és csak nézzük, tehát nézd már meg a norvégok, megint 4-0-ra nyerték, megint annyira, tehát ezzel már akkor fölhívták magukra a figyelmet. Ez nagyon nagy rutin, egyet értek ebben, hogy levette a felelősséget a csapattársáról, a csapatról, és van még egy tényező, amire azért nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a norvég játékosoknak, ha megnézzük a keret mélységét, ezekből sokan nem játszottak mondjuk a legjobb 4-bá bajnokok ligájában, ilyen meccseken nem használódtak el. Jó, játszottak a Premier League-be arra, de mérkőzés számban kevesebb számot játszottak le, mint mondjuk a franciák, akik végtoppon voltak, tehát az egész szezonban végtoppon. Lehet, hogy van olyan francia játékos, aki most már a 80. meccsét játszott, tehát azért ezek is számítanak. Ez egy kiki meccs lesz, szerintem a presztízsű szó nem is a nem többről. Most nem néztem, hogy van a továbbjutás, melyik ág, hogy ki az első, ki a második, hogy ki várható, mert azért a matematika azért itt is szerepet játszik.
2: Ez egyébként hát, nagyon érdekes, ez hogy hány meccs van a lábakban, mert például a Paris Saint-Germain megnyerte a bajnokok ligáját, és ha megnézzük a játékperceket a csapatot tekintve, akkor például Marquinhos alig-alig szinte a viszonyításhoz képest alig futballozott a francia bajnokságba. És ugye gyakorlatilag Luis Enrique úgy menedzselt az egész szezont, hogy a keretet úgy forgatta, hogy a bajnoksággal és a bajnokok ligájával egy olyan meccszám jött ki, mintha csak egy sorozatba focizott volna mindenki. És ez azért a bajnok ligája győzelmet tekintve szerintem rengeteget nyomott alatba például.
0: Hát ugye akkor itt van megint a keretnek a szélessége is, amiről már beszéltünk. Hát na, akkor a Szenegál-Irák mérkőzés az inkább ilyen futottak még, vagy játszottak még kategória lesz. Hát csoport is lesz, éjjel 2-kor zöldfoki sziketek Szaúd-Arábia az egyik mérkőzés, a másik pedig ugye Uruguay, Spanyolország. Azért ez a csoport is érdekes, a spanyoloknak 4 pontjuk van, Uruguay és a zöldfoki sziketek 2 ponttal, majd Szaúd-Arábia 1-jel. Tehát itt még elméletileg ugye bármi lehet. Mire számíthatunk ma este mondjuk egy spanyol-urugvai mérkőzésen?
1: Én véleményem szerint papírforma Spanyolország, de Uruguaynál van a világ egyik legképzettebb edzője. Tehát egy teoretikus ember Bielsa. Uruguay addig nem mutatott különösképpen semmit, tehát azt, amit elvártunk, én nálam azt nem hozta ő se, tehát én azért azt gondoltam, hogy egy jobb játékerőt képviselnek, de Dél-Amerikában a dél-amerikai csapatoknak a játékosai, akik otthonról jönnek, azok kevesebb meccset játszottak. Én megint visszatérek ehhez a meccs számhoz, mind akik Európában futballoztak. Nem tudom, egy döntetlen elég-e Uruguaynak, ezt meg kell nézni, hogy annak elég egy döntetlen a továbbjutáshoz, vagy nem elég. Azért ez kérdés itt.
0: A másik mérkőzéstől is függ.
1: Hát ott ugye a másik mérkőzés szerintem az ott...
2: Csak a jóisten tudja.
1: Jóisten tudja, már most...
0: Azért az, egy zöldfoki továbbjutás azért meglepetés hát lenne. Tehát arra senki nem számított volna.
1: De ők is, ha néztünk zöldfoki szigetek mérkőzéseit, néztük, ott is vannak jó labdarúgók. Jó, mutattak időszakonként, tehát a mérkőzések egyes-egyes részeiben mutattak jó futballt, ami tényleg valamire emlékeztetett, nem tudjuk. Nem lehet ezt megmondani. Itt döntő lesz az, hogy a franciák mit akarnak, hogy mennyire nyúlnak bele az összeállításba, mennyire nyúlnak bele a keretbe, az meghatározó lesz.
2: Szerintem Uruguay nagyon melegben van. Abból a szempontból, hogy én a spanyolokon azt látom, hogy nagyon lassan kezdtek az első meccsen. Én elsősorban Yamát és Iñaki Williams-et nagyon hiányoltam, a sebességet a két széléből, mert az utolsó világversenyen szerintem az volt a sikerkulcsa náluk, hogy amellett, hogy elképesztő labdabiztos a csapat, elképesztő jó futballoznak, mellett a védekezésük is nagyon rendben van, de ami nem volt jellemző a spanyol focira, hogy olyan szélsők, mint a Yamal és a Williams, ilyen nem volt. Mindig olyan szélség volt, akik inkább lábra kérték, befele játszottak, ilyen támolók, akik támadják a területet, sebesség van bennük. Én ezt mindig hiányoltam a spanyol válogatottból, és ez szerintem sokat ad hozzá ez a két játékos a komplexitásukhoz. Én azért mondom azt, hogy nagyon meleg be lesz Uruguay, mert azt látom, hogy a spanyolok úgy álltak ez a tornához, hogy szépen elkezdünk focizgatni lassan-lassan, és meccsről meccsre jövünk bele, és most jön a harmadik meccs, és már az előző mérkőzésen is olyan karaktert mutattak, nagyon jól futballoztak. Hogyha ezt tudják fokozni most Uruguay ellen, akkor Uruguaynak nem lesz két pontnál többje szerintem a vége.
0: Na és ugye van még a G csoport, azt is csak így akkor röviden említsünk meg, lassan kifutunk az időből. Új-Zéland-Belgium meccs lesz hajnali 5-kor, meg egy Egyiptom-Irán összecsapás. Egyébként a csoport is elég érdekes. Egyiptom ugye 4 ponttal áll, aztán Irán-Belgium 2-vel, és Új-Zéland 1 ponttal. Tehát itt is azért még vannak nyitott kérdések.
1: Véleményem szerint Egyiptom megnyeri ezt a csoportot. Én úgy gondolom,
2: egyetértek.
1: Jobb játékerőt képvisel, amit eddig láttunk bármelyik csapatnál. Belgákat vártuk, azt láttuk, látjuk a belgákat, de most ebben a szituációban én úgy gondolom, hogy Egyiptom megnyeri ezt a csoportot. Aztán, hogy ott még kik, mennyire rúgnak labdába.
2: Hozzáteszem, én ezt a csoportot látom a legkiegyenlítettebbnek, sajnos nem abból a szempontból, hogy 4 top csapat van itt, hanem abból a szempontból, hogy talán ez a leggyengébb csoport. Ugye sajnos, amit említettünk, Belgium már nem tud azon a szinten futballozni, és gyakorlatilag másik 3 csapat szintjén futballoznak a belgák, amit ugye nem vártunk. Úgyhogy ebből a szempontból, hogy Egyiptom itt nyerni tud, szerintem talán nem annyira meglepetés az erőviszonyokhoz képest, amit láttunk.
0: Egyébként tényleg lassan kifutunk az időből, hogy csak egy gyors kérdés így a végére, inkább ilyen vélemény. Ugye minden annyi időben megjelenik valami új a fociban, valamilyen új taktika jelen, valamilyen új felállás, valamilyen tiki-taka vagy bármi. Az idei foci VB hozott valami újdonságokat ilyen szempontból, kivéve ugye a FIFA-nak ezeket a módosításait a szünettel, meg ha 11-esek lesznek, csak egyszer éremdobás, meg ilyen különböző dolgok. Fociban, taktikában valami frissítés, újítás?
2: Hát szerintem a nyilván szabálymódosítások hoztak itt a bedobásokkal, ezzel-azzal, de alapvetően én azt látom, hogy nem is újításnak mondanám, hanem az, hogy milyen irányba megy a futball. Egyre több a képzett játékos, akik nagyobb területen olyan labdabiztonsággal rendelkeznek, hogy gyakorlatilag a pálya közepe kezd megszűnni a fociban, mert nagyon könnyen át tudnak menni a középső zónán a csapatok, hiszen amikor középen vagy, akkor a ellenfél mögött is van hely, meg mögötted is van hely, tehát mindkét irányba tudsz mozogni. És nagyon azt látom, hogy két zónára kezd fókuszálni a futball védekezésben, és vagy hátul állsz, vagy fölmész teljesen magasra labdát szerezni, és így a támadás ezzel kéz a kézben jár, tehát vagy felállt védelem ellen kell játszanod, vagy egy magasan védekező csapaton kell átmenned, úgyhogy talán ez a trend kezd egy kicsit erősödni.
0: De egyébként ugye a csatároknál is ugye látszik például Harry Kane vagy Erling Haalandot látjuk sokszor, hogy a saját 16-osától indul, és akkor másiknál meg befejezi a szituációt. Tehát most ez várható, most ilyen irányba megy a foci?
1: Hát azt megerősítem, amit a mester mondott. Neked mond valamit még a Zalka Bandi bácsi neve, meg Götli Béla bácsi neve. Velük ők a Testnevelés Egyetemen dolgoztak, tanárok voltak, Zalka Bandi bácsi könyveket írt, tehát szerző volt a labdarúgásból. Ő volt talán még az utolsó mohikán csak egy párcára, aki még a nagy magyar labdarúgásban valamilyen szinten részt vett, tehát az 58-as világbajnokságon kim volt. És egy ilyen baráti beszélgetésen, amikor minket is odaengedtek az asztalhoz, ők anno 35 év arról beszélgettek, hogy a futball olyan lesz, mint a kézilabda. Tehát a csapatsportoknak a fejlődése odáig jut, hogy ugye akkor, mi akkoriban nagyon beszéltünk középpálya, labdaszerzés, 2-1-es szituációk ilyenek, és ezek a nagy öregek, akik számomra most már nagy öregek, meg nem is élnek, nem tudom, a Götli Béla bácsi még él, de Bandi bácsi meghalt az Alka, hogy fiúk, oda jut a futball, levérekezzük, és amilyen gyorsan tudjuk, előre játsszuk. És ugyanaz látszik most is, már nem tudod gyorsan megjátszani, nem tudsz átmenni védekezésből gyorsan a támadó fázisba, akkor kezdődik az a stratégia, hogy állunk, biztonság, passzolgatunk jobbra, balra, hátra, tehát nem merünk fölvállalni akkor már olyan passzokat, amiket mondjuk 20 évvel ezelőtt föl is vállaltak a játékosok, 10 évvel ezelőtt is már voltak olyan klasszisok, hogy a mélységbe föl lehetett passzolni, megtartotta, volt terület arra a védekezésből, hogy ki lehetett valakit ugratni, de most már olyan közel vannak egymáshoz a védő játékosok is, hogy a régen azt mondtuk, hogy 10-12 méter, 15 méter ilyen távolságról beszéltünk, most ezek a távolságok, nézzük a mérkőzéseket, ezek lejönnek 5-6 méterre. És 5-6 méteren belül elég egy rossz mozdulat, akkor ki tudjuk mellettet passzolni, de ha nem csinálsz egy rossz mozdulatot a passába, akkor a téd a labda. Tehát az teljesen kezd megváltozni, inkább azt mondom, hogy a középpályások szerepe más lesz a középpályás játék.
2: Igen, meg ez lett egy reakció erre, tehát hogy mindenki sok csapat magasan védekezik. Ugye De Zerbi indította el talán ezt a fajta felfogást, hogy gyakorlatilag játékfelépítésben labda között van a kapustól, gyakorlatilag csatár nélkül játszanak a csapatok, és a két ék is jön vissza mélyebbre, hogy ott létszámfölényt csináljanak, és könnyebb legyen a labda kihozatal. Aztán ugye, ahogy mennek fel az ellenfél kapujához, én is ezt szoktam mondani, hogy ott kell már beérni a boxba, tehát amíg nem vagyunk ott beadó pozícióban, addig nem kell senki a 16-ason belülre, addig fölösleges, addig gyere, hogy biztonságosabban, vagy hatékonyabban át tudjunk menni az ellenfél védekezésén, aztán a végén kell odaérni a befejezésekhez.
1: És a befejezésekhez csak, hogy hozzád kapcsolódjak, számoljátok meg a mérkőzéseken, általában 4 játékos, 5 mindig beír a 16-osra.
2: Így van.
1: És akkor kivesszük a kapust, aki gondolom nem látjuk a tévén, az a térfél közepén áll, a center half, klasszikus center half az ellenfél térfélnek a közepén, és 4-5-en meg az ellenfél 16-osán
2: belül. Gyakorlatilag 30 méteren van sokszor a védővonal, az ellenfél 30-asáig föltolja, hiszen az ellenféltől is mindenki visszazár, 30 méterre 10 emberrel, már nem hagynak fönn a félpályán sétálgató centert, és ezt erre reagál a támadó csapat is, és megkészül a labdavesztésre, úgyhogy nagyon kompakt és intenzív lett a futball.
0: De akkor befejezésnek ez így egy jó is volt, hogy kompakt és intenzív lett a foci. Köszönöm szépen akkor, hogy ellátogattak a stúdióba Németh Imrének és Bozsik Józsefnek. Jó szurkolást mindenkinek!
2: Mi is köszönjük.
1: Mi is köszönjük. Jó szurkolást!
0: Világbajnokság 2026.
3: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
0: Labdarúgó VB a Moravidéki Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2026-ban egyesületi munkáért emlékéremmel tüntette ki dr. Zágorec Csuka Judit, muravidéki magyar, Jókai díjas írót, költőt és könyvtárost. Az elismerést tegnap adták át Kecskeméten, az egyesület 57. vándor közgyűlésén. A kitüntetést a több évtizedes határokon átívelő szakmai munkásságáért vehette át. Dr. Zágorec Csuka Judit költőként, prózaíróként, műfordítóként és könyvtárosként is jelentős életművet épített. Munkássága a szlovéniai magyar könyvkiadás, a sajtó és a könyvtár történet mellett a kisebbségi lét és identitás kérdéseire is kiterjednek. Hosszú évek óta elkötelezetten dolgozik a szlovéniai magyar könyvtárak fejlesztéséért és a magyar-szlovén szakmai kapcsolatok erősítéséért. Munkájával kiemelkedően hozzájárult a határon túli magyar könyvtárügy és a magyar kultúra szolgálatához. Az EU környezetvédelmi tanácsának rendes ülésén az illetékes miniszterek számos fontos témát vitattak meg, az éghajlatpolitika, a természetvédelem, a biológiai sokféleség és a vízkészletek ellenálló képessége területén. Szlovénia is csatlakozott Csehország és Románia erőfeszítéseihez az új uniós csomagolási rendelet időben történő és egységes végrehajtásának biztosítása érdekében. A rendesülésen Peter Lausin államtitkár is részt vett, jelentette be a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium. Kifejtették, hogy az új személygépkocsikra és könnyű haszongépjárművekre vonatkozó széndioxid kibocsátási szabványokat meghatározó rendelet módosításáról szóló vita keretében Szlovénia üdvözölte az autóipar nagyobb rugalmasságára és a technológiai semlegességre irányuló erőfeszítéseket. Legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerül a Zalazon járműipari tesztpálya, várhatóan a Tudományos és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt, közölte közösségi oldalán a Tiszapárt zalaegerszegi országgyűlési képviselője. Nagy Márta bejegyzésében kiemelte, hogy a Zalazon jelenleg közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként működik, így a Tisza kormány által elfogadott jogszabályok alapján kerül újra állami tulajdonba. Az első feladat a Zalazon cégeinek gazdálkodásának, működésének, kihasználtságának és finanszírozásának átvilágítása lesz, mert az előző kormányzat alatt számos hasonló nagy beruházásnál merült fel a nem megfelelő közpénz felhasználás gyanúja, jelezte a Tiszás képviselő. Tanács Zoltán tárcavezető szerint a következő évek célja, hogy az itt születő innovációk minél gyorsabban bekerüljenek a magyar gazdaságba. Sport. Ma időmérővel veszi kezdetét a kerékpárosok országos bajnoksága. A bajnoki cím elnyerésére Primož Roglič a legesélyesebb. A majdnem 29 kilométeres megmérettetést 18 óra 7 perckor kezdi Roglič. A fő részre vasárnap kerül sor, amikor férfi és női kerékpárosok versenyeznek majd Gabrieben az országúti bajnoki címekért.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára derült időre kell számítani, többfelé megélénkül a keleti irányú szél. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr pálya forgalma Drámje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. A tenger melléki strádán zárva van a Posztojna leágazás szintén mindkét irányban, a terelés a Razdörtó és az Unec leágazáson keresztül történik. Baleset következtében akadozik a forgalom Lom előtt Koper felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Ütközi hullámon az 558-as kHz-en.

Molnár Ferenc felvétele szólt 3 perccel fél 12 után, és 30 fok fölött most már, ezt mutatja a helyzetkép. Akár 32-33 fok is lehet a következő órákban még. Légmozgásra nem nagyon számíthatunk, ez a helyzet, felhőzetre sem igazándiból, viszont tovább emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy napos meleg, kánikulai meleg időnk lesz a nap folytatásában. És folytatjuk tovább a zenék sorát is, legalábbis még egy picit itt a délelőtti műsor részben számítunk figyelmükre. Délelőtt egy picivel búcsúzunk, de természetesen érkezik a délutáni csapat.

Kedves hallgatóink, 3:43, és lassan elérkezünk délhez. Érkezik a délutáni csapat, este 7-ig tart ma is a vezetett műsor rész itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ebben az órában még egy kis zenével megyünk tovább, meg lesz egy kis reklám is, aztán tényleg búcsúzunk, és a krónika következik majd déli 12 órától. Meghallgathatják a hír összefoglalót, a hírszerkesztő Farics Doris, a délutáni műsorvezető pedig Kovács Sándor lesz. Ne hagyják ki ezúttal se a további rádiózást, maradjanak a folytatásban is tehát velünk. Bencik István hangtechnikus nevében is búcsúzik a műsorvezető Donner Tíme. A további szép napot kívánunk mindnyájuknak, vigyázzanak magukra, minden jót, viszont hallásra.

0: Reklám. A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: Ilyen. És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2026-ban egyesületi munkáért emlékéremmel tüntette ki dr. Zágorec Csuka Judit muravidéki írót.
1: A kormányfő hivatala továbbra is várja a pártok válaszait a sikeres Szlovéniáért javasolt partnerségre.
2: Szlovénia is csatlakozott ahhoz a romániai kezdeményezéshez, amely a barna medvék Európai Uniós védettségi szintjének csökkentését sürgeti.
1: Másfél milliárd eurós fejlesztési program indul Magyarországon EU-s forrásokból, és a villamos energia hálózat korszerűsítését irányozza elő.
2: Oroszország 3 hónappal meghosszabbította a Szerbiával kötött gázmegállapodást.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2026-ban egyesületi munkáért emlékéremmel tüntette ki dr. Zágorec Csuka Judit muravidéki magyar Jókai díjas írót, költőt és könyvtárost. Az elismerést tegnap adták át Kecskeméten, az egyesület 57. vándorközgyűlésén.
2: A kitüntetést a több évtizedes határokon átívelő szakmai munkásságáért vehette át dr. Zágorec Csuka Judit költőként, prózaíróként, műfordítóként és könyvtárosként is jelentős életművet épített. Munkássága a Szlovénia Magyar Könyvkiadása sajtó és a könyvtár történet mellett a kisebbségi lét és identitás kérdéssel is kiterjednek. Hosszú évek óta elkötelezetten dolgozik a szlovénia magyar könyvtárak fejlesztésért és a magyar-szlovén szakmai kapcsolatok erősítéséért. Munkával kiemelkedően hozzájárult a határon túli magyar könyvtárügy és a magyar kultúra szolgálatához.
1: A kormányfő hivatala továbbra is várja a pártok válaszait a sikeres Szlovéniáért javasolt partnerségre. Még a 3 balközép ellenzéki párt elutasította azt, a Resnica még nem hozott döntést. A párt szervei fognak dönteni, hangsúlyozta Zorán Sztevánovics pártelnök.
2: Janez Jáns a kormányfő a kormányalakítás után meghívott küldött a partnerségre a parlamenti pártoknak és a nemzetiségi közösségek képviselőinek. Feltételezése szerint a koalíció által koordinált törvényeket, amelyeket a szokásos eljárás szerint vitatnak meg, valamint a sanáta törvényeket legalább 10 nappal a kormány megvitatás előtt továbbítják a megállapodás aláíróinak, akik részt vehetnek azok megalakításában. Elsőként a baloldal és a Veszna válaszolt elutasítással, majd a Gibányes Svoboda is nemet mondott. A pártok többek között tartalmilag üresnek értékelték a dokumentumot.
1: Az EU környezetvédelmi tanácsának rendes ülésén az illetékes miniszterek számos fontos témát vitattak meg, az éghajlatpolitika, a természetvédelem, a biológiai sokféleség és a vízkészletek ellenálló képessége területén.
2: Szlovénia is csatlakozott Csehország és Románia erőfeszítéseihez az új uniós csomagolási rendelet időben történő és egységes végrehajtásának biztosítása érdekében. Rendesülésen Peter Lausin államtitkár is részt vett, jelentette be a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium. Kifejtették, hogy az új személygépkocsikra és könnyű haszongépjárművekre vonatkozó széndioxid kibocsátási szabványokat meghatározó rendelet módosításáról szóló vita keretében Szlovénia üdvözölte az autóipar nagyobb rugalmasságára és a technológiai semlegességgel irányuló erőfeszítéseket.
1: Samuel Zsbogár nagykövet a szintén Szlovénia által kezdeményezett békeépítési hét keretében zajló ENSZ közgyűlési vitán tegnap felszólította a tagállamokat a megelőző intézkedések megerősítésére és a béketeremtő erőfeszítések nagyobb támogatására.
2: Az ENSZ Béketeremtő Bizottságának és a Béketeremtő Alapnak a 20. évforduló alkalmából hangsúlyozta, hogy a béke nem adottság, hanem kitartóan, befogadóan és folyamatosan kell építeni. Zsbogar emlékeztetett arra, hogy Szlovénia Egyiptommal közösen vezette a béketeremtő szerkezet felől vizsgálatának határozatairól szóló tárgyalásokat, amely célja a helyszíni béketeremtő erőfeszítések hatékonyságának növelése. határozottabb megelőző megközelítésre szólított fel, ami a folyamatok nemzeti felelősségvállalásán, valamint a béke és biztonság, a fejlesztés és az emberi jogok területének szorosabb integrációján alapul.
1: Szlovénia is csatlakozott ahhoz a romániai kezdeményezéshez, amely a barna medvék Európai Uniós védettségi szintjének csökkentését sürgeti, mert a növekvő állomány egyre nagyobb veszélyt jelent az emberekre és a haszonállatokra.
2: A mezőgazdasági minisztérium szerint indokolt a jelenlegi természetvédelmi szabályok felülvizsgálata. Szlovéniában az egyik legsűrűbb Európában a barna medve állomány, és a hatóságok szerint egyre gyakoribbak az ember és a medve közötti konfliktusok. A kormány adatai szerint 2025 tavaszán 954 barna medve élt az országban. A becslés bizonytalansági tartománya 880 és 1051 között volt. A tárca szerint Szlovénia kiegyensúlyozott megközelítést tart szükségesnek. A megelőző intézkedések mellett gyors beavatkozást a problémás a gyerek esetében, valamint az állomány aktív kezelését az EU élőhely védelmi irányelvének keretein belül.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Másfél milliárd eurós fejlesztési program indul Magyarországon EU-s forrásokból. A kapcsolódó pályázat a villamos energiahálózat korszerűsítését irányozza elő, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány közölte, a beruházások révén csak nem 5000 megawatt új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat.
2: A program részeként a háztartások energiafelhasználásának tudatosabb tervezését és nyomon követését segítő okos mérők telepítésére is lehetőség nyílik. Hálózatfejlesztésekkel 2030-ig jelentős lépéseket tesznek a magyarországi energiarendszer korszerűsítésére, valamint a tisztában biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás felé. A korszerű megoldások csökkentik továbbá az importfüggőséget, és a gazdaság versenyképességét is szolgálják. Kapitány István stratégiai jelentőségűnek nevezte az áramellátás biztonságát, amihez korszerű hálózatra van szükség.
1: Oroszország 3 hónappal meghosszabbította a Szerbiával kötött gázmegállapodást, és várhatóan hamarosan az év végig is kiterjesztik annak hatáját, közölte Dusan Bajatovics, a Szerbia Gáz vezérigazgatója.
2: Felszólalásában a Szerbiai Szocialista Párt politikusa kiemelte, gáz nélkül nincsenek beruházások. Hozzátette, amennyiben nem fejezik be az összeköttetés kiépítését Romániával és Észak-Macedóniával, ha nem növelik a Magyarország felé irányuló kapacitásokat, és nem készülnek el a tervezett tárolók, akkor a gázára legalább 40%-kal fog emelkedni. A beruházások a hazai ellátás biztonságot garantálják. A szerbiai gázszolgáltató maga finanszírozza a hiteleket, vagyis nem kér állami támogatást, de állami garancia szükséges a projekt befejezéséhez, mondta.
1: Sport. Ma időmérővel veszi kezdetét a kerékpárosok országos bajnoksága. A bajnoki cím elnyerésére Primož Roglič a legesélyesebb. A majdnem 29 kilométeres megmérettetést 18 óra 7 perckor kezdi Roglič. A főrészre vasárnap kerül sor, amikor is férfi és női kerékpárosok versenyeznek majd Gábörjében az országúti bajnoki címekért. Ljubljanában folytatódik a férfi röplabdások nemzetek ligája. Svédország után tegnap Bulgária ellen bizonyult jobbnak Fábio Szoli csapata. Szlovénia 3-2-re győzött a bolgár válogatott ellen. Holnap Brazília ellen, majd vasárnap Olaszország ellen mérkőzik a szlovén válogatott. Most Bécsben rendezik a 2026-2027-es férfi és női kézilabda bajnokok ligája csoportkör sorsolását. Szlovéniát a Celje Pivovarna Laško és a Krim Otepe Group Mercator képviselheti a bajnokok ligájában.
3: Időjárás.
2: Ma jobbára derült időre kell számítani, többfelé megélénkül a keleti irányú szél, tenger melléken ánya lesz a borra. Hőmérséklet csúcsértéke 32 és 37 fok között alakul.
3: Közlekedési hírek.
2: Moravidéki közutak forgalmából nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. távlapra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt takarozik a Steyr pálya forgalma drámja és Szlovenszke Konyice között mindkét irányban. Tenger melléki strádán zárva van a poszton a leágazás mindkét irányban. A terelés a Razdertő és az Unec leágazáson keresztül történik. Meghibásodott jármű miatt zárva van a Vipavaj gyorsút forgalma Nanosz felé. Az autósokat az Ajtovcsina leágazáson keresztül terelik.
1: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől, Bencik István délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Kovács Sándor műsorvezető és Lebár Teodor délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Ilyen.
1: Az éjszakon rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újravidéki Magyar Rádióban.

0: 13 óra múlt, és ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, ahol pedig akkor jönnek is az információk, és hát ugye Szlovénia nagy részére narancssárga riasztás van érvényben. Meg lesz is a hétvégén, sőt, hétfőt is ide kapcsolva, miközben a tenger melléken vörös riasztás van a magas hőmérsékletek miatt. Jelenleg itt a Moravidéken ugye derült napos időjárásunk van, 33 fokra lehet majd számítani, ha már most már közel vagyunk, jelenleg 32 fok van, és ugye holnap-holnap után is azért melegek lesznek, hőség lesz, jóval 30 fölött lesz majd a hőmérséklet, és ez így lesz ugye hétfőn is. Na de nézzük akkor az előrejelzést az országra. És hát ma délután a többnyire derült napos időjárás lesz ugye. Az ország középső részén időnként megerősödhet a keleti irányú szél. És hát ugye hőség lesz. A hőmérséklet 32-37 fok közt alakul majd. Holnap is derült napos időjárás lesz, és még meleg lesz. Némi kis keleti irányú szél továbbra is az ország középső részén jelentkezhet majd. A reggeli hőmérséklet úgy néz ki, hogy azért viszonylag friss lesz, lehet szellőztetni. 14-18 fok közt lesz a csúcsérték, no aztán akkor a nap folyamán holnap még egy kicsit melegebb lesz, ugyanis 33-38 fok közt lesz majd a csúcsérték. Vasárnap folytatódik a derült napsütés, és ugye a meleg. Hétfőn is meleg lesz, hőség lesz. Viszont az Alpoknak a vidékén, na ott némi kis komoly felhőzet keletkezhet majd az égbolton, és előfordulhat ott némi kis zápor, illetve zivatar kialakulása, de csekély annak az esélye. De viszont mind a két nap, tehát vasárnap és hétfőn is hőségre kell készülni, és hát ugye riasztás is érvényben van. Moravidéken holnap hajnalban amúgy 19 fokra számíthatunk, aztán délután ismételten egy 33-34 fokos csúcsértékre kell majd készülni. Nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket. Krány 32, Triglav-Kedericán 13 fok van, Jubelában 32 fokot mérnek, Maribor 31 fokos, Muraszombat 34, Ptuj 32, Celje 33, Koper 29, Goricskó 31, Lendván 33 fok van már, közben míg itt beszéltünk egyet ugrott, megérkezett a friss adat, Portoros pedig 32 fokos. Na és akkor nézzük, hogy Magyarországon mire kell készülni, hát egyébként hasonló időjárásra, ugye? Nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható ma, csupán a középső és az északkeleti megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. Légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, késő estére általában 23 és 28 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vasvár megye derült égbolt, 35 fokra kell készülni. Szombaton, azaz holnap. Napos idő várható kevés gomoly felhőben. Csapadék nem lesz. Légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Tehát még az is. A hőmérséklet pedig 34-39 fok közt alakul. Egyébként hajnalban, az Zala és Vasvár megyében is azért friss lesz, és aki korán kell, akkor mindenképp szellőztessen, 16 fokra lehet majd számítani. No de viszont délután kisé felhőség volt mellett Zala és Vasvár megyére is, 37 fok várható. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos, száraz idő. Légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. És hát a hőmérsékletek ugye ismételten magasak lesznek, 35-40 fok között lehetnek majd a hőmérsékletek országszerte. Hát erre készülni kell. És ugye hétfőn is általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, és természetesen hőség 37-38-39 fokokra lehet készülni. Úgyhogy folytatódik a kánikula, és ilyenkor akkor tudják, maradjanak árnyékban, fogyasszanak sok folyadékot, és fizikai megterhelő munkát csak hajnali vagy késő délutáni órákban, amikor már kicsit üvesebb van. Békés Csabán, Budapesten, Debrecenben 33 fok van. Győr 32 fokos most. Pécs 32, úgy szintén. Sármellék, Siófok 33. Szeged 34. Szolnok, Szombathely 33. Lenti 33. Kesztely és Nagykanizsa, úgy szintén 33. Vigyázzanak magukra. Nézzük, mi van az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: A Moravidéken szerencsére nincsen torlódás vagy nagyobb fennakadás az utakon, úgyhogy mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk, viszont ugye azért azt elmondjuk, hogy ma az egész Moravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez a rendőrség. Na, a távolabbra tartóknak történt egy baleset a Steiner autópályán, méghozzá a Sznebergyei csatlakozásnál Maribor irányában, ott egy sáv zárva van, és torlódik a forgalom. A Laskorimszke-Toplice úton, Udmatnál szintén történt egy baleset, ott is zárva van az út. Illetve a Litia-Zagorje úton is történt egy baleset, és ott is zárva az út, ott is torlódik a forgalom. És hát ugye ilyen melegben, hőségben azért erre is mindenképp oda kell figyelni, tehát sokkal figyelmesebben kell közlekedni a forgalomban, sőt, ha tehetik, akkor inkább ne is induljanak útnak. De azért vannak még torlódások méghozzá a Pletovárjai alagút előtt Maribor irányában, ott nagyjából 4 kilométeres kocsisor torlódott össze, 8 perces késéssel kell számolni ezen a szakaszon, de akadozik a forgalom a Drámjai csatlakozásnál, ugye akkor, ahogy említettük, Maribor irányában. Illetve Ljubljana környékén is akadozik a forgalom, méghozzá a keleti körgyűrűn, a Zadobrovai elágazásnál, Sznebergye felé szintén torlódik a forgalom, ott is egy koccanás történt, hogy vigyázzanak magukra a forgalomban is, és hát mindenkinek akkor jó vezetést kívánunk, ha muszáj menniük valahova, és mindenképp szerencsés utat, meg balesetmentes közlekedést.

hogy hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell.

Daniel Noboa, ecuadori köztársasági elnök nemzeti ünnepet hirdetett péntekre, tehát mára, miután ugye az ország labdarúgó válogatottja bejutott az észak-amerikai térségben zajló világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Köszönjük a játékosoknak és a szövetségi kapitánynak, hogy a kritikák, a sértések és a nehéz pillanatok ellenére talpra álltak, és ezt az óriási örömöt szerezték az egész országnak. Holnap nemzeti ünnep lesz, írt a közösségi oldal Noboa, Ecuador csütörtöki VB továbbjutása után. A Dél-Amerika együttes hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a németeket, ezzel csoport harmadikként zárt és továbbjutott. Ecuador 5. VB-n vett részt, és 2006 után másodszor játszott az egyenes kieséses szakaszban, bár az akkor már a 16-os mezőnyt jelentette, ezúttal még csak a 32-est. A csapat a 8-at döntőbe jutásért a társrendező Mexikóval, Svájccal, a K csoport győztesével, vagy az eljelő 4-es legjobbjával mérkőzik majd. Hogy kivel? Az majd akkor kiderül. Minden esetre nemzeti ünnepet hirdetett, tehát Noboa, Ecuador köztársasági elnöke. Hát ők így örülnek a focinak. Mi pedig zenével folytatjuk, majd érkezik Curtisszel, itt lesz Balázs Fecola Ibolyával, megjön a Jude Law is.

Az Uruguay válogatott játékosainak egy része összetűzésbe került Marcelo Bielsa szövetségi kapitánya írja az Espectador Deportes nevű rádió értesülésre hivatkozva a Globo. Az említett forrás szerint többek között a Real Madridban légióskodó Federico Valverde, Manchester Unitedben játszó Manuel Ugarte, a Tottenhamet erősítő Rodrigo Bantakor, valamint a kapus Sergio Rohet is tagja volt annak a csoportnak, amely azt követelte a rutinos argentin edzőtől, hogy változtasson a módszerein, valamint a csapatjáték stílusán a Spanyolország elleni csoport meccs előtt. Játékosok közölték, hogy elégedetlenek az edzések intenzitásával és az ebből fakadó sérülésekkel. Tovább elmondták, hogy ők mély blokkban védekeznének, illetve kontráznának a spanyolok ellen. Bielsa mindenre úgy reagált, hogy összehívta az egész keretet egy megbeszélésre, és elmondta, hogy tükrözni fogják a spanyolok hadrendjét. A 70 esztendő szakember ezután 48 percen keresztül lecsötörte munkának különböző aspektusait, majd a játékosok szemére hányta, ahol már akkor megpróbálták megfúrni, amikor egy idő után nem hívta be a válogatottba Luis Suárez-t, de akkor is, amikor kihagyta a VB keretből Nathan Nández-t. A megbeszélésről több játékos dühösen távozott, még José María Jiménez sikertelenül próbálta csillapítani az indulatokat. Mint ismert, Uruguay két döntetlennel kezdte világbajnoki szereplését, Spanyolország elleni szombat hajnali rangadón dől majd el a továbbjutás kérdése. Egyébként pedig ilyet már lehetett látni ugye 2010-ben a franciák, 2018-ban pedig az argentinok részéről lehetett látni hasonlót, amikor a csapat úgymond fellázott a mester ellen. Mi pedig Király Viktorral, Radics Gigivel, meg így jó néhányan megjönnek így egyben, egy dalban, aztán itt lesz velünk Madonna is.

Na, szóval tehát akkor a Madonna és a Hang Up című dalát hallhattuk. Hát ugye tegnap szóltunk arról, hogy nem fog elkészülni a dokumentumfilm, ami ugye a Madonna életéről készült volna. Viszont nálunk most jön az Utazás meg a Szép arcú jövő, utána pedig megismételjük a Friss című műsort.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és Miley Cyrus újdonságát hoztam, mert hogy az énekesnő új dallal köszönti a 20 éves Hannah Montanát. Az amerikai énekesnő és színésznő új felvétellel rukkolt elő a Hannah Montana sorozat 20. évfordulója alkalmából. Miley egy különleges dokumentumfilmmel is megemlékezett arról, hogy 2 évtizede robbant be a köztudatba a kultikussá vált sitcomnak köszönhetően. Most pedig bemutatja a Younger You című dalt. A Hannah Montana ünneplése számomra nem csupán tisztelgés a sorozat előtt, hanem egyfajta lezárás is, írta Miley Cyrus az Instagramon. A Hannah Montana volt annak az életnek a kezdete, amelyet ma élek. A kapcsolat, amely a rajongóimmal összeköt, épp oly ritka és különleges, mint maga ez az egész utazás, tette hozzá Miley Cyrus. Ez a jubileumi kiadás ajándék a bennetek élő fiatalabb éneteknek, az én módom arra, hogy megköszönjem a hűségeteket és azt, hogy lépésről lépésre velem együtt nőttetek fel, fogalmazott Miley. Az énekesnő szerint a Younger You mindent elmond. Az évforduló kapcsán rögzített műsorban Miley Cyrus a sorozat legismertebb dalait is előadta. A sztár kulcs szerepet játszott abban is, hogy a Disney elkészítse a külön kiadást, ugyanakkor egy esetleges folytatás kapcsán egyelőre visszafogottan nyilatkozott. Arra a kérdésre, hogy készülhet-e a sorozat új évada, így válaszolt: majd meglátjuk, mit hoz a jövő. A Hannah Montana 2006 márciusa és 2011 januárja között futott a Disney Channel műsorán. A sorozatban pedig Miley Cyrus Miley Stewart karakterét alakította, aki ugye kettős életet él, nappal átlagos tinédzser, titokban pedig világhírű popcsillag. Hát akkor most jöjjön a már világhírű popcsillag Miley Cyrus és a legújabb dal, a Younger You.

0: Friss. Zenei újdonságok. MMR.
1: 13 óra 51 perc, pontos, de a friss ismétlését hallottuk, a háttérben pedig már Bruce Springsteen. 9 perc múlva pedig friss híreket hallunk, következő órában pedig programokat mondunk.

A Yata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2026-ban egyesületi munkáért emlékéremmel tüntette ki dr. Zágoresz Csuka Judit, Muravidéki Magyar Jókai díjas írót, költőt és könyvtárost. Az elismerést tegnap adták át Kecskeméten az egyesület 57. vándorközgyűlésén. A kitüntetést a több évtizedes határokon átívelő szakmai munkásságáért vehette át. Dr. Zágoresz Csuka Judit költőként, prózaíróként, műfordítóként és könyvtárosként is jelentős életművet épített. Munkássága a szlovéniai magyar könyvkiadás, a sajtó és a könyvtár történet mellett a kisebbségi lét és identitás kérdéseire is kiterjednek. Szerdán súlyosan megsérült egy magyar gyermek, miután lezuhant a Bledi vár melletti kilátónál. A gyereket egy meredek hegyoldalban találták meg, majd helikopteres emeléssel mentették ki. A fiú súlyos fejsérülést szenvedett, katonai repülőgéppel szállították kórházba. A szlovén rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Erős hőhullám söpört végig Európán, Franciaországtól Spanyolországon és Belgiumon át, 39 fok közelébe tolva a hőmérsékletet. Londonban a lakosok a parkokban és a Temze partján kerestek árnyékot, miközben a közlekedési társaságok a szolgáltatások esetleges fennakadására figyelmeztettek. Belgiumban ideiglenesen bezárták a brüsszeli atomiumot, miután a hőhullám idején a benti hőmérséklet elviselhetetlenül magasra emelkedett. Madridban a helyiek és a turisták a város úgynevezett városi strandján gyűltek össze, ahol a szökőkutak vizében próbáltak felfrissülni, miközben a hőmérséklet szokatlanul magas maradt. A meteorológusok a tartósan fennálló hőkupolával magyarázták az időjárást, amely forró levegőt zárt Nyugat-Európa fölé, tovább emelve a hőmérsékletet és elnyújtva a hőhullámot. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet akár tovább is emelkedhet, mielőtt enyhülés érkezne. Eközben a kontinens szerte emberek millióit helyezték hőségriasztás alá, és közegészségügyi intézkedéseket vezettek be. Pár percnyi különbséggel két erős földrengés rázta meg Venezuelát helyi idő szerint szerdán este. A Caracastól körülbelül 200 kilométerre nyugatra fekvő partvidék a leginkább érintett terület. A hatóságok egy nappal később legkevesebb 235 halálos áldozatról és 4300-nál is több sebesültről tudnak. A halottak és a sebesültek száma várhatóan tovább emelkedik, mivel a szerda este bekövetkezett 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések után több ezren tűntek el. Az érintett térségekben bevezetett rendkívüli intézkedések mellett a hatóságok közölték, a létfontosságú szolgáltatások helyreállítása és a túlélők felkutatása továbbra is azonnali prioritás, miközben Venezuela legújabb kori történelmének egyik leghalálosabb természeti katasztrófájával néz szembe.
2: Időjárás.
1: Folytatódik a kánikula, az ország szinte teljes területén tűző napsütésre és tikkasztó forróságra kell készülni. Délutánra a hőmérők higanyszála országszerte 34 és 36 fok közé kúszik. A magas hőmérséklet miatt a Környezetvédelmi Ügynökség narancssárga figyelmeztetést adott ki az északnyugati hegyvidéki országrészt kivéve egész Szlovéniára. A hőhullám a következő három napban fokozódni fog, ezért az Arso vörös figyelmeztetést adott ki Szlovénia délnyugati részére szombatra, valamint az ország középső részére vasárnapra és hétfőre. Az ország többi részére narancssárga figyelmeztetés van érvényben.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral ma bárhol találkozhatnak a volán mögé ülők, mivel a rendőrség az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.

0: Mi? Hol? Mikor? Kultúra, szórakozás és sport. Mindez a programajánlóban.
1: Na, akkor néhány programot ajánlom most a figyelmükbe, és már is itt egy program, ami pedig egyben kettő program. Tehát lehet akár menni az egyikre, és akkor részt vesznek a másikon, vagy pedig ebből az egyikre csak ellátogatnak, hogy miről is van szó. No, június 27, tehát holnap rókajárás lesz. Állati kerékpáros kalanda Hetésben, és hogy is néz ki a program? 13 óra 30 perckor találkozó Lentiben, a Pörgölyi Pékség előtt, vagyis ugye a rókánál alakjon az a rókavirág. 14 órakor lesz kerékpáros indulás, ugye, rácsatlakozási lehetőség pedig Hetés kapujánál körülbelül 14 óra 30 perckor. Na és akkor kerékpárról mindenki majd elmegy Kálmaházára, ahol pedig a Kálmovci Zoo, vagyis a Kálmovcin, illetve Kálmaházán létesülő állatkert nyitónapjára érkeznek. Úgyhogy azt meg lehet majd tekinteni, mert holnap ugye nyílik akkor Kálmaházán is az állatkert. A belép egyébként önkéntes adomány, a bevétel egy beteg kisfiú gyógyítása, az való hozzájárulása az első napon, ugye, úgyhogy még jótékonysági része is van az állatkert látogatásnak. Majd pedig a rókajárás, kerékpáros kaland majd folytatódik. 16 óra 30 perctől szoboravatások Szent Istvánlakon és Bödeházán, és a rókajuk megnyitására pedig 17 órakor kerül sor, majd pedig vissza Lentiben, ahol az indulás volt. Úgyhogy lesz rókajárás és Kálmaházán állatkert megnyitó. Ezekre akkor mindenképp ajánljuk, hogy látogassanak el, illetve hát mondjuk Kálmaházán akkor ugye jótékonysági része is van a megnyitónak, tehát a belépő önkéntes adomány és egy kisfiú, beteg kisfiú megsegítésére megy az összeg. De lesz holnap falunap is, méghozzá Völgyi falunap. Ez már a 19. lesz. És hát június 27-e ugye szombaton a Zasu erdőn, tehát ugye a Völgyi falusi futballpályán. És hogy mi a program? Így főzünk Bográcsban 9 órától. Kispehás focitorna 10 órakor veszi kezdetét. Egész napos gyermekprogram 11 órától. A kulturális műsor 13 órakor kezdődik, 17 órától pedig zenés

szórakozás is. Úgyhogy holnap 19. Völgyi falunap, az alsó erdőn, aki teheti, legyen ott, tehát a Völgyi falusi focipályánál. Egyébként pedig kisvasútnap is lesz, június 27-én, tehát holnap, és hát különböző programok is lesznek. 11 óra 10 perckor például a TMK Rock Band koncertje is majd lesz. De lesz tízelés, gőzös járatok, kézműves foglalkozás, vasútmodell, népi játékok, koncert és ugye arcfestés. No, lesz egyébként vonatozás is, és hogy a gőzmozdonyos járat mikor indul. 7 óra 25 perckor Csömödérből, 9 óra 35 perckor Lentiből, majd délben Csömödérből, és 13 óra 45 perckor Kistolmácson megy majd Csömödérbe. Illetve dízelmozdonyos járat is lesz, 8 óra 20 perckor indul Csömödérről, 9 óra 45 perckor Kistolmácsról, 16 órakor Csömödérről, majd 17.35-kor Kistolmács, úgyhogy mindenképp ajánljuk a figyelmükbe ezt is. Meg ugye, ezek majd mind Kistolmács és Csömödér közt közlekednek, de megy majd Lentibe is. 12 óra 25 perckor Csömödér Lenti, aztán 13.50 perckor Lenti Csömödér, és 16 órakor Csömödér Lenti. Úgyhogy kisvasútnap, ez is akkor mindenképp egy jó kis programnak ígérkezik. Mi pedig folytassuk zenével, érkeznek a repülők.

Na, még egy-két programot azért ajánlunk a figyelmükbe, ez a Liszt intézettől van, méghozzá június 27-én és 28-án, tehát holnap-holnap után. 9 és 18 óra közt a Liszt intézetben, tehát ha valaki arra jár, Ljubljanában, ugyanis a Liszt intézet a Rubik Klub Szlovénia együttműködésében minden évben közösen szervez meg különböző Rubik kocka kirakó versenyeket. Idén júniusban a Ljubljana Blind and Big Rubik kocka versenyen mérkőzhetnek meg a versenyzők. Rendezvényen különböző megoldási stílusokat lehet majd látni, beleértve hagyományos gyors kockázást, vakon történő megoldást és az egykezest. Valamint a 6x6x6 és a 7x7x7 kockákat is. Közösen majd akkor meg lehet nézni, hogy ki fogja leggyorsabban és legügyesebben kirakni a híres magyar találmányt, a Rubik kockát. Tehát ugye a Liszt intézetben Ljubljanában holnap és holnap után 9 és 18 óra közt. Akik pedig esetleg ellátogatnak a 62. alkalommal megrendezésre kerülő Szlovénia legrégebbi folklor fesztiváljára, a Jurjevanje fesztiválra, Bela Krajinába, pontosabban Csernomájra, ők találkozhatnak, illetve megtekinthetik a Magyarország és Somogy Táncegyüttest is Kaposvárról. Ők ugyanis meghívást kaptak, és a fesztivál alatt a Magyar Táncegyüttes és Zenekara pénteken, szombaton és vasárnap is fellép majd több helyszínen. A fesztivál részletes programja pedig a neten található meg, tehát Szlovénia legrégebbi folklor fesztiválján, a Jurjevanjen, ott lesz a Somogy Táncegyüttes is Kaposvárról, hogy akár őket is megtekintetik, ha arra járnak. Mi pedig menjünk tovább most zenével, Dr. Alban érkezik, Carson Kuma is itt lesz, meg a Magna Cum Laude.

Ma ugye Szlovéniában országos bajnokság lesz, még hozzá kerékpározásban is. Ma időmérőben mérik össze az erejüket a kerékpárosok. Egyébként a legnagyobb esélyes Primož Roglič, ő 18 óra 7 perckor vág majd neki a 28,8 km hosszú szakasznak, és hát nagy esélye van, hogy megnyeri, ugyanis Tadej Pogačar nincs, sőt, ma Matej Mohoric sem fog versenyezni. Egyébként a hölgyek is ma fognak versenyezni, szintén időmérőben, 16:30, azaz 16 óra 30 perckor kezdenek majd. Primož Roglič egyébként az országos bajnoksággal utoljára 2020-ban szerepelt, akkor az utcai versenyen nyerte meg a versenyt, és lett országos bajnok, miközben, ugye Tadej Pogačart győzte le, miközben pedig időmérőn akkor Pogačar volt jobb, és Roglič ugye második lett. 2016-ban lett először országos bajnok időmérőben, akkor például Matej Mohoricot győzte le, de ahogy említettük, ő most sem fog versenyezni. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogyha tényleg az lesz-e, hogy megszerzi az új országos bajnoki címet. Hát minden esetre nagy esélye van neki rá, annak ellenére, hogy sokan azt mondják, hogy már idősebb, ugye 36 éves, és hogy kerékpározásban ez sok. No de Roglič már sokszor bizonyította, hogy nála a kor az tényleg csak egy szám. Jön Paulina, meg itt lesz utána a konyha is.

0: 15 órakor pedig tudják, hogy várják önöket a terepjáról, és benne ma két téma lesz. Az egyik, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesület elnöksége 2026-ban egyesületi munkáért emlékérem kitüntetésben részesítette dr. Zákorec Csuka Judit, munavidéki magyar, jókönyvdíjas írót, költőt és könyvtárost több évtizedes határokon átívelő szakmai munkásságáért. A díjat ugye tegnap Kecskeméten adták át a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 57. vándorgyűlésén. Na és akkor erről haladnak majd a terepjáróban. A másik téma pedig a buza lesz, ugyanis. Még éppen, hogy elkezdődött az árparatása, de az már biztos, hogy aki a térségben buzát takarít be, az azt veszteséggel fogja eladni. És hát az idei felvásárlás előtti helyzetről haladnak akkor egy kis körképet szintén a terepjáróban, úgyhogy ez a két téma várja önöket 15 órakor, mindenképp számítunk a figyelmükre.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Június 26-a van és péntek, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig ugye a Terepjáró következik, és ma két témával várjuk Önöket, úgyhogy már is kezdünk, és ha tehetik, akkor mindenképp tartsanak velünk. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 2026-ban egyesületi munkáért emlékérem kitüntetésben részesítette dr. Zágoráz Csuka Judit, muravidéki magyar jókönyvdíjas írót, költőt és könyvtárost több évtizedes határokon át ívelő szakmai munkásságáért. A díjat tegnap Kecskeméten adták át a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 57. vándorgyűlésén. Gerevic Bettina és Kovács Csildikó összeállítása.
2: Dr. Zágoráz Csuka Judit sok műfajban alkotó, költő, író és könyvtáros. A vers mellett prózával, műfordításokkal, tanulmányokkal és esszékkel is jelen van a muravidéki és az egyetemes magyar irodalomban. Könyveiben a szlovéniai magyar könyvkiadással, a sajtó és könyvtár történettel ugyanúgy foglalkozott, mint a kisebbségi léttel és identitással. Szívügyének tekinti a szlovéniai magyar könyvtárak sorsát. Kezdeményezője és elnöke volt a Nemzetiségi Könyvtárosok csoportjának. Aktívan közreműködik a magyarországi intézményekkel, elsősorban Zala és Vasvár megyében, és az országos Széchenyi könyvtárral. Dr. Zágoráz Csuka Judit a határon túli magyar könyvtár ügy elismert képviselője, valamint a magyar nyelv és kultúra szlovéniai elkötelezett szakértője. Szakmai munkásságát a Magyar Könyvtárosok Egyesülete emlékéremmel jutalmazta. Dr. Zágoráz Csuka Judit a következőket mondta a díjról és az együttműködésről.
3: 1997-től lassan, 30 éve tagja vagyok a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. 3 évtized munkásságát, munkásságomat értékelte a Magyar Könyvtáros Egyesület vezetősége, aztán a regionális Zala megyei egyesület felterjesztett, nyilván akik ismernek, és a könyvtári intézettől is kaptam felterjesztést, akik szintén szakmailag ismernek az Országos Széchenyi Könyvtárból. Ez különösképpen meglepett, hogy értékelik a munkásságomat. Én hiszek, kezdetekkor is hittem az összefogásba, az együtt dolgozásba, és úgy érzem, mint könyvtáros, hogy erre szükségünk is van. A szakma Magyarországról adott egy emlékérmet. Én úgy gondolom, hogy ez most ezen a vonalon a Nemzetiségi Könyvtárügy területén megerősít.
2: Dr. Zágoráz Csuka Judit a díjat Kecskeméten a Katona József könyvtárban vehette át, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 57. vándorközgyűlésén.
4: Gerencsér Judit vagyok, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke. Szeretnék szívből gratulálni dr. Zágoráz Csuka Juditnak az MK emlékérem kitüntetéséhez. Ugye minden évben a vándorgyűlés keretében egy határon túli könyvtárost is díjazunk. Azt gondolom, hogy dr. Zágoráz Csuka Judit egy fantasztikus példája annak, amit az MK emlékérem jelent, mert itt olyan szakmai életutakat, eredményeket díjazunk, ami a magyar könyvtárosok céljait, célkitűzéseit jelenti, és azt gondolom, hogy Judit minden tekintetben megfelel ennek. Nagyon régóta együtt dolgozunk, nagyon-nagyon régóta együttműködési partnere a Magyar Könyvtárosok Egyesületének.
2: Dr. Zágoráz Csuka Judit munkájával kiemelkedően hozzájárult a határon túli magyar könyvtárügy és a magyar kultúra szolgálatához.
1: Még éppen, hogy elkezdődött az árpa aratása, de az már most biztos, hogy aki e térségben búzát takarít be, az azt veszteséggel fogja eladni. Az idei felvásárlás előtti helyzetről jobb egy Klára szól.
5: A termelők előzetes számításai alapján az idei év termelési költsége tonnánként 280 és 290 euró között mozog. A felvásárlási ár pedig köztudottan mindig a tőzsdei árakat követi, amelyek jelenleg úgy 205 euró körül mozognak. Így, ha egy körülbelüli 5 tonna hektáronkénti átlagos hozamot veszünk, akkor a veszteség hektáronként 400 euró. Ezen áldatlan állapotra hívta fel a figyelmet nemrég Franz Kücsán, a szlovén parasztszakszervezet alelnöke, kihangsúlyozva, hogy a gabonatermelők számára az idei év sorában a negyedik veszteséges év lesz. Az idei termésnek nemhogy elfogadható ára nem lesz, de a termés mennyisége sem éri el a vártat, legalább 30%-kal lesz alacsonyabb a tavaszi hó, aztán az aszály, a fagy és a több helyütt pusztító jégeső következtében. Ahogy minden évben, az idén is az aratást megelőzően a gabonatőzsdén az árak nyomottak. És további problémát jelent, hogy a térség nagyobb gabonatermelő országaiban a tárolók nem ürültek ki mára. A szlovén búza nagy részét nálunk családi gazdaságokban termesztik. Évek óta a gazdák legnagyobb gondja, hogy alig rendelkeznek saját tároló kapacitással, ezért aratás idején kénytelenek az aratás időszakában érvényes körülmények és feltételek mellett túladni a termésen. Ezt a helyzetet használják ki évek óta a gabonafelvásárlók, elutasítva a gazdák által kért azon árat, ami fedné költségeiket. A malmosok, felvásárló szövetkezetek és cégek az olcsó import búzára és lisztre, valamint saját haszonkulcsaikra hivatkoznak, s ezzel az elmúlt szezonokban a muravidéki gazdáknak tonnánként 165-212 eurót adtak csak a termésért, mennyiségileg pedig éppen csak annyit vásároltak fel, amivel fenntartják a termelés iránti érdeklődést. A kínált árral az egyre emelkedő termelési költségeket azonban a gazdák nem bírják lefedni. Így nem kell csodálkozni azon, hogy évről évre egyre kevesebb területen kerül gabonavető maga földekbe. A számok azt mutatják, hogy a búza vetés területe 3 évtized alatt 40 ezer hektárról kevesebb, mint 27 ezer hektára csökkent. Önellátásunk pedig gabonafélékből folyamatosan romlik.
1: Péntek van, június 26-a, és a terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban, amit ugye tudják, megtalálnak a honlapunkon is, mmr.si. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

Na, az Ananda Barbies felvételét hallhattuk, és szóljunk arról, hogy ma délután hogy fog kinézni a műsor. Itt a Moravidéki Magyar Rádióban már lesz egy kisebb változás. Méghozzá, hogy ebben az órában lesz majd még a 7 zeneszáma, ez nem változás. Az sem, hogy a következő órában majd ugye a fordulópontok jelentkezik, válogatás Szabó Márk és Kósa Ferenc műsoraiból. Aztán, mivel utolsó pénteknél tartunk ebben a hónapban, 17 óra után érkezik majd ugye Komolyan a zenéről című műsor. Majd pedig nap, illetve esti krónika 18 órakor, utána pedig jön egy kis változás, ugyanis vendégek lesznek itt a stúdióban, és hogy kik? Hát az Akusztik Gitár Café érkezik ide a stúdióba, és hogy ők kik? Hát megismerjük majd őket. Egyébként pedig este majd lehet őket látni a Bamfi Nights-on is. Úgyhogy egy kis ízelítő a krónika után a mai Bamfi Nights-ból itt a Moravidéki Magyar Rádióban mindenképp számítunk a figyelmükre, és utána, ami a változást illeti még, lesz majd ugye 19 órakor mese, és utána 19 óra 15 perckor megismételjük az Aréna világbajnoki külön kiadását. Úgyhogy ennyit akkor a változásokról, a műsorról. Tartalmas lesz a délután, számítunk a figyelmükre, jó rádiózást, és folytassuk zenével!

0: Mi van ma, ember? 20 perc váraklat, kész van ma haja?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá! Rakjál bele egy kis vaxot, aztán megy!

Na, egy jó hír Bud Spencer és Terence Hill rajongóknak, ugyanis a filmjegy generációk számára jelentettek ugye kihagyhatatlan televíziós programot, most pedig újra nagy vásznon idézhetik fel a rajongók a legendás páros legnépszerűbb alkotásait. A Corvin mozi június 27-től, tehát holnaptól, augusztus 9-ig különleges vetítés sorozattal tisztelek az idén 10 éve elhunyt Bud Spencer emléke előtt. Hát kevés filmes dúó épített ugye akkor a rajongótávolt Magyarországon, mint Bud Spencer és Terence Hill. Az olasz színészpáros western paródiai, akcióvígjátéka és család kalandfilmje nem csak Magyarországon, hanem több európai országban is kiemelkedő népszerűségnek örvendenek, például Németországban is nagy imádatnak örvendhetnek. Na, Bud Spencer sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben az ország egyik legnagyobb filmvásznán tűzi műsorra a páros hat ikonikus filmjét. Az olasz dúó felbukka majd a Különben dűbe jövünkben, melyben ugye egy kisvárosi autóverseny miatt kerülnek összetűzésbe a helyi gengszterekkel. Felcsapnak, járjönnek a bűnvadászokban, és messzi szigeten kutatnak elrejtett kincs után a kincs, ami nincs benn. Majd Miami-ben a kaszinókat uraló bűnözőket próbálnak leleplezni az És megint dűbe jövünkben, valamint titkos ügynök kívánnak a Nyomás utána című filmben, végül pedig gazdag hasonmásaikat kell helyettesítsék a Nincs kettő, négy nélkülben. Tehát ezek a filmek lesznek majd láthatók nagyvásznon is. A vetítés sorozat egyszerre kínál időutazást a rajongóknak és lehetőséget a fiatalabb generációknak, hogy újra mozivásznan és lássák és megismerjék az olasz filmtörténet egyik legkedveltebb párosát. No, jöjjön is akkor, Különbedőbe jövünk, és a Tarbagi!

Tóth Andit hallhattuk, most pedig jön az utánam, srácok, ez a Republik felvétele. Aztán pedig érkezik az ideje, hogy meghallgatjuk a hét zeneszámát is. Az pedig ugye Jöjj vissza nyár, Páldénestől.

Na ez volt, hát akkor Pál Dénes és a Jöjj vissza nyár című dala. Ugye hát a nyárnak nem kell visszajönnie, mert itt van még hozzá azért úgy Isten igazából. 1987 óta egyébként a mai nap, vagyis június 26-a kábítószer ellenes világnap, az ESZTE 1987-ben ezen a napon határozta el a kábítószer ellenes világnap létrehozását. És hát meg is van, 39 éve. Mi pedig folytatjuk egy kis zenével, majd ugye 16 órakor várjon őket a friss hírblokk, méghozzá Leti Zsuzsannától, a zenék sorát pedig Kis Csillag nyitja és a Fishing on Orfű című dalokkal, és hogy miért is, többek közt azért, mert szerdán rajtol a Fishing on Orfű.

A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idei évben is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A KZ Radgonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Natasha Pirce Muszár köztársasági elnök ma együttérzését fejezte ki Venezuela népével a dél-amerikai országot sújtó szerdai pusztító földrengés nyomán. Szlovénia az Európai Unióval együttműködve keresi a módját, hogyan segítsen a károsultakon, jelentette be Tone Kaiser külügyminiszter. Közben a Szlovén Vörös Kereszt a szolidaritási alapból 10.000 euró gyors segélyt küldött az IFRC felhívására, és megkezdte a pénzügyi támogatások gyűjtését is. Június 25-én csütörtökön ünnepelték a Muraszombati Egyházmegye fennállásának 20. évfordulóját. A jubileumi szentmisét és a központi ünnepséget a Muraszombati Szent Miklós Székes Egyházban tartották, amelyen részt vettek a szlovén püspökök és Monsignor Dr. Luigi Bianco apostoli nuncius is. János Kozinc muraszombati püspök az STA-nak elmondta, hogy az egyházmegyét határmenti fekvése és kulturális sokszínűsége jellemzi, a jubileumi ünnepség központjában pedig a Krisztussal való személyes kapcsolat elmélyítése áll. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök a Kyriakos Pierkakisszal, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete az Eurogroup elnökével folytatott pénteki egyeztetés után Budapesten. Kiemelte: a kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit, a Maastrichti kritériumokat. Magyar Péter szerint az euró bevezetéséhez szükséges feltételek közül jelenleg az államadósság szintjének csökkentése tűnik a legnehezebben teljesíthetőnek. Itt a kritérium: GDP arányosan 60%, az idei első negyedévi adatok szerint most 77,9%-on áll az ország. Az Eurogroup elnöke arról beszélt, hogy az euró bevezetéséhez vezető úton az egyik fontos lépés az ERM 2-es árfolyam mechanizmusban való részvétel, amelynek célja annak bizonyítása, hogy egy ország valutája tartósan és komolyabb piaci feszültségek nélkül képes stabilan működni. Pierre Kakis szerint az Eurogroup elsősorban szakmai tudással és tapasztalatmegosztással tudja támogatni Magyarországot ezen az úton, számolt be róla a portfólió. 6. Fülöp és Claudia Sheinbaum Mexikóváros nemzeti palotájában tartotta első kétoldalú találkozóját, amely csaknem egy évtizedes diplomáciai feszültség után az enyhülést jelzi a két ország között. A spanyol uralkodó úgy érkezett meg Mexikóvárosba, hogy programjában nem szerepelt egyetlen kiemelt jelentőségű politikai találkozó sem. Ez volt az első alkalom, hogy a két vezető személyesen találkozott, betetőzve azokat a diplomáciai lépéseket, amelyeket a két ország a kapcsolatok rendezése érdekében tett.
2: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a kánikula, az ország szinte teljes területén tűző napsütésre és tikkasztó forróságra kell készülni. Délutánra a hőmérők higanyszála országszerte 34 és 36 fok közé kúszik fel. A következő napokban tovább fokozódik a hőség. A hétvégén és a jövő hét elején már igazi embert próbáló kánikula várható, ezért az Arso vörös figyelmeztetést adott ki Szlovénia délnyugati részére szombatra, valamint az ország középső részére vasárnapra és hétfőre. Az ország többi részére narancssárga figyelmeztetés van érvényben.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez.

16 óra 11 perc, pontos idő, és Rossz Ramazzotti mindjárt itt lesz velünk, tehát egy kis olasz hangulat az ilyen hőmérsékletekhez természetesen. Na utána pedig akkor jönnek ugye a fordulópontok, vagyis a csodálatos világunkból jön most egy ismétlés, az örökségünkről lesz szó, úgyhogy érdemes meghallgatni, Szabó Márk és Kósa Ferenc várják majd önöket, de előtte még Rossz Ramazzotti.

0: Örökségünk.
1: Avagy mit adtak a magyarok a világnak?
2: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma örökségünk és benne Kandó Kálmán és Tihanyi Kálmán.
3: Szerencsére ebben a műsorban már nagyon sok tudósról tudtunk beszélni, akik magyar földön születtek, és akár Nobel-díjat is kaptak. Most kettő olyat említenénk meg, akiknek ugyan ilyen nagy elismerés nem járt ki, de azért nagyon fontos hozzájárulásuk volt a tudomány fejlődéséhez, a technika fejlődéséhez. Két embert kiválasztottunk így, hát teljesen véletlenszerűen, valamilyen közös pont van bennük, mind a kettőjüket Kálmánnak hívják, egyikük Kandó Kálmán, másikuk pedig Tihanyi Kálmán, és nagyjából egy korban is éltek ők. De találmányaik nem nagyon rokoníthatóak, de mondjuk mindkettőjük mérnök ember volt. Kezdjük talán Kandó Kálmánnal, ő az, aki közismertebb.
4: Mivel írta magát a történelmi könyvekben, 69 szabadalma van Kandó Kálmánnak. Például a villamos, vasúti motor, a többfázisú váltóáramú motorok, önműködő kapcsoló berendezések, stb. Úgyhogy egy olyan ember, aki 69 szabadalmal rendelkezik, kalapot kell emelni előtte. Kandó Kálmánról talán annyit, hogy 1869, megint megjelenik a 69 szám, 69-ben született Budapesten. Egy régi nemesi család sarja, aki tanulmányait a fassori luteránus gimnáziumba kezdte, majd átiratkozott egy gyakorló gimnáziumba, amelyet Kármán Mór alapított, majd később tanulmányait a budapesti József Műegyetemen folytatta, és rá néhány évre, szóval a 4 éves tanulmányai után megszerezte a gépészmérnöki oklevelet. Később Párizsban munkálkodott, dolgozott,

0: meg az a nagyon fontos fejlesztése, amiről aztán ő híressé vált.
1: Később Párizsból visszakerült Budapestre, és a Ganz gyárba kezdett dolgozni. Ugye itt egy osztályt hoztak létre, amelynek a feladata az elektromos berendezések gyártása volt. Hát Cipernowski Károly vezette ezt az osztályt. Nagyon fontos tudós kutató volt, és mérnök Cipernowski. Kandó Kálmán itt a Ganz gyárban meghonosította a háromfázisú indukciós motorok gyártását. És ezzel a Ganz gyár a világ egyik leghíresebb gyára lett terén. Itt már generátorokat, transformátorokat terveztek és gyártottak is. A nagy áttörés az majd a 1890-es évek végén következik, amikor úgy döntenek Olaszországban, hogy a Valtellina völgyet, vagyis a vasútját villamosítani fogják. És ezt a 106 kilométeres hosszú, nehéz terepjárású völgyet kellett villamosítani, és Kandónak az volt az egyik feladata, hogy bizonyítani kellett, hogy a villamosítás jobb a gőzvontatásnál is. És hát 1902-ben, szeptember 4-én ünnepélyesen átadták ezt a vonalat, Valtellinát, és ez volt a világ első nagy feszültségű, váltakozó áramvonallal működtető ugye vasútvonala. Úgyhogy ez is egy magyar világrekord. Talán még annyit hozzátennék, hogy Valtellina völgye ugye Bergama városától északra található, az olasz Alpokban, nem messze a híres olasz tavaktól.
0: Komoly tótól például Lombardiában van ez a nagyon szép völgy, ami sokáig stratégiai fontosságú is volt, mert a német és olasz föld közt képezett ez egy átjárást. Itt vezették be először ezt a fajta technikát, ami aztán nagyon fontos, hogyha belegondolunk, mert az utána következő évtizedekben ugyan már más eljárásokkal, más technikákkal is, mert itt nagyon sokan működtek közre, Kandón kívül is még, forradalmasította ez a találmány, vagy ez az eljárás a vasúti közlekedést, mert ugye a sok gőzmozdonyt fölválthatta a villamos mozdony, természetesen mai napig is nagyon sok dízel mozdony is működik még, és hogyha megnézzük a statisztikát, akkor érdekességképpen Szlovéniában csak az 1228 kilométeres vasúti hálózatnak 41%-a villamosított, Magyarországon pedig a mintegy 8000 kilométerből csak 35,8% villamosított, de ennek ellenére vannak olyan országok, ahol kizárólag például Svájcban csak villamosított vonalak léteznek. Tehát fontos volt a Ganz gyár, amiről majd még fogunk beszélni, biztos más feltalálónk, tudósunk, mérnökünk kapcsán is, de végül is Kandó Kálmán nem csak Magyarországon volt aktív. Tehát mielőtt Kandó Kálmánnak el kellett volna menni a katonai szolgálatot teljesíteni abban az első világháborúban, ahol éppen tehát szerencsétlen módon az olaszokkal is hadban állt az osztrák-magyar monarchia. Ő tehát Olaszországban tette meg a nagy találmányát.
1: Az olaszok nagyon meg voltak elégedve a vasút villamosításával, úgyhogy utána még 3, majd 4, összesen tehát 7 mozdonyt rendeltek Kandó Kálmánnál. Időközben úgy döntött az olasz állam, hogy államosítja az összes vasúti vonalakat. Nagy arányú villamosítási programhoz kezdtek. És a Westinghouse cég megvette Kandó szabadalmait, és Vado Ligureben, hát ez egy kis városka, Savona és Genova között található, Vado Ligureben egy mozdonygyárat építettek, amelynek a vezetését Kandó Kálmán vette át. És 2 nagyon híres mozdonytípust alakítottak itt ki. Az első az úgynevezett ötcsatlós Giovi volt, úgy is nevezték, hogy a Cinquanta az olaszok. Ezek voltak a Kandó legnagyobb számban gyártott gépei. A másik híres mozdony pedig az úgynevezett Trenta volt, Trenta nevű mozdony. Ez egy gyorsvonati mozdony volt, lényegében már elérte akkor 1912-ben a 100 km per óránkénti sebességet. Ez akkor is egy rekordférjének számított. Az első világháború kitörésekor Kandónak vissza kellett térnie Magyarországra. Majd 1915-ben tört ki a nagy háború Itália és az osztrák-magyar monarchia között az isonzói harctéren, és később majd a háború után Kandó visszatér a Ganz Danubius gyárban, műszaki vezető lesz, majd vezér igazgató. Különböző villamos mozdonyokat tervezett. 1923-ban kezdődött meg Magyarországon a bizonyos vasútvonalak villamosítása, és akkor kezdik villamosítani a Budapest alak vonalszakaszt. Később az volt a cél, hogy majd villamosítanáik a Budapest hegyes halom fővonalat is, ez majd akkor csak részben sikerül. 1926-ban Kandó Kálmán megtervezett egy nagy projektumot Franciaország számára, gyorsvonati mozdonyt tervezett, amely összekötötte Párizs és Orléans városát, és akkor ez volt az egyik leghíresebb, leggyorsabb mozdony a világon.
0: Fontos ez maga ez a módszer, amihez Kandó hozzájárult, illetve ő volt az egyik úttörője, a villamosítás, és a másik pedig az, hogy ezáltal egyrészt környezetkímélő vonatok is valamilyen szinten el tudtak indulni, mert ugye nem kellett már szintüzelés

0: gőzmozdonyokat alkalmazni. Környezetbarát vonatok voltak, ráadásul még halkabbak is jóval, mint ugye akár a dízeles társaik. És a másik meg ez a sebesség, ami szintén fontos volt, mert ezáltal bizony jó nagy sebességet tudtak elérni, csak hát persze kell hozzá áram. Hozzá kell tenni, anélkül ez nem működik, és ezt valahonnan be kell szerezni. És hát ebbe is őnek óriási szerepe volt, ennek a beszerzését megoldja valamilyen szinten.
1: Észak-Itáliában sok a gyors, sebes, nagy rész áramú folyó, és itt nem volt gond, ami a villany előállítását illette.
0: Zárjuk le végül is Kandó Kálmán munkásságát még egy pár gondolattal, és akkor lassan áttérünk majd Tihanyi Kálmánhoz, akinek már más téren jutott egy úttörő szerep.
1: Az 1880-as, 90-es években, 1900 körül Magyarország világviszonylatban is jelentős volt a villamosság fejlesztésében. Ugye nem csak Kandó Kálmán nevét kellene megemlíteni, itt volt Blatty, Otto, Déri Miksa, Cipernovszky, Károly, ők készítették el az első transformátort.
0: Őket meg is fogjuk majd említeni, amikor a transformátorról beszélünk majd egy műsorunkban.
1: Jedlik Ányos, aki a villamos forgómotort találta ki, hát a szódáról már beszéltünk egyik legelső műsorunkban. Autogyártásban Bánki Donát volt nagyon fontos, aki tervezte a robbanomotort, Csonka János volt az, aki megalkotta a karburátort, magyarán mondom a porlasztot, Lupis János munkája volt a torpedó, Ötvös Loránd pedig a föld alatti rejtező ásványkincseket tanulmányozta a torziós ingájával, amelyről már beszéltünk. Úgyhogy ez a névsor természetesen nem teljes, azt jelzi, hogy a magyarok milyen műszaki kreativitással, alkotó erővel rendeztek az 1880-as, 90-es években, amikor az osztrák-magyar monarchia valamilyen módon a virágkorát, aranykorát élte.
0: A 20-as, 30-as, még akár 40-es években is folytatódhatott egészen a második világháborúig, ami már tényleg nagyobb mértékben ketté törte ezt a tudományos légkört Magyarországon. Hát ennek jegyében beszélhetünk Tihanyi Kálmánról is, akiről ugye nem tudunk annyit mondani, mint Kandó Kálmánról, munkásságáról, de viszont szerettük volna megemlíteni, mert fontos, már csak azért is, mert mindannyiunk által kedvelt eszköz és találmány feltalálásának egyik úttörője volt a televízió, ugye a tévé, ami nélkül mai életünk szinte elképzelhetetlen. Ő egyébként felvidéki születésű, kezdjük is talán ezzel.
1: 1897-ben született Üzbégen, ez Nyitra közelében található a település. Később tanulmányai Pozsonyban és Budapesten fejezte be. Kiváló fizikus volt, villamosmérnök, és ő az ikonoszkop feltalálója. Olyan típusú televíziórendszert talált ki, dolgozott ki, amely lehetővé tette a több száz soros képfelbontást. 1926-ban nyújtotta be ezt a szabadalmát, majd később tovább fejlesztette. Hát lényegben éppen katócsöveket, sugárcsöveket alkalmazott, úgy a kamera céljára, mint a vevőcsőként is. Szabadalmazta ezeket a dolgokat úgy Magyarországon, mint később majd Angliában, Franciaországban és az USA-ban is. Hát ezt a ikonoszkopot pedig magyarán úgy is nevezhetnénk, hogy ez a kameracső.
0: Tehát a CRT katód sugárcső feltalálójáról beszélünk gyakorlatilag, ami egy nagyon fontos technikai eleme volt a televízióknak. Televíziózás persze Amerikában egy nagyon nagy fejlődésnek indult, aztán főleg a 40-es, 50-es években, de már egy kicsit korábban is, és az RCA, vagyis a Radio Corporation America, úgy nagyon nagy konglomerátum cég volt akkoriban, tehát ők is felfigyeltek Tihanyi Kálmán munkájára, aki egyébként az első pilóta nélküli repülőgépet is kikísérletezte és feltalálta, mikor Angliában volt már, mert külföldön is tevékeny volt hasonlóan Kandó Kálmánhoz, de sok más tudóssal ellentétben végül is Magyarországon maradhatott. Egészen 1947-es haláláig Budapesten volt ő, tehát itt hunyt el végül is, nem adatott neki hosszú élet. Térjünk vissza akkor még egy kicsit munkájára, említettük már az ikonoszkópot, illetve a tévékészülékeket, ezzel kapcsolatban még mondjuk egy pár szót.
1: 1939-ben, szóval abban az esztendőben, amikor kitört a második világháború, jelentett be egy új találmányt, a teljesen lapos, lényegében egy igen korai plázma tévé félét. Ezt tekintető a plázma tévé elődjének, ősének. Tihanyi Kálmán leírásai szerint ez a tévé egy keretbe is fogható, és felakasztottam a falra, szóval úgy nézett volna ki, mint egy kép. Nem, mert a gyártását a háború utáni Magyarországon tervezte, sajnos ez majd nem indult be, mert 1947-ben Tihanyi Kálmán elhunyt. 1940 és 44 között dolgozott ki egy akusztikus sugárzó készüléket, amelynek a feladata az volt, hogy a kártékony rovarokat pusztissa el. A hatássugara, ez egy 5-től 8 kilométer volt, és ezt is akarta később alkalmazni, de sajnos ezt megakadályozta a korai halála.
0: Akár a plazma tévének az egyik úttörőjével is találkozhatunk, pedig ez a technológia aztán jóval később lett végül is piacképes. Szóval két fontos feltalálóval, tudóssal ismerkedtünk most meg az utóbbi percekben.
1: Két Kálmánról, Kandó Kálmánról és Tihanyi Kálmánról beszélünk. Megint egy bizonyíték, amely arról szól, hogy hát a magyar kreativitás, a műszaki kreativitás, az alkotó erő igenis erős volt. Úgy Kandó Kálmán idejében, ugye az 1880-as, 90-es, 1900-as években, és később Tihanyi Kálmán idejében is, ugye az 1920-as, 30-as esztendőkben. Hát én nagyon remélem, hogy a ma felserdülő generáció is majd méltán tudja kísérni ezt az utat. Úgy gondolom, hogy Magyarország talán ki fogja ezt a krízist is heverni, mert mindannyian arról beszélünk a krízisről, a válságról, és úgy gondolom, hogy a legtöbb feladat itt majd a jó tudósokra, kutatókra vár.

0: Lehet, hogy munkájuk nem volt olyan látványos. Lehet, hogy nem maradtak ők annyira meg kollektív emlékünkben. Lehet, hogy minden találmányhoz több lángész is kell. De egy biztos, Kandó Kálmán és Tihanyi Kálmán megérdemli a figyelmet, mert az ő szorgalmas munkájuk is nagyot lendített a világ technikai fejlődésén. Örökségünk, avagy mit adtak a magyarok a világnak? Megismételtük a 2012. május 4-i epizódot. Ebben két mesteri feltalálónkról, Kandó Kálmáról és Tihanyi Kálmáról meséltünk. Egy hét múlva pedig népünk évszázadai és egy újkori erdélyi fejezet. Kósa Ferenccel Márait búcsúzunk, szép napot kívánunk!
1: A Muravidék hullámhossza. MMR

A Ron folyóba fulladt egy profilabdarúgó Franciaországban. 21 éves Kenzo Kies a mögöttünk hagyott szezonban a Ginkep játékosaként 4 mérkőzésen lépett pályára a francia másodosztályban, a Ligue 2-ben, tehát Ligue 2-ben egyébként, ugye. Kies és 3 barátja Lyonhoz közeli folyó szakaszon menekült a vízbe a tikasztó hőség elől. Az ország egyes részein az ezen a héten hőmérséklet elért, ugye 40 fokot is, írja a BBC. A kutatómentők 3 embert biztonságosan kimentettek, a szakemberek Kiest találták meg utoljára. A The Sun információ szerint a búvárok először agyhalottnak nyilvánították a sportolót, miután kiúzták őt a folyóból, azonnal kórházba siettek vele, ahol megállapították a halálát. Kiest a Lyon és a Saint-Étienne utánpótlásában nevelkedett, tavaly csatlakozott a Ginkemphez, a többségében a tartalék csapatban jutott játék lehetőséghez. Hát ugye európai szerte több mint 100 millió ember sújt, több mint 35 Celsius fok, közölte az AFP francia hírügynökség, hát hogy ezt azért mi is érezzük. A mérések alapján csütörtökön Franciaországban több mint 50 millióan, Németországban pedig 15 millióan számítottak ilyen magas hőmérsékletre. Magyarországon is napok óta tombol a kánikula, meg hát ugye nálunk is. Orosz Beatrix országos tiszti főorvos csütörtökön, vagyis ma bejelentette, hogy szombattól, azaz, illetve tegnap bejelentette, hogy szombattól, azaz holnaptól 3 fokú riasztást jön 4 napon át. Ebben az időszakban a napi középhőmérséklet meghaladja 29 fokot, hát fel napközben tartósan 40 fok feletti hőmérséklet várható. Ez az ide első hőhullám, amely 4 napon át kitart. Egészségügyi kockázattal jár és közös fellépést kíván, tette hozzá. És hát ugye nálunk is riasztás van érvényben mára és a következő napokra is, sőt a tenger melléken vörös riasztás van érvényben, másút pedig narancssárga, úgyhogy tényleg nagyon figyeljenek oda, ha nem muszáj, akkor ne menjenek ki, és tartózkodjanak árnyékban, meg ugye sok folyadékot tessék fogyasztani. Tehát ezt sokszor hallották, bizonyára tudják, már csak alkalmazni kell. Florral megyünk tovább, tőle jön a Mizu, meg a Mr. Hunger, és itt lesz a Kerekes Bandtől.

Mr. Hungary és a kerekespent. Múltkor ugye Rod Stewartról hallottuk ezt, most pedig Lionel Richie-ről. Ugyanis váratlanul főbe szakadt Lionel Richie Minnesota-i koncertje, miután a 77 éves énekes előadás közben rosszul letírja a Page Six. A Grammy-díjas előadó éppen új turnéja. Sing a Song All Night Long című állomásán lépett fel a Minnesota-i St. Paul-ban, amikor a Dancing on the Ceiling című slágere közben rosszul lét jelentkezett nála. Mint kiderült, a közönség előtt többször is le kellett ülnie, mert szédülni kezdett. Richie ennek ellenére még folytatta a műsort és zongorán játszotta a Three Times a Lady című dalát, ám ezt követően elhagyta a színpadot. A zenekar ezután még körülbelül 15 percig játszott a közönségnek, később azonban Dino Soldos szaxofonos bejelentett, hogy a fellépést le kell mondani, mert énekes nincs jól és nem tudja folytatni. A Live Nation egy Chicago közösségi oldalán közölt, hogy orvosi tanácsra Lionel Richie elhalasztotta a következő két koncertjét, a chicagói fellépést, valamint az Ohio Columbusban tervezett előadást is. Lionel Richie egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást az állapotáról, mi pedig mindenképp jobbulást kívánunk neki. Jön már is egy zene, utána pedig jövünk is vissza.

16:49 perc most a pontos idő, és még egy kis zenével folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádióban 17 órakor hírekkel, ugye friss hírekkel Lajtis Zsuzsannától, utána pedig akkor, mivel a hónap utolsó péntekje van, érkezik majd a Komolyan a zenéről, úgyhogy Orbán Éva várja majd önöket, tehát hírek, utána pedig Komolyan a zenéről, nem ulasszák el.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A miniszterelnöki hivatal továbbra is várja a pártok válaszait a sikeres Szlovéniáért ért projektben való együttműködésre tett felkérésre. Míg a három bal-közép ellenzéki párt elutasította a partnerséget, a Resnica még nem döntött a csatlakozásról. Emlékeztetőül, Janez Jansa a kormány megalakítása után küldött felhívást a parlamenti pártoknak és a nemzetiségi képviselőknek. A miniszterelnök elképzelése szerint a koalíció által egyeztetett törvényeket legalább 10 nappal a kormány általi megvitatás előtt továbbítanák a megállapodás aláíróinak, akik aztán részt vehetnek azok végleges kidolgozásában. A kínai üzleti és pénzügyi fővárosban, Shanghaiban ma véget ér a háromnapos Transport Logisztik vásár, amelyen Szlovénia először jelent meg. 6 szlovén logisztikai cég, köztük az Inter-Európa, a Comarc és az FMA vett részt a shanghai vásáron június 24-e és 26-a között. A Spirit Szlovénia által támogatott nemzeti pavilon célja az volt, hogy a szlovén cégek biztonságos és megbízható európai belépési pontként pozícionálhassák magukat az ázsiai partnerek számára. A Shanghai Expo Center területén zajló háromnapos eseményen a szlovén szakemberek a komplex európai rakományelosztásra, valamint a multimodális szállítási és vámügyi szolgáltatásokra hívják fel a figyelmet. A rendezvényen kiemelt szerepet kapott a vasúti szállítás, a zöld logisztika és a legújabb digitális technológiák alkalmazása a globális ellátási láncokban. Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1,8 millió vendég, mintegy 3,9 millió vendég éjszakát töltött el Magyarországon. A vendégek száma 2,6%-kal több, a vendég éjszakák 0,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, áll a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentésében. A belföldi vendégek száma mindegyik turisztikai térségben nőtt az előző év azonos hónapjához képest. Budapesten 2,9, a Balatonnál 3,7%-kal több volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma. A külföldiek száma 0,2%-kal bővült, az általuk eltöltött vendégészakáké 3,4%-kal viszont csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva Gyulán és térségében nőtt a legnagyobb mértékben 23%-kal, leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent, mégpedig 11%-kal, Budapesten 1,4%-kal kevesebb, a Balatonnál 3,4%-kal több volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma, ismertette a KSH. Egész Európát példátlan hőhullám sújtja, a brit szigetektől Franciaországon és Németországon át egészen Olaszországig, Ausztriáig és Szerbiáig rendkívüli hőmérsékleteket mérnek, amely Franciaországban már legalább 55 ember halálát okozta. Hollandiában szinte az egész országra kiadták a ritka vörös riasztást, emiatt több iskola bezárt. Németország keleti részén csütörtök este az A2-es autópálya burkolata több sávban felpuposódott és megrepett a forróság miatt. Olaszországban a hétvégére tovább erősödhet a hőség, és az idei nyár első 40 fokos értékei is megjelenthetnek. Az egészségügyi hatóságokat több országban is készültségbe helyezték. Klímakutatók szerint ez a valaha feljegyzett legsúlyosabb európai hőhullám, amely egy olyan kontinensen csúcsosodott ki, ahol a klímaváltozás a világátlagnál gyorsabban zajlik.
0: Időjárás.
2: Szombaton is folytatódik a kánikula, országszerte tűző napsütésre és tikkasztó forróságra kell készülni. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul, déltájban 33-38 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.

Vannak zeneszerzők, akik nem csupán dallamokat komponálnak, hanem történeteket is mesélnek. Zenéjük nyomán megelevenednek előttünk tájak, szereplők és érzelmek. Néhány hang elég ahhoz, hogy egy sűrű erdőben, egy vadászat izgalmas pillanataiban, vagy éppen egy film felejthetetlen jelenetében találjuk magunkat. Mai műsorunkban két ilyen kivételes alkotóra emlékezünk. Karl Maria von Weberre, akinek 2026-ban halálának 200. évfordulója előtt tisztelgünk, valamint Ennio Morriconéra, aki zenéivel új dimenziót adott a filmművészetnek, és akinek dallamai emberek millióinak emlékezetében élnek tovább. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy két egymástól távoli világot képviselnek. Webert a romantikus opera és a koncerttermek, Morriconét pedig a mozi és Hollywood tette világhírűvé. Mégis összeköti őket valami nagyon fontos. Mindketten hittek abban, hogy a zene képes történeteket elmesélni, képeket festeni és érzelmeket ébreszteni a hallgatóban. Tisztelt hallgatóink, köszöntöm Önöket! Örülök, hogy ma is velem tartanak ezen a különleges zenei utazáson. Először Karl Maria von Weber világába látogatunk, ahol a romantika, a természet és a képzelet fonódik össze muzsikában. Művei között erdők, vadászok, legendák és mesebeli alakok elevenednek meg, mintha csak egy láthatatlan színház tárulna elénk. Kezdésként legismertebb operája, a Bűvös vadász nyitánya csendül fel, amely már az első hangjaival magával ragadja a hallgatót.

Már az első hangokból érezhető, hogy Weber milyen kiválóan tudott hangulatot teremteni. A kürtök, az erdőt és a vadászat világát idézik, a lágyabb részek pedig a romantika érzelmes oldalát mutatják meg. A zeneszerző különösen szerette a fúvós hangszereket. Ez a következő művében is jól hallható. Most az első klarinét verseny harmadik tétele következik.

A klarinét szinte emberi hangon énekel ebben a műben. Weber jelentős szerepet játszott abban, hogy ez a hangszer a koncerttermek egyik igazi szólistájává váljon. Most pedig egy egészen más hangulat következik. Az Oberon című opera nyitánya mesebeli világba vezet bennünket, ahol tündérek, lovagok és kalandok várnak.

Karl Maria von Weber zenéje hidat épített a klasszicizmus és a romantika között. Művei nem csupán hangokból állnak, hanem szinte filmszerű jelenetekként peregnek a hallgató képzeletében. És talán éppen itt találkozik a múlt a jelennel. Hiszen közel 200 évvel később egy olasz zeneszerző ugyanezt tette a mozivásznon. Ő volt Ennio Morricone, aki dallamaival milliók számára tette feledhetetlenni a filmeket. Elsőként talán legismertebb alkotása, a jó, a rossz és a csúf című mozisiker fő témája csendül fel.

Néhány fütty, egy különleges gitárhangzás, és már is a vadnyugat porostájain érezzük magunkat. Morricone zseniális érzékkel alkotott olyan dallamokat, amelyek néhány másodperc alatt felismerhetők. Akár csak a Volt egyszer egy vadnyugat ikonikus fő témája is.

Morricone zenéje gyakran önálló életet él. Sokan akkor is felismerik ezeket a dallamokat, ha magát a filmet soha nem látták. Most egy egészen más oldalát ismerhetjük meg. A következő mű Gabriel Oboája, a Missiu című film egyik legismertebb részlete.

Ez a gyönyörű dallam egyszerre nyugodt, felemelő és megható. Nem véletlen, hogy a koncerttermekben is gyakran felcsendül. Most pedig következzen egy olyan zene, amely a mozi szeretetéről szól. Hallgassuk meg a Cinema Paradiso szerelmi témáját.

Ebben a néhány percben Morricone szinte nosztalgiával formálja a zenét. A dallam egyszerre idézi fel a gyermekkort, az emlékeket és a filmek varázsát. Műsorunk végéhez közeledve még egyszer visszatérünk a misszió világába. A következő tétel címe On Earth As It Is In Heaven, amely méltó lezárása mai zenei utazásunknak.

0: Mai műsorunkban két különböző korszak, két kivételes zeneszerzőivel ismerkedtünk meg. Karl Maria von Weber és Ennio Morricone máskorban, más közegben alkotott, mégis ugyanazt a célt szolgálták. Zenéjükkel történeteket meséltek, képeket festettek és érzelmeket ébresztettek. Talán éppen ez a zene egyik legnagyobb ereje. Szavak nélkül is el tud repíteni bennünket egy sűrű erdő mélyére, egy opera színpadra, vagy a vadnyugat végtelen tájaira. És miközben hallgatjuk, mindannyian ugyanannak a történetnek a részeseivé válunk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. A viszonthallásra!
1: Komolyan a zenéről. Nem csak komoly zenei műsor, Orbán Évával.

A Jata Emona D.O. értesíti a gabonatermelőket, hogy az idei évben is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A KZ Radgonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az elmúlt 24 óra fontosabb történéseit Kovács Sándor műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Lebár Teodor lesz. Jó estét kívánunk a hallgatóknak. Krónikánkban egyebek mellett az alábbi témák szerepelnek majd.
2: Szlovénia először vett részt a Sánkai Transport Logisztik vásáron.
1: A szlovén Vöröskereszt megkezdte a segélyek gyűjtését a venezuelai földrengés károsultjai számára.
2: Kiemelkedően magas az eurozónához való csatlakozás támogatottsága Magyarországon.
1: Rekord meleg sújtja Európát.
2: Rendkívüli állapotot vezetett be a Krímben Oroszország.
1: 589-re nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletes jelentésekre. Tartsanak velünk! A miniszterelnöki hivatal továbbra is várja a pártok válaszait a Sikeres Szlovéniáért projektben való együttműködésre tett felkérésre. Még a három balközép ellenzéki párt elutasította a partnerséget, a Resznica még nem döntött a csatlakozásról.
2: Janez Jánosa a kormány megalakítása után küldött felhívást a parlamenti pártoknak és a nemzetiségi képviselőknek. A miniszterelnök elképzelése szerint a koalíció által egyeztetett törvényeket legalább 10 nappal a kormány általi megvitatás előtt továbbítanák a megállapodás aláíróinak, akik aztán részt vehetnek azok végleges kidolgozásában.
1: Kína üzleti és pénzügyi fővárosában, Sanghajban ma ér véget a háromnapos Transport Logistics vásár, amelyen Szlovénia először jelent meg.
2: Hat szlovén logisztikai cég, köztük az Inter-Európa, a Comarch és a FAMAIK vett részt a sánkhelyi vásáron június 24-e és 26-a között. A Spirit Szlovénia által támogatott nemzeti pavilyon célja az volt, hogy a szlovén cégek biztonságos és megbízható európai belépési pontként pozícionálhassák magukat az ázsiai partnerek számára. A Sánkai Expo Center területén zajló háromnapos eseményen a szlovén szakemberek a komplex európai rakomány elosztásra, valamint a multimodális szállítási és vámügyi szolgáltatásokra hívták fel a figyelmet. A rendezvényen kiemelt szerepet kapott a vasúti szállítás, a zöld logisztika és a legújabb digitális technológiák alkalmazása a globális ellátási láncokban.
1: Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök ma együttérzését fejezte ki Venezuela népével a dél-amerikai országos sújtó szerdai pusztító földrengés nyomán.
2: Szlovénia az EU-val együttműködve keresi a módját, hogyan segítsen a károsultakon, jelentette be Tonek Heizer külügyminiszter. Közben a szlovén Vöröskereszt a szolidaritási alapból 10 000 euró gyors segít küldött az IRFC felhívására, és megkezdte a pénzügyi támogatások gyűjtését.
1: A hétvégén és a jövő hét elején tovább fokozódik a hőség, ezért az Arso szombatra vörös figyelmeztetést adott ki Szlovénia délnyugati részére, valamint az ország középső részére, vasárnapra és hétfőre. Az ország többi részén narancssárga figyelmeztetés van érvényben.
2: A szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy a dél és a délutáni órákban senki se tartózkodjon a tűző napon, fogyasszanak a szokásosnál jóval több folyadékot, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre, valamint az idősekre. Gregor Vertácsnik klimatológus az STN-nak elmondta. Európában még soha nem regisztráltunk ilyen erős hőhullámot júniusban, amely igen sokáig tartott és ilyen a nagy területet érintett volna. Az előrejelzés szerint azonban már látszik a fordulat, a jövő hét közepétől záporok, zivatarok és erősödő szél hozhatnak enyhülést, nyilatkozta.
1: Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurozónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök a Kyriakos Pierakakis-szal, az Euróvezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökével folytatott pénteki egyeztetése után Budapesten.
2: Kiemelte, a kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse az eurozónához csatlakozás feltételeit, a Maastrichti kritériumokat. Magyar Péter szerint az euró bevezetéséhez szükséges feltételek közül jelenleg az államadósság szintjének csökkentése tűnik a legnehezebben teljesíthetőnek. Itt a kritérium GDP arányosan 60%, az idei első negyedévi adatok szerint most 77,9%-on áll Magyarország. A Eurogroup elnök arról beszélt, hogy az euró bevezetéséhez vezető úton az egyik fontos lépés az ERM2 árfolyam mechanizmusban való részvétel, amelynek célja annak bizonyítása, hogy egy ország valutája tartósan és komolyabb piaci feszültség nélkül képes stabilan működni. Pierre Rakakis szerint az Eurogroup elsősorban szakmai tudással és tapasztalat megosztással tudja támogatni Magyarországot ezen az úton, számolt be róla a Portfolio.hu.
1: Túlterhelté váltak a kórházak Nyugat-Európában, miközben a rendkívüli hőhullám kelet felé haladt tovább. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a kontinens olyan hosszantartó és intenzív meleget tapasztal, amelyhez az infrastruktúra és az egészségügyi rendszer nincs hozzászokva.
2: A hőmérséklet a több országban 35 Celsius fok fölé emelkedett, helyenként a 40 fokot is meghaladta. Számítások szerint több mint 101 millió ember élt napokon át ilyen forróságban, és néhány száz haláleset köthető a hőséghez, köztük gyermekek is. Franciaországban nagy szerencsére nőtt a hőség miatti sürgősségi ellátások száma, emellett megszaporodtak a szívleállásos esetek is. Londonban a mentőszolgálat közölte, hogy június 24-én a szélsőséges meleg miatt egyetlen nap alatt rekordot döntött az életveszélyes esetekhez kapcsolódó riasztások száma. A Straits Times szerint Spanyolországban június 21-e és 24-e között 212 haláleset hozható összefüggésbe a rendkívüli meleggel. Az olasz Corriere della Sera 5 áldozatról számolt be, köztük 2 mezőgazdasági munkásról és egy építőipari dolgozóról. Hollandiában a hatóságok történetükben először adtak ki vörös riasztást a rendkívüli hőség miatt, egyes térségekben akár 40 Celsius fokot is mérhetnek. Párizsban a túlzsúfolt kórházak miatt a hatóságok június 26-ától a hétvégig megtiltották az esti alkoholeladást és a közterületi alkoholfogyasztást. A hőség nyugaton június 26-ától enyhülhet, ugyanakkor Kelet-Európában vörös riasztás van érvényben, és a hőmérséklet további emelkedésére készülnek. Németországban a hétvégén 40 fok körüli csúcsértékeket várnak, több szabadtéri rendezvényt lemondtak, a vasúttársaság pedig arra kérte az utasokat, hogy lehetőség szerint halasszák el az utazást. Tudósok június 26-án közzétett tanulmányokban azt írták, hogy az emberi tevékenység okozta klímaváltozás egyértelműen felelős a rekordokat döntő hőhullám intenzitásáért Nagy-Britanniában, Franciaországban, Spanyolországban és Svájcban. A kutatás szerint 50 évvel ezelőtt szinte lehetetlen lett volna ilyen rendkívüli júniusi hőmérsékletet mérni. Egy hasonló hőhullám 1976 júniusában nappal 3,5 Celsius fokkal alacsonyabb értékeket mutatott volna.
1: És most vissza a politikához. Rendkívüli állapotot vezetett be a Krimben a területet 2014 óta ellenőrzése alatt tartó Oroszország. A kényszerű lépés újabb jele annak, hogy az Ukrajna ellen több mint 4 éve megindított teljes értékű háború nem az orosz forgatókönyvek szerint halad.
2: Ukrajna, noha a keleti fronton védői nincsenek könnyű helyzetekben, különösen Donyeszk megye még ukrán ellenőrzés alatt maradt részének frontvonalán egyre komolyabb dróncsapásokat képes végrehajtani Oroszország, illetve az általa megszállt területek stratégiai pontjai ellen.
1: 73 éves korában meghalt Szergej Ivanov, Oroszország korábbi védelmi minisztere és Vlagyimir Putyin egyik legrégebbi szövetségese, írja az Orosz Medúza hírportál.
2: Halálhírét pénteken a VTB Egyesült Liga kosárlabda szervezete jelentette be, amelynek tiszteletbeli elnöke volt, jegyezte meg a Reuters. A Kreml megerősítette a hírt, de a halálokat egyelőre nem közölték. Ivanov a Putyin rendszer egyik meghatározó alakja volt, aki a szovjet KGB-ből ejtőernyőzött be az orosz politikai elitbe. Bár az utóbbi években már ritkán szerepelt a nyilvánosság előtt, a Kreml belső köreihez tartoz egyik legbefolyásosabb politikusként tartották számon.
1: Több mint 100 repülőjárat közlekedését törölték pénteken Japánban, miközben 2 trópusi vihar közelíti meg a szigetországot, és egyes térségekben már evakuálásra is felszólították a lakosságot az áradások és földcsuszamlások veszélye miatt.
2: A Meghala nevű korábban tájfunként nyilvántartott, majd trópusi viharra minősített időjárási rendszer óránként akár 144 kilométeres szélőkésekkel halad a meteorológusok jelentése szerint. A heves esőzések már Japán déli és nyugati részén is éreztetik hatásukat. Kyoto és Osaka hatóságai közben arról számoltak be, hogy a főbb folyók vízszintje emelkedik, emiatt fokozott készültségre van szükség az esetleges áradások miatt. Az előrejelzések alapján a vihar a hétvégén Kyushu és Shikoku szigetei közelében vonulhat el, és akár össze is találkozhat a Csendes-óceán térségében örvénylő higosztrópusi viharral.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy pár percnyi különbséggel két erős földrengés rázta meg Venezuelát helyi idő szerint szerdán este. A Caracastól körülbelül 200 kilométerre nyugatra fekvő partvidék a leginkább érintett.
2: Delcy Rodríguez, Venezuela ideiglenes államfője pénteken délután közölte, hogy a legfrissebb információk szerint 589-re nőtt a szerda esti földrengés halálos áldozatainak a száma. Emellett 2980 sérültről tudnak, írja a BBC. A korábbi adatközlésben még 235 áldozatról és 4300 sérültről számoltak be. Halottak és sebesültek száma várhatóan tovább emelkedik, mivel szerda este bekövetkezett 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengések után több ezren tültek el. Kutatásokra Mexikóból, El Salvadorból és Svájcból is érkeztek már szakemberek, nemrég pedig egy 65 fős holland alakulat is útnak indult Venezuelába 8 kereső kutyával együtt. A földrengésnek külföldi áldozatai is vannak. Három spanyol állampolgár biztosan életét vesztette a természeti katasztrófában, mellettük egy brazil nő és egy férfi meghalt. A kínai állami sajtó szerint két kínai állampolgár is elhunyt Caracasban, ahogy egy olasz-venezuelai kettős állampolgár is. A portugál külügyminiszter pedig arról tájékoztatott, hogy 9 honfitársuk hunyt el a tragédiában.
1: Leó pápa eközben 100 000 eurót küldött Venezuelának, jelentette a Vatikán News című lap. A pénz az apostoli alamizsna hivatal alapjából származik, amely a Szent Atya jótékonysági tevékenységeit kezeli. És most jönnek a sportvilág hírei.
3: Sport.
1: Göncedit munkatársunktól kaptuk a következő két hírt. Az Idegenforgalmi Napok Dobronakon című rendezvénysorozat programjaként szervezték meg tegnap a marokk lőfegyveres kupaversenyt pisztoly és revolver számban. A Jezero Dobronak Sportlövészklub nagymúltú nemzetközi eseményén pisztolyos kategóriában 108, revolver versenyszámban 90 résztvevő mutatta meg tudását. A pisztolyosoknál Marco Rems léphetett a dobogó legfelső fokára, még a revolver számnak női győztese lett Blanka Janota személyében. Mindketten a Rendőri Sportlövészeti Egyesülettől érkeztek. A Muraszombati Napok nyári programsorozat egyik kiváló eseménye a nyílt szlovén és magyar hőlégballon nemzeti bajnokság, amely jelenleg zajlik. A pilóták és csapatai különféle kihívásokban vesznek részt, amelyek a navigációt, a precizitást és a balonozást teljes körű szakértelmét tesztelik. A verseny több napon át tartó repüléseket foglal magában, ahol a pilóták célpontokat és lehető legjobb pontszámokat próbálják elérni. A verseny június 24-én kezdődött, és június 28-áig tart. Aznap reggel lesz az utolsó repülés, az eredményhirdetést és az ünnepélyes díjátadást vasárnap 13 órakor tartják a muraszombati várudvaron.
4: Időjárás.
2: Szombaton is folytatódik a kánikula, országszerte tűző napsütésre és tikkasztó forróságra kell készülni. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul, délután 33-38 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
3: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek pénteki jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, kellemes MMR rádiózást!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on.
1: Music.
2: Music Block.
1: You like the music.
2: Zeneblokk a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: You like the music.
3: Kedves hallgatóink, hogy a délután folyamán is már többször említettük, hogy vendégeket várunk a stúdióba, és meg is érkeztek, ennek pedig szevasztok. Akkor mindenképp örülünk. Úgyhogy köszöntöm a stúdióban az Akusztik Gitár Cafét. Libés Attila és Bakos István akkor a két vendégünk itt a stúdióban, hát akkor jó napot!
4: Szervusztok! Nagyon köszönjük az érdeklődést, valamint mi is üdvözöljük a hallgatókat.
5: Utolsó pillanatban ideértünk.
3: Sikerült. No, egyébként azt már így elárulom a hallgatóknak mindjárt, hogy gitárral is érkeztek. Ha már egyszer ugye akusztik gitár, akkor természetesen a gitár sem hiányozhat. Ma ugye Banffy Nights, és ott lehet akkor találkozni az együttessel. Látod, tehát már megvolt a hangszerbeállás,
4: meg volt,
3: helyszín. Milyen?
4: Nagyon romantikus, nagyon kellemes. Reménykedünk, hogy a hőmérséklet csökkenni fog, de az előjelek azok nagyon-nagyon jók.
3: Hát bizonyára kicsit azért kellemesebb lesz majd.
4: Profi hangtechnika és nagyon-nagyon kedves technikusok és vendéglátók vártak minket, úgyhogy rajtatok már nem múlik egy hatalmas koncert.
3: Hát majd még a közönség, mikor megérkezik.
5: Rajtunk
3: no.
5: sem.
3: És amikor megérkezik a közönség, mire számíthat?
4: Hát tulajdonképpen nekünk három feladatunk van. Hordjuk a fáklyát, hogy zenélni, egyedül, zenélj egymással, legyen zenekarod, akusztikus zenét játsz, olyan klasszikusokat megszólaltatni, mint például Beatles dalok, vagy klasszikus aha. country dalok, vagy olyan magyar dalok, Omegától, Charlie-tól, bárkitől, aki
3: hát a Pantheonban
4: fenn van, a klasszikusokat, illetve hát a legnehezebb, ez az embert így foglalkoztatja már a vége felé, hogy mi dolgom van, ilyeneket írni. Olyan saját dalokat írni, amit felemelhetünk erre a szintre. Úgyhogy ezen nótacsoportoknak a keverékére számíthat a kedves
5: jó
4: látogató.
5: Jó kis mixet hoztunk. Ugyan ki van írva, hogy country, bluegrass és Irish, abból keveset fogunk játszani.
3: Sőt, még a jazz is oda van írva.
4: És minden igaz.
3: És minden így is van.
4: És minden így is van.
3: És akkor tehát vannak saját szerzemények is.
4: Természetesen.
3: Igen. No, azokat is akkor majd mindenképp lehet ugye hallani, talán majd még akkor itt a stúdióban is, ugye?
4: Akár.
3: Simán. Természetesen. De azért előtte kicsit ismerjük meg az együttest, mikor alakult, hogy alakult.
4: Meséljek. Hát igazából 2014 a születése a duónak. Ez az a pillanat, amikor már 40 év muzsikálás mögöttünk volt, és különböző nagy nyugatra járó country zenekarok tagjai voltunk mind a ketten, és volt olyan zenekar, ahol egymást váltottuk. Attila jött az én helyemre, Attila helyére engem hívtak, és már ott akkor elhatároztuk, hogy mi valamit fogunk közösen csinálni. És ez a korszak, ez a 2014-es korszak volt az, amikor visszaszorultak így Európa szerte a nagyobb létszámú zenekarok. Szűkültek a lehetőségek, minden, és mi elhatároztuk, hogy csinálunk egy duót, ami már majdnem egy zenekar. Szerintem, hogyha jól csináljuk, hát akkor úgy szólunk, zenekar. Mint egy zenekar.
3: Akár.
4: És mindent megcsinálunk, amit nem tudtunk a zenekarba, vagy szeretnénk. Nagyon különbözőképpen muzsikálunk, viszont hasonló emberek vagyunk, ugyanazt gondoljuk zenéről, családról, állatokról, kutyáink vannak, és dolgozunk folyamatosan. Egy 40-50 koncertet adunk évente, főleg magyar és magyar latta területen, de voltunk turnén 2014-ben Angliában, Londonban, játszottunk Ausztriába, és azt minden héten próbálunk, ha nincs koncertünk, videót csinálunk, felvételt csinálunk, tehát folyamatosan
3: tehát
4: dolgozunk.
3: Megy a munka. És végül is akkor az összhang így az elejétől kezdve megvolt.
5: Abszolút. Teljesen.
4: Az a baj, hogy még összeveszni se tudunk. Tehát.
5: Nem tudunk.
3: Kéne.
5: Pont itt SMS-eztem a feleségemmel, és üzent, hogy na jó van, most már foglalkozz a második feleséged.
3: Ja, akkor ez már így működik.
5: Persze.
3: Mikor keletkeznek a saját szerzemények, akkor sincs semmi veszélyes, hogy tehát mégiscsak úgy kéne, vagy amúgy kéne,
4: hát vannak
3: vagy?
4: Tekintélyterületek. Tehát én például abszolút elfogadom, amit Attila hangszerelésben, hangtechnikában, vizuál technikában, videóban mond. Azokként nagyon-nagyon jó dalszerző és gitáros, tehát ritkán mond nekem hülyeséget.
5: Van otthon egy kis stúdióm,

0: és akkor, amikor próbálunk, akkor is szerdánként összejövünk, és akkor tulajdonképpen be van ott állítva minden, összemixelünk dolgokat, és akkor vagy Pityi hoz egy nótát, vagy nekem van valami ötletem, azt összerakjuk, így kéne, úgy kéne.
1: De már volt rá példa, hogy sikerült kiegészíteni egymás gondolatait. Nem akarok itt dicsekedni Lennon-McCartney munkamódszerével, de hogy...
2: Hát, ha már egyszer bevált módszer, akkor régen kipróbálták, működik.
1: Jó együtt dolgozni így ezen a területen.
0: Igazából, ugye Pisti is mondta, hogy máshogy gitározunk, ő ugye fingerpickinggel, ami azt jelenti, hogy több ujjal egyszerre, én főleg pengetőzöm. Ez is eleve egy ilyen kis érdekesség. Bármit eljátszunk ebben a stílusban, az már szinte jó lehet. Ő hozza a basszus alapot is ugye a hüvelykújjával, én meg a kíséretet nagyjából. Szóval ez már így jól szól, valamit kicsit hozzáteszünk az énekkel, nem lehet baj.
2: Na, de ez így mindenképp jól hangzik, akkor bele is halogatunk esetleg?
1: Igen.
2: Mert ugye azért nálunk van egy ilyen hagyomány, hogy stúdióban is szoktunk néha zenélni, már akik tudnak, ugye én sajnos nem, nagyon technikus kolléga is azért
1: csatlakozz, zenéljetek egymással, tanuljatok.
2: Viszont nem tökéletes, ugye, mert hát azért kéne még az a jó néhány mikrofon, meg külön beállítás, de szerintem így is jól fog.
1: Abszolút.
2: Hogy fog szólni? Hát
0: egy gyülephez mit szólnál?
1: Legyen egy gyülep.
0: Ez a legújabb videónk, amit felraktunk egyébként. Pisti hozta a szöveget. Ez egy régi, hát 20-as, 30-as évekbeli.
1: 20-as, 30-as évekbeli dal, ami egyébként standard. Az 50-es években robbant be az Atlantic Recordsnál.
2: És
1: az első drinking songok egyike volt, és arról szól, hogy egy alkoholmentes koktéltól megrészegült amerikai fiatalember némi após unszolása kényszerházasságot köt.
2: De ez már jól hangzik. Jól akkor halljuk.
0: Egy részletet szerintem, jó, majd okay. Valameddig eljátszuk, jó? 1, 2, 3, 4.

0: A többit, azt majd este azt folytatjuk. Este
1: folytatjuk.
2: A koncerten. Akusztik gitárkáfé, tehát közben a zenei szerkesztőnk is kint megvan, látom, neki is tetszett a zene, úgyhogy ez mindenképp akkor jó hír. Egyébként tetszett. No, amit kérdezni akartam, hogy itt sok évnyi zenei tapasztalatról beszélünk, hogy kezdődött az egész, hogy zenével kerültetek kapcsolatba?
0: Hú, ez nagyon érdekes.
2: Ez visszanyúló kérdés.
0: Igazából én nem is tudom megmondani, valahogy ez csak jött. Elkezdtem, amikor ilyen 8-10 éves lehettem, én folyton énekelgettem, nagyon érdekelt a zene, bújtam a rádiót.
3: Kórusba jártam.
0: Ja, szerencsém volt általános iskolában egy olyan osztálytársam volt igazából, gyerekkori barátom, akivel együtt elkezdtünk zenélni, ő egyébként a Légrádi Peti 100 fok Celsiusban zenél, és ez végig kísért bennünket, mentünk mindenféle kirándulásokra, vittük a gitárt magunkkal, nem tudom, így, nálam így kezdődött.
2: Tehát gitár volt a kezdetektől.
0: Igen, igen, kezdetektől. Aztán én később váltottam több hangszeren is, de a gitár ez a legegyszerűbb az ének mellett.
2: Gitár az, ami akkor a szívben maradt.
0: Igen, igen, igen.
3: Nagyon hasonló a történet, én annyit mondok, csak egy picit később kezdtem el, hatodikos, hetedikes koromban foglalkozni ezzel, de ez még ilyen ráfordulás, mert ugye ifi zenekar volt az iskolában, mi akkor elkértük a felszerelést, akkor preparáltunk egy Cremona gitárt magunknak, tettünk bele mikrofont, tehát ez még nem a zenélés, hanem az ébredés korszaka volt, és utána mi is játszottunk nyolcadikosként már az ifi a zenekara előtt. Hát utána középiskolában fordult ez a dolog komolyra. Én a 80-as éveket tartom így az ébredésnek, amikor mind a kettőnknek az első komolyabb zenekarai megvoltak, és ez egy nagyon jó tanuló pénz volt a profi korszakhoz, ami a 92-2010-es dolog volt, amikor Varnyu Country, Yellow Rebel, Rodeo, Blue Timers, ezek olyan zenekarok voltak, amik Ausztriában, Németországban nagyon sokat koncerteztünk.
2: Na és a stílus, az hogy jött? Tehát mindjárt, hogy ez az irány, vagy pedig, mert ugye azért lehet azért...
3: Figyelj, Attiláéknak megvolt a nagyon erős íres irányultságuk, ők játszottak Dublinban is a Varnyúval. Igazából mi a country fesztiválokra készültünk, tehát egy osztrák country fesztiválon alapelvárás, hogy te 4 szettet tudjál játszani, legyen ennyi műsorod.
0: Minimum.
2: Tehát ott kezdődik.
3: Igen, mi ezt bluegrass country dalokból feltöltöttük, és utána azt gondoltuk, hogy lehet mellé tenni egy kis oldiszt is, lehet mellé tenni. Mindent tanultunk, mindent, amit hozzá lehetett tenni, azt bővítettük. 600 dal van Attila tabletjén, azért ebből egy 120... Ez egy 120 dalos koncertrepertoárból
0: válogatom. Bocsánat, válogatunk. 780.
2: Hát
3: amit éjjel csináltál, az nem számít. Szóval így, építjük a repertoárt mindig folyamatosan, és hát teszteljük is, visszük a koncertekre, nem csak a fióknak.
2: Egyébként itt olvasom, ugye, hogy a küldetésnek van leírva, hogy az akusztikus gitár népszerűsítése. Mert nem népszerű?
3: Hát nem tudom. Éppen beszéltünk a kollégákkal, hogy itt nálatok biztos, hogy vannak olyan zenészek, akik tudnak 5 órát játszani lagziba. Nálunk már egyre kevesebb. Statisztika szerint eladnak rengeteg akusztikus gitárt, karácsonyra megkapja a lurkó ajándékba. Nem lesznek akusztikus zenészek. Körbenézünk, és nagyon kevés fiatalt látunk, sőt ezért csináltunk gitár workshopot, és csináltunk, meghívtunk így kollégákat, bogrács és egy kis ingyenes közös zenélés, meg tanítás. És nem.
0: Én egyébként azt veszem észre, hogy az utóbbi években egyre népszerűbb az akusztikus hangszer eleve. Tehát én úgy veszem észre. Sok ugye megjelentek ezek a... Hát az a 80-as években volt az MTV Unplugged, ugye az egy nagyon jó sorozat volt. Lehet, hogy már onnantól indult ez az egész, de nálunk is ugye Petőfi akusztik, meg hát szerintem jó irányba haladunk. Akusztikus zenélés ügyben.
3: És ha már emlegettük meg Kartnét, hogyha a dal nem él meg, egy cipőpucoló nem tudja elfütyülni hangszert nélkül, akkor... Na, emelőhez még hozzájön egy akusztikus gitár, akkor az
0: igen,
3: már
0: igen, nagyon sok zenész egyébként ott vérezel, hogy vannak ez a erős metalzenészek, vagy rockzenészek, nem akarom őket szídni, de mondjuk kezükbe vesznek egy akusztikus gitárt egy tábortűznél, és nem működik. Tehát annak valahogy működnie kell, ennek kéne lenni az első lépésnek, és akkor utána jöhet
2: tovább.
0: Egy... Igen, igen. Az lenne a jó, de hát nem tudom, hogy van most.
2: Akusztikus gitáron mindent el lehet játszani?
0: Szerintem mindent.
3: Mindent.
0: Meg lehet oldani. Szóval lehet, hogy nem pont úgy szól, nem úgy hangzik, nem minden hang szólal meg, de szerintem el lehet játszani. ezen küzdünk mi is, hogy igazából néha jönnek olyan dolgok, hogy na ezt próbáljuk meg. Most gondolkozom rajta, hogy mit lehetne.
3: Just it off us?
0: Hát akár azt is. Igazából igen, igen. Jó.
3: Akkor Bill Withers nótája következik. Bill Withers egy zseniális dalszerző volt. Itt ennyi a storytelling, ugyanis mi ezt koncerten is elmeséljük általában a történetet a daloknak.
2: Kérdezni, hogy ott is van egy esetleg ilyen kis történet
3: van,
2: a dalokhoz.
3: Van, vagy... nagyon szeretünk a Beatlesról mesélni, és egyébek. Bill Withers egy fekete fiatalember volt, aki Virginiában, a fehér bányászvidéken született meg, úgyhogy nem volt vidám gyerekkora. Már akkor elkezdett zenéket írni akusztikus gitáron. Elment katonának, elment az IBM-hez, elment a Fordhoz, és küldözgette ezeket a dalokat, mindenfajta kiadókat, senkit nem érdekelt, kivéve a Stax Recordsot, és hát neki köszönhetjük ezeket a Grammy-s nótákat.
0: Bocsánat, hogy közbeszólok, a Pisti a lexikon egyébként a zenekarban.
2: Ez hát most volna a második kérdésem, hogy akkor így, amikor nem zenél, akkor így jó. A könyveket, lexikonokat.
0: Igen, igen. Ő mindennek utána néz, minden be van írva neki, de ezt már szerintem fejből tudja, úgyhogy
2: hát most is fejből
0: igen, igen, igen, igen, igen, igen.
3: Remekül kiegészítjük egymást, Attila addig megkeveri a videónkat, megvágja a hangfelvételt, és vásárol egy új erősítőt, és egyébként a technikai fejlesztésre fókuszál.
0: Okay, just the two.
3: Just the two of us.
0: Two, three, four.

0: Yes.
1: De egyébként 780 dal, de mi alapján jön az, hogy ezt a dalt bevesszük a repertoárba? Van valami külön módszer, vagy ez jó? Vagy jó, ebből lehetne akusztikus verziót csinálni?
2: Nagyon bele kell szeretni. Egyébként viszont vannak olyan nehezítő pályák, mint lágé, hangfekvés, mi való nekünk, mi nem. Tehát Vangelist akármilyen jól is csináljuk, nem érdemes feldolgozni.
3: Hát ki szoktuk próbálni dalokat, igen. Van, amit szeret a közönség, meg jól passzol hozzánk, akkor az marad. Egyébként rengeteg dalunk van, szóval nem tudom, hogy hány dalt csináltunk meg eddig összesen, nem mindet a 780-ból, és nincs minden műsoron, és amikor így átvariáljuk a dolgokat, hogy jövünk mondjuk ide, vagy valóban máshova, igen, akkor így szemezgetünk, és előveszünk régi dolgokat is, amit már lehet, hogy el is felejtettünk, de hát persze egyszer átnézzük, aztán működik, és akkor összerakunk egy műsort, és van nagyon sok ilyen műsorunk.
2: Nagyon érdekes, azt mondják így, akik ezzel foglalkoznak, hogy kétfajta dal típus van, a triumf, a dicsőséges dal, ami a zenekarnak dicsőség megcsinálni, uh-huh. átadni egyebek, és vannak azok a dalok, amit a közönség akar hallani.
1: Tehát, átfedés nincs.
2: Van átfedés, de ugye, hogyha én annyi 1000 forintot kapnék, ahol a Take Me Home Country Otszot eljátszottuk a világban ennyi idő alatt, akkor nagyobb és szebb házam lenne.
1: Jó, hát mondjuk azért ez erősen klasszikus.
2: Igen, és látod, el kell
1: játszani. És hát minden nyelven megvan. Tehát megvan szlovénul is, magyarul is, tehát...
3: Van kápod?
2: Van.
3: Jó, akkor kápod játszunk van. Egy ilyen olyan dalt, amit mondjuk nem sokan csináltak meg akusztikus verzióban.
2: Mire gondolsz?
3: Hát Lexikon, van egy olyan zenekar, csak... hogy Totó.
2: Oh, yes.
1: Aha, igen.
3: És akkor nekik van egy hatalmas lágerük, ez az Afrika.
1: Ez így
3: van. Vagy picit játszunk bele, jó?
2: Játszunk.
3: Szerintem. 2, 3, 4.

0: Na ennek a szöveget én is ismerem, csak nem, nem mertem beleénekelni, mert mondom, elrottuk az összhatást.
1: Nyugodtan.
0: Mert azért tetszett. Az elvárás, hogy például, ha a közönség ismeri a szöveget, hogy akkor azért bekapcsolódjanak?
2: Ezt nagyon szeretjük megénekeltetni őket. Nem könnyű manapság énekeltetni közönséget, mondjuk nem ilyen vásári módon csináljuk, hogy akkor most a refrén, és most ez...
3: Mint a bőrbe.
2: De nagyon jó az, ha velünk tartanak, igen. A hangulat, igen. Hangulat egyik mérfok mérője szerintem.
3: Van a AHA együttesnek is a Take On Me című dala, és akkor az például egy ilyen jó énekeltetős.
2: Jó refrén ráéneklős részben azt szoktuk megtanítani.
3: Igen.
2: Kedves embereknek, hogy ez most a ti feladatotok lesz.
0: Hát tehát akkor ilyen is van.
2: Ilyen is van, abszolút.
0: Van egy ilyen, mondjuk a koncerten egy ilyen közönséggel egy ilyen kialakuló kapcsolat valamilyen, tehát hogy őket is
2: muszáj, valami muszáj, már próbáljuk a konfokkal mozgatni őket, mosolycsalni az arcukra, jelezni, hogy ez egy olyan dal, amit ismertek, és nem bánjuk, hogyha énekeltek velünk.
3: Az mindenképp szerintem az egy jó dolog, hogy így a közönséggel tulajdonképpen nincsen válaszvonal közöttünk és a közönség között. Beszélgetünk ugyanúgy, meg kommunikálunk egymással, szóval nyugodtan.
2: És ha felbátorodnak, kérnek. Nem általának kérni, mi pedig tudjuk, akkor nem általának eljátszani, mert kért a kedves zsűri.
0: Végül is akkor a zenekar és a közönség az így egy organikus.
3: Az a legjobb.
2: Az a legjobb.
0: Akkor úgy működik.
2: Erre törekszünk.
0: Egyébként, hogy amikor össze van állítva a line-up, mondjuk így, hogy a mai koncerten ez lesz, van olyan, hogy közben kell változtatni?
2: Van. Rövidítünk, hosszítunk, bejön valamelyikünknek egy éjsza, hogy ide most sokkal jobb lenne a gólvégör és egyebek, és akkor megbeszéljük.
3: Hát, vagy úgy alakul a műsor, igen, hogyha közben egy program közben vagyunk, akkor húzni kell belőle, vagy még kell játszani akár.
2: Vagy hogyha valamire nagyon hevülnek, most bocsánat, így pestésre. Amikor egy egyik írkocsmanóta követi a másikat, már nem lehet nem elejátszani.
3: Igen. Műsor közben megjelenik 8 cowboy kalapos fickó, akkor countryt játszik.
0: Akkor ez van.
2: De képzeld el, amikor mondjuk lakiteleken jelenik meg, tehát egyszer játszottunk, többször játszottunk ott, és beültek ilyen nagyon kedves nyugdíjas emberek hátra, 80-10, és azt éreztük, hogy ez velünk már valóban megtörtént, és hol lett. És akkor kiderült, hogy osztrák nyugdíjasok voltak, akik oda költöztek, és ott élnek életvitelszerűen, de ez a réteg nekünk rendszeresen járt a koncertjeinkkel, tehát így egy kis képzavarral megvalósult, hogy osztrák country fesztivál volt lakitelek.
0: Hát végül is miért ne?
2: Ha már egyszer vagyunk, nem?
0: Természetesen. És hát, hogy nem is tudom, hogy kérdezem, tehát lehet érezni a közönségen, hogy ez most működik, nem működik?
2: Lehet. Mi nem tartjuk magunkat ilyen olyan virtuóz zenekarnak, hogy minket lélegzettel állítva kell hallgatni. Mi nagyon örülünk annak, hogyha beszélgetnek, jól vannak, közben figyelnek, ha sikerül elkapni a figyelmüket, akaratukat, gondolatukat valamivel, az siker. És minél inkább ránk figyelnek, és minél inkább egy jó koncert alakul ki, ez a győzelem. De,
3: hát meg a tapsokból a végén.
2: Tapsokból ezt lehet tudni, de vegyük tudomásul, hogy mi szolgáltatók vagyunk. Tehát mi elmegyünk játszani, azért itt ma este a Bánfi Nights-on mindenki jól érezze magát, aki megtisztelt minket, hogy beül oda erre a csodálatos helyre, az jól szórakozzon.
3: Ha 10 ember, ha 30 igen. ember, 30
2: ember. De nem fogunk ember. Senkire rászólni, hogy ne beszélgess, öcsém, rám figyeljél. majd ezt megteremtjük magunk.
0: Esetleg majd, ha a hangtechnikus kicsit túlságosan fölnyomja, túl hangos lesz, akkor nehezebben tudnak majd beszélgetni.
2: Nem szeretjük egyébként, vigyázni kell az akusztikus hangszerekkel, tehát megfelelő arányban, megfelelő hangerővel szépen kell szólni.
3: Igen, nehéz egyébként
2: nehéz
3: hangosítani.
2: Egyébként akusztikus hangszert hangosítani.
0: Na hát, itt azért majd szerintem megoldják, ismerjük a srácokat, akik csinálják, úgyhogy nem lesz ezzel gond. Mikor változtatni kell mondjuk, hogy most nem az a dal jön, hanem egy másik, akkor vannak valamilyen jelek, vagy ezt csak úgy megbeszélitek egymással?
2: Odaszólunk a másiknak, hogy szerintem ez jobb lenne. És akkor általában meg is egyezünk. Vagy pedig jön egy olyan javaslat, hogy azt játsszuk következőre, mit szólnál ez most. És működik.
0: Igen, ez viszont akkor csak úgy tud működni, hogyha mind a kettő nagyon profin tudja, hogy melyik dal, mert akkor ez hogy is van, tehát akkor muszáj. Nem kell ezen gondolkodni.
3: Ja, azt tudni kell, az igen, igen. Hát azért a standardek azok ugye kézbe vannak, de amint mondtam már, hogy van olyan, amit fel kell eleveníteni.
2: Hát megvan a personális gyakorlás.
3: Persze.
2: Nincs meg az a napi egy óra, akkor én rosszul érzem magamat. Attila nem tudom, mikor gyakorol, mert ő vág, kever, bevásárol és szervez, és nálam jobb gitáros, tehát ez valami sötét tudomány, hogy gyakorlás nélkül miért ilyen jó. Nekem csak úgy megy, hogy gyakorolok, és...
0: Gyarús.
2: És rossz, ha nem tudok.
3: Hát zenével foglalkozom állandóan én is, amint csak tehetem. Ugye dolgozom mellette, mind a ketten van főállásunk, de hazamegyek, kiviszem a kutyát, aztán feleségem, mondom neki, hogy megyek hátra, hogy jó, mennyi. Mondom, mindjárt jövök, és akkor este 9-kor megjelenek, vagy 9:30-kor.
2: És itt kérdezted, hogy mi bennünk az egyformában, vagy miben értünk egyet. Mind a ketten megjártuk azt a stációt, hogy én személy szerint rengeteg olyan zseniális muzsikus láttam ilyen halni, akinek Amerikában lenne helye. Nem beszélek olyan szaxofonosról, vagy olyan gitárosról, aki annyira Isten áldott a tehetség, és az Isten áldott a tehetségével nem tudta menedzselni és eltartani a két gyermekét és a feleséget. Erre házasságok mentek rá, és egyebek. Mi ezt nem hiszünk ebben, amit csinálunk, nagyon szeretjük, de eldöntöttük,
3: hogy... Nehezebb. Egyébként nagyon sokan tisztelnek bennünket ezért, hogy dolgozunk, és közben így zenélünk. Én is tisztelem azokat, akik nem dolgoznak, és csak zenélnek, mert nem olyan egyszerű.
2: Nem.
3: Vannak olyan barátaink is, akik ugye cipő mellett járnak, nincs elég buli, sajnos.
2: Na most ehhez még van családod is, akkor ez dupla.
3: Igen, ez nem. Mi úgy döntöttünk, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak, és akkor így viszont.
2: Na látod, így veszekszünk.
0: De hát, ha így is működik, akkor miért nem, ugye?
3: Igen, hát működik. Hát igazából mi nem szervezünk magunknak koncerteket, általában szerencsére mindig, hogyha megyünk valahova, akkor oda vagy visszahívnak, vagy valaki van a közönség között, aki azt mondja, hogy hú, ez nagyon jó volt, nem mennénk el, elmegyünk. És így szerintem pont annyi bulink van, hogy ez nekünk így tök jó. Ez nagyon jó kikapcsolódás, levezetés a munka után, meg örömünk van benne.
2: Néha azért így összetorlódik, tehát van olyan karácsonyi időszak, hát és egy olyan, csak panaszkodok otthon, hogy jó, meg kell menni Nyírbátorba, megint is átmegyük Máté Szalkán. Feleségem szoktam mondani, hogy szögezzük le, fiam, hogy ez a te hobbit, ugye? De most ezt örömmel csinálod, ne panaszkodj.
0: Ilyen is van. Egyébként, amikor elkészül egy dal, mondjuk egy saját szerzemény, akkor van otthon ilyen tesztközönség, mondjuk feleség, kutya, haverok, vagy pedig élőben közönség előtt van először.
2: Hadd dicsérjem meg, tehát nagyon-nagyon gondos producer Attila, általában a dolgainkat ő produceli, tehát például egy felvételnél ő több keverést készít, autóban meghallgatja, természetesen asszonynak, kirusnak megmutatja, átküldi nekem, akkor átvariálja, akkor, tehát igen, egyfolytában túrjuk, teszteljük, van, amikor hetek, amik kerül valami.
3: Túl sok is ahhoz képest, hogy nem vagyunk sztárok, meg annyira ismertek, de nem baj. Én meg szeretem csinálni, úgyhogy nekem ez a hobbi.
0: És mikor van meg az a pillanat, hogy na akkor ez az, most van meg?
2: Hát tudjuk, általában.
0: Azt úgy érzi az ember?
2: Mind a ketten tudjuk, hogy...
3: Az azért megvan, de ugye van egy olyan szólás, hogy egy mix az soha nincs készen. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy ha valamit így felveszünk, akkor meghallgatom másnap, meghallgatom két nap múlva, három nap múlva, kocsiban meghallgatom. És akkor, hát egyszer csak, amikor azt mondom, hogy na ez már elfogadható, akkor egyszerűen feltöltjük, kirakjuk a YouTube-ra, aztán akkor ez kész. Utána már nem nyúlok hozzá. Lehetne, de...
0: Na egyébként ilyenkor, hát jó, először akkor térjünk meg ebbe a YouTube csatornára, hogyha már így szóba került, tehát akkor a YouTube-on is látható az akusztika.
3: Igen, van egy csatornánk, igazából, hát most nem tudom, hogy mennyi feliratkozónk van, 1000 pár száz, de vannak olyan dalaink, amiket nagyon-nagyon sokan meghallgattak, meg innen-onnan csipkednek. Például a londoni...
2: Igen, a londoni koncertfelvétel, de a Sailing to Philadelphia-nak annak 32 000-es megtekintése van, és derék török polgárok oda kommentelték, hogy a kiejtésetek az olyan, mint a miénk.
3: Lehet. Nem tökéletes.
2: Megnyugtató, tehát kellett referencianyagot leadnunk Angliába. Mit játszunk, mit lehet esetleg meghallgatni? 50...
3: Én a Money for Nothing-ra gondoltam, igen, hogy a Dire Straits oldalra
2: ez az angol turnénak, az indukálója volt, hogy felfedezette egy videónkat a Dire Straits fan club, az official fan club.
0: Opa.
2: Megosztotta, és egy ilyen cikket írt hozzá, hogy majd jön az interjú is, és ezek a kis kelet-európa kis csávok zsenik, és utána jött az, hogy angliai kapcsolatainknak azt mondtuk, hogy itt a referencia, akkor most szervezzünk néhány koncertet, és lám, sikerült egy négy álma. Hát,
0: négy napos. Az ember háta mögött azért nem nehéz.
2: Hát nagyon szeretjük, és nagyon sok dalukat játszuk, illetve az egyik első dolgunk volt két koncert között elmenni az albérletéhez, Mark Knopfler albérletéhez, az első
3: koncert. Az nagyon vicces volt.
2: Az első koncertet adták. Ez egy nagyon íz, egy földszinti ilyen téglalakásos albi volt, és ott kiadták a hosszabbítót a ablakon és a susnyában.
3: Ez tulajdonképpen az udvaron.
2: Udvaron. Igen. Adta az első koncertjét. De érsz, és ki is van táblázva, meg felavatták, meg minden. Mi mentünk, hogy hol a tábla, bementünk a susnyába, és akkor jött a mérges néni, hogy az private area, mit csinálnak? Hát mondom,
0: keresünk.
2: Nem, az ott volt a házfalán, nézzük, hogy hol játszott a Dyer's Tészet.
3: Tulajdonképpen ez zárt area. Kertnek, vagyis egy zárt házikónak a kertje volt, csak nyitva volt az ajtó. És mi gondoltok, hát ha itt játszott a Dire Straits, be kell menni.
0: Hát egyértelmű, ha már az ember ott van, akkor bemegy. A Dire Straits az csak is klasszikus, úgyhogy azt nem lehet kihagyni.
3: Csináltunk egy olyan fotót, amikor a Dire Straits is felrakta ugyanazt a beállítást, azt a szögből, hogy itt volt az első koncert, meg nekünk is van ott egy fotónk, úgyhogy...
2: Hát elzarándokoltunk.
0: Esetleg még egy... kis zenei ízelítő.
2: Ó, természetesen, de most játszunk valami saját dalt, mert hogy ugye azt mondtuk, hogy ez nagyon fontos
3: hát
2: nekünk.
3: Hát a Gyülep az is valahol saját.
2: Hát abszolút.
3: Jó, mit játszunk?
2: Megváltozom, vagy csizma.
3: Jó. Lassan vége az interjúnak?
0: Van még egy kis időnk, de...
3: Oké. Okay. Úgyhogy akkor játszunk egy csizmát.
2: Játszunk egy csizmát. Még egy magyarázat, hogy honnan is jön a saját daloknak a kényszere. Vannak gyermekeink, én pedagógus vagyok, én annak idején én voltam a gitáros tanítóbácsi, és nagyon-nagyon szerettem gyerekdalokat, verseket megzenésíteni és írni, úgyhogy az első komolyabb saját dalok nálam legalábbis úgy voltak, hogy ennek az ifjúsági közönségnek írtuk őket, és ebből talán az egyik legkedvesebb és legsikeresebb
3: dal. Igen, de ezt játsszuk felnőtt műsorban is, szerintem simán megállja a helyét, úgyhogy 1, 2, 3.

0: És így tovább.
1: És így tovább, koncerten majd.
0: Vagy? Igen, koncerten is.
1: Ez is el fog hangzani.
0: Szerintem igen.
1: Hát egyébként majd kiderül, ugye, közben lehet még akkor változtatni. Mikor van a legnagyobb érdeklődés koncert, igen, nyár vagy tél, ilyen karácsony, azt ugye említettük.
2: Hát ugye az ifjúsági műsorok kapcsán ugye megvannak az ünnepkörök, ahol fokozott igény mutatkozik, hál' Istennek, a koncertezésre. A nyár az egy nagyon erős szezon, most nagyon sokat játszunk, ebben a melegben tök jó, bírjuk, hál' Istennek. Voltak itt nagy huplik, ugye itt most gondolok a pandémia utáni időszakra, gondolok a gazdasági visszaesésre, van, ami érinti a zeneipar, tehát kevesebb meghívás, kevesebb forrás, több probléma, egyébként ezt mi is érizzük, de mondom, tehát nagyon sok kollégánk kérdezi, hogy csináljátok, hogy mentek ennyit. Mi pedig megyünk ennyit, mert hívnak minket, hál' Istennek.
1: Meg akarni és szeretni kell.
2: Igen.
1: Tehát akkor egy ilyen hangulat várható ma a Banffy Nightszor Lendvár.
2: Abszolút.
0: Alig várjunk, hogy muzsikáljunk.
2: Belecsapjunk.
1: Hát ilyen lassan azért nekünk is lejár a műsoridőnk, úgyhogy köszönöm szépen a látogatást itt a stúdióban. 20-30 perckor, tehát Banffy Központ és Banffy Nights, Acoustic Guitar Café, úgyhogy hallhatták a kedves hallgatói is, hogy érdemes meghallgatni, és érdemes elmenni a koncertre, úgyhogy mindenképp tegyék ezt. De ha esetleg ma nem tudnak itt lenni, hol lehet még találkozni?
2: Ugye? 7. hó 25-én délután Géberjénben játszunk, este 10-kor Nyírbátorban játszunk. Játszunk Székesfehérváron, Szolnokon.
0: 30-án.
2: És utána, hát a szeptember az már a kisebb budapesti kluboknak az időszaka, van egy drogkocsma, ahol igyekszünk minden hónapban adni egy koncertet, mert az ember barátai és
0: pesti. Kedvenc törzség, a Víruskafé.
2: Be tudjanak találni, tehát ez is már egy olyan állapot, hogy jó, hogy az embernek van koncertjáró baráti közössége, és elvárja, hogy Budapesten meg tudjunk hallgatni titeket, megint Máté Szalkára mentek, kérdez?
0: Az vagy Lendva, vagy Máté Szalka,
1: az jó. Hát akkor köszönjük szépen, és akkor, hát nem is tudom, sok sikert, meg sok jó kedvet.
2: És köszönjük.
0: Köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönjük. Még köszönjük akkor, hogy ellátogattatok a stúdióba, és hát akkor jó koncertet és szép estét mindenkinek, 20-30 perckor, tehát Banffy Központ, és ugye Banffy Nights Acoustic Guitar Café.
2: A viszonthallásra.
0: Szervusztok.

Tehát kedves hallgatóink, hallották a beszélgetést az Acoustic Guitar Caféval, és 20-30 perctől a Banffi központban, Banffi Nights, legyenek ott, kapcsolódjanak, kiérezzék jól magukat. Mi pedig megköszönjük, hogy velünk voltak, és hogy a Muravidéki Magyar Rádiót választották. Levár Teodor volt a hangtechnikus, ő készítette a zenei válogatást is, híreket pedig Oleti Zsuzsanna szerkesztette. Hamarosan érkezik majd ugye az esti mese, azt is hallani fogják, Benedek Elektől jön majd, az Aranyeke című mesét fogják hallani, utána pedig akkor majd megismételjük az Aréna világbajnokság különkiadását, ugye ma délelőtt volt, Német Imrével és Búzsik Józseffel beszélgettünk, azt is eljük a figyelmükbe, 20-szor akkor megismételjük a terepjárót, majd lesz rockválogatás is az este folyamán, holnap hajnaltól pedig ismételten élő vezetett adás, akkor is számítunk a figyelmükre, jó rádiózás, szép estét mindenkinek, és ne felejtsék, Banffi Nights!

0: Budapesti Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, az aranyeke. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából, s azt sem tudta már, hogy mit kezdjen azzal a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki, s egyszerre csak a fejére koppintott. Ohó, ha megvan! Faekém is van, meg vasekém is van, de hát még nincs aranyekém. Nosza, hivatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, s megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Na, hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. No, volt is csodálója az aranyekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király. Ohó, hát megállj, mit hümmögtél? Nem hümmögtem én egyebet, felséges királyom. Csak azt, hogy oktalanság aranyekét csináltatni, mikor jobban nála vaseke. Hely, szörnyű, haragra lobbant a király. No te paraszt, ezt a mondásodat megkeserülöd. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit érez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búval, bánattal, nem találta a helyét. Folyton sóhajtozott, olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a leánya, mi a nagy bánatja kegyelmednek apámra? Mondja az öreg ember, s ahogy mondja, nagyot kacag a leány. Na hát, ezen ugyan kár búsulni, menjen vissza a királyhoz. Mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az aranyekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öreg ember, és mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom kezébe ajánlom. Ami a szívemen, a számon. Hát csak azt mondom, hogy hát ne legyen olyan nagyra az aranyekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mit? Egy májusi eső? Ha, kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés. Márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, hát ne jár a szá, szólt a király elgondolkodva. Ej, de nem hiszem, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom, azt találta ki. Na, ugye? Hát akkor adok én neked egy maréklent, vidd haza a leányodnak, s mondd meg neki, hogy fonja meg. Szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonán férjen el, mert különben karóba kerül az ő feje. Aj, csak mind most búsult igazán az öreg ember. Hát hogy lehessen egy maréklemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Na hiszen hát annyi katonája van a királynak, hogy égen a csillag. Földön fűszál nincsen annyi. Hazamegy így nagy búval, bánattal, mondja a leányának az üzenetet. Hát az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar. Mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, s mondta. Édesapám, hát vigye ezt a darabka fát a királyhoz, s mondja neki. Csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öreg ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet, az meg csak csóválta a fejét és hümmögött. Hát ennyi, okos leánya, te leányod. Hát eredj, hozd ide, hadd látom én is. 1 perc, 2 belé sem telt, már ott állott a leány a király színe előtt. Na te leány, mondta a király. Látom, hogy nem csak okos, de szemre való is vagy. Te az enyém, én a tied, ásó kapas a nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Itt a vége, most jön vele.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: MMR.
1: Világbajnokság 2026.
2: Izgalmas meccsek, érdekes történetek és elemzések.
1: Labdarúgó VB a Moravidéki Magyar Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, jó napot kívánunk! Ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, benne pedig az Aréna külön kiadás, hogy amikor is a világbajnokságról beszélünk. És hát említsünk azért meg néhány mérkőzést, amelyek ugye az éjszaka folyamán voltak, ezekről már mindjárt szólni is fogunk. Hát ugye volt ugye az A csoportban mérkőzés, Dél-Afrika, Dél-Korea, ez meg ugye tegnapi napon, mi időnk szerint 1-0 lett, Csehország, Mexiko 0-3, aztán E csoport, Curaçao és Elefántcsontpart 0-2. Egy talán kis meglepetés, ha bár talán annyira nem is. Ecuador, Németország 2-1 lett a végeredmény. Tunézia, Hollandia 1-3, Japán, Svédország 1-1, Törökország, USA 3-2 és Paraguay, Ausztrália 0-0. És van is két vendégünk itt a stúdióban, úgyhogy köszöntöm Németh Imrét és Bozsik Józsefet. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: Mi is köszöntjük a hallgatókat!
0: Na talán azzal kezdeném a mai beszélgetésünket, hogy most már így a meccseknek a felén túl vagyunk. Van-e esetleg olyan csapat, aki meglepetést okozott pozitív, illetve negatív értelemben az eddigi látottak alapján?
2: Nekem a rendező országok közül egyébként Mexikó egy olyan csapat, amelyik a hazai környezetet kihasználva azt látom, hogy többet ki tud magából hozni, mint akár a többiek. Nem feltétlen mondanám, hogy meglepetés csapat, de egy ilyen kis titkos favoritként szépen lépkednek előre. Azért 3-ból 3 meccset behúztak 6-0-ás gólkülönbséggel. Egyébként kifejezetten egy agresszív, jó védekezéssel és labdaszerzésből hihetetlen dinamikával indulnak az ellenfél kapu elé. Úgyhogy nekem ők tetszettek, illetve ami szembetűnő, hogy ugye az elmúlt VB-khez képest a más kontinensek Európa mellett mennyit fejlődtek a futballba, tehát itt tényleg az összeset tudnám sorolni. USA is modern focit játszik, Kanada is modern focit játszik, az afrikai csapatok nagyon modern focit játszanak, és hát az ázsiaiak is nagyon jönnek, tehát Korea és Japán is kifejezetten modern és jó futballal rukolt elő.
0: Negatív értelemben valamelyik csapat?
2: Nekem nincs
0: többet
2: úgy,
0: vártunk?
2: Nincs úgy. Tehát én nem lepődtem meg. Tehát azt mondom, hogy nem lepődtem meg. A belgák egy kicsit azt hiszem, hogy visszaestek az elmúlt évek szintjéhez képest, de igazából a dinamikát hiányolom a csapatból, azt a sebességet, ami meg volt bennük korábban. De úgy nagyon, nagyon más kilógó vagy meglepő csapat számomra nincsen.
0: Hát egyébként a belgákat, azokat általában minden versenyen ott várjuk az első közt, és akkor valahogy mégsem. Némethre, hogy látta? Van meglepetés plusz?
1: Számomra Kanada nagyon pozitív benyomás. Ugye Kanadáról mindenkinek a jégkorom meg a téli sportok jutnak eszébe elsősorban, és nagy érdeklődéssel figyeltem a Kanada első mérkőzését, és utána is néztem minden mérkőzésüket. Számomra meglepetés, mert nyílt futballt játszanak, tehát nem ez a, amit a VB-n tapasztalunk, ez a szokásos védekezés, biztonsági játék, ők valóban ki akarják szolgálni a közösségüket otthon. Na most megnéztem a csapatnak az összetételét, hát azért elég jó mértéket képviselnek a kanadai játékosok is, tehát nem a jégkorongból jöttek, ez világosan látszik. Hát amire azt mondom, hogy csalódás, a belgákon túl vagyunk, lassú, nem tudom, a játékos állomány kor összetételese lehet, hogy nem a legideálisabb, meg valahol a belga futball is megtorpant, és nál számomra a Törökország egyértelműen meglepetés, az a gyenge szereplés. Most tegnap behoztak egy meccset Amerika ellen, egy olyan meccset, ami az Amerikának már érdektelen volt. Látszott is ezen a mérkőzés, hogy Amerika már nem erre a mérkőzésre koncentrál, hanem a következő sorozatra. Ez számomra mindenképp meglepetés. Meg amit itt előttem is említettél, hogy nagyon jönnek föl ezek az ázsiai országok, és ugyanúgy Afrika is, mert Afrikában is szinte minden csapat jó futballt, jó időzelbe tett jó futballt mutatott, de ők is fejlődést mutatnak. De azt meg összességében elmondhatjuk, legalábbis én úgy gondolom, hogy az eddig látott mérkőzések színvonala nem éri el az európai klub futball színvonalát, amikor van egy bajnokok ligája, összecsapás a 8 között, vagy, de még akár az Európa Liga legjobb 4, legjobb 8 közötti mérkőzéseit is én ide sorolom. Ezeknek a mérkőzéseknek a színvonalát én szerintem eddig még nem igen értékel a ezek a meccsek.
0: De egyébként a törökök azok felállítottak egy érdekes rekordot a VB-k történetében, és az első két mérkőzésen 62 lövésük volt kapura vagy kapu irányába, és ugye 0 gólt szereztek. Ez összejátszik valamit azzal is, hogy azért az idei VB-n nagyon sok jó kapus teljesítményről beszéltünk, megláttunk, hallottunk.
2: Mondhatjuk, igen, de számomra a törökök azért nem jelentenek meglepetést, mert ők mindig túl magasra teszik az elvárásokat a saját nemzeti csapatukkal szemben, és ez egy olyan nyomás generál a török válogatottra, amiből ez a görcsösség jön ki, nem hiába, hogy ennyi lövésből nem tudnak gólt rúgni, mert az a kicsi-pici kis lazaság, én azt hiányoltam belőlük, ami kellett volna ahhoz, hogy ők sikeresen vegyék a csoportkört. Sajnos én azt látom, hogy ez úgy valahogy ilyen nemzeti identitásból fakad belőlük, hogy túl pörgik ezeket a világversenyeket, holott a futball most már nagyon globalizálódott, nagyon kiegyenlődtek az erőviszonyok, pont amiről beszélünk itt a különböző kontinensek fejlődéséről, és már nincsenek lefutott meccsek, tehát a török válogatott ebben a csoportban se tudott azért úgy pára lépni, hogy azt mondtuk, hogy minden mérkőzésen egyértelmű esélyes, mindenki meg tud lepni mindenkit. A végén most azért megmutatták, hogy tudnak focizni. Nyilván igen, vannak jó kapus teljesítmények, de el is várható szerintem. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy mondjuk talán még ami meglepetés nekem, vagy ami kicsit csalódás, az Paraguay és Uruguaynak a teljesítménye. Ők eléggé besültek itt a kezdésnél, de viszont ők annyira masszívak, hogy azért tudják úgy tartani magukat, hogy tovább fognak szerintem jutni a csoportból. Úgyhogy meglátjuk, eddig érdekes a VB, főleg ebből a szempontból, amit Imre Bá is említett, hogy a színvonal még nem éri el azt a szintet, amit várnánk, bár pont itt az adás előtt beszélgettünk, hogy azért 50-60 meccs a lábúba jönnek ezek a játékosok, kellett nekik adni egy kis szabadságot, abból újra formát kell időzíteni, tehát én szerintem a nagy csapatok, a komoly csapatok úgy vannak valahogy a csoportkörből, mivel a legjobb harmadikok is tovább jutnak, abból tovább fogunk menni, és majd itt az egyenes kieséses szakaszba indulnak be igazán a futball tekintetében.
0: Lehet, hogy akkor a fáradtság is közrejátszik olyan esetekben, mint például volt egy angol-horvát mérkőzés, ami azért az egyik legjobb mérkőzés volt eddig, amit láthattunk. Utána viszont a következő meccsen, a következő fordulóban mindkét csapat, tehát úgy az angol, mint a horvát, nem nagyon tudott bizonyítani, inkább ilyen fáradtan játszottak, vagy egyszerűen nem ment.
1: Hát arról beszéltünk itt múlt héten pont az angol-horvát meccs kapcsán, hogy nagyon nyílt futballt vállalt fel a horvát foci is ezen a mérkőzésen. Ez kedvezett az angoloknak, bár akkor is elmondtam, hogy véleményem szerint mindig jó helyre pattant az angoloknak a labda, mert a negyedik gól is egy szerelés előzte meg, és oda gurult a labda tisztázáshoz. Akkor is azt mondtuk, hogy arra leszünk kíváncsiak, akik akkor itt beszélgettünk a stúdióba, hogy ezt a fajta futballt, tehát ezt a fajta agresszivitás, ezt a fajta nyílt futballt hány mérkőzésen tudja hozni mindkét csapat, akár a horvát, akár az angol. Megjósolható volt, hogy ilyen magas színvonalon, ilyen intenzitással, sorozatba, ennyi utazás mellett, időátrodás, stb., nem valószínű, hogy lehet futballozni. Most amit kérdeztél, az is be is igazolódott, mert az angolok mérkőzése is egy csalódást okozott az első mérkőzéshez képest, meg a horvátok is egy nyögven elős 1-0-ral nyertek, tehát pont azt hozták, ami ahhoz kell, hogy tovább alagjanak ebből a körből.
0: Egyébként, hogy említettük a rekordokat, és hát azért számos rekord is megszületett ezen a VB-n, inkább egyénekhez köthető, de ami ezért ezen a VB-n inkább egyénekhez köthető, de ami ezért így feltűnő, tehát hogy például vannak

0: azon, hogy milyen plusz munkát kell elvégezniük ahhoz, hogy ne sérüljenek meg, és nagyon be van náluk állítva, hogy mennyit kell edzeni ahhoz, hogy ők ezt a fajta terhelést, ezt az 50-60 meccset évente meg tudják csinálni, és mivel a sporttudomány fejlődik, így ki tudják tolni ugye a karriert is tovább. Most ugye ebben van egy vita, hogy a mérkőzés számok emelése miatt rövidülni fognak a karrierek, de én szerintem pont ez a lényeg, hogy hiába emeled a mérkőzés számokat, mivel a sporttudomány fejlődik, ezért a klubok tudnak majd erre figyelni, hogy milyen terhelést adjanak a játékosoknak a megnövekedett terhelés mellett. Ugyanakkor nyilván azt gondolom, hogy nem feltétlenül egészséges, amikor ennyi mérkőzést kell játszani. Abban a szempontból viszont változni fog szerintem a futball, hogy nagyobb és nagyobb keretekbe kell majd gondolkodnia minden csapatnak, hiszen ezt majd a rotációval tudják esetleg orvosolni.
1: Viszont akkor viccesen talán lehetne mondani, hogy azért van a 2 plusz szünet a meccsekben, hogy akkor jobban pihenjenek.
2: Na, még az előző, amit a mester a nagyobb keretekhez. Én nálom azon túl, ami tényleg igaz, hogy a sporttudománynak a fejlődése sok mindent kitol, különösen itt az amerikai világbajnokságon az nagyon fontos, ugye sok az utazás, különböző magasságokon, különböző hőmérsékleteken kell játszani. Ebben Amerika biztos, hogy az élen jár, mert ugye amit múltkor is mondtunk, kosárlabda jégkoron 2 naponta, 3 naponta mérkőzések, azok között mit kell edzeni, mit kell csinálni, azért ezek érdekes edzéselméleti kérdéseket vetnek fel, amiket megoldottak. Tehát ezeket a kérdéseket most ezt is megoldották több kevesebb sikerrel itt a világbajnokságon a csapatok. Tehát ugye van erre rossz példa, hogy például a Csehország ezt nem tudta kezelni, úgy vagyok bele, most Mexikó mennyire otthon van, mindegy, de a cseh válogatott ezt nem tudta kezelni, már tompán nagyon lassan futballoztak, csak megjegyzem. A másik az eredeti kérdéshez visszatérve. Azon túl, hogy van sporttudomány, meg kitoljuk ezt az életkort, ennek most pont, amikor ebben a világban a pénz, a reklám, a óriási értéket számít, hát itt, ha megnézitek a televíziók, a fotóriporterek, kit keresnek? A Messit, a Ronaldot, a Modricot, tehát ezeket a játékosokat keresik. Most ezek a játékosok, amelyek csapatokban szerepelnek, ezeknek a csapatoknak az értékét, az eladhatóságát is, én úgy gondolom, hogy nagyon nagyban növelik, és akkor most eljelzön az, amit itt mondott Ester, hogy a keret nagysága. Ezeket a játékosokat akár ki is lehet váltani, ha úgy gondolják az edzők, vagy úgy látja az orvosi tím, hogy elég neki játszani egy fél időt, következő meccsen, mit tudom, 50 percet, ezeket le lehet váltani, mert olyan széles választék van. De én azért ezt hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy ezek a játékosok 20 évvel ezelőtt 40 éves korukban futballoztak volna. Sőt, azt mondom, megmerem kockáztatni, hogy nem. Mert a válogatási elvek is annó nem ezek az elvek voltak. Nálunk Magyarországon is rámondták 30 éves játékosra, meg 32 éves játékosra, hogy öreg. Hát most itt a Varga Barni nálunk is valamilyen szinten kivétel, hogy leigazolják is még 3 éves szerződést kap, de van egy ilyen trend, hogy az élettam fejlesztése mellett a reklám is nagy úr.
1: Na hát akkor egyébként ugye a kort illetően ugye ott van a németeknél is például Manuel Neuer, tehát ő is már 40 éves. És akkor ugye elérkeztünk az E-csoporthoz, tegnap 10 órakor kezdődtek a mérkőzések. Előtte még akkor gyorsan csak itt Bozsik Józseftől megkérdezem, hogy mennyire sikerül követni így a meccseket, mikor ilyen néha nehezebb időpontokban is vannak mondjuk így.
0: Nehezen azért általában az a jellemző, hogy a reggelemet kezdem azzal, hogy az összefoglalókat megnézem, hogy képben legyek, hogy nyilván érdekel. De igen, ez nem egy egyszerű történet, és nyilván ez azért befolyásolja a mérkőzések tempóját is, abban a szempontból, amit Imre bámített, hogy át kell állniuk a csapatoknak egy más időzónára, illetve más magaslaton játszom, más időpontban 30-40 fokba kell futballozni. Azért azt láttuk, hogy azok a meccsek, amik esti kezdési időpontban voltak, már jobb időjárás körülmények között, ott nagyobb tempó volt, úgyhogy ez mind alkalmazkodni kell. Nem egy egyszerű történet, óriási tervezést igényel. Nekem egyébként kifejezetten tetszik az, hogy gondolkodnak edzők úgy, mint például itt a Modriccsal kapcsolatban is, hogy ők úgy terveztek, hogy 60 percet játszik például az angolok ellen, és utána jött helyette a Kovácsics. Vagy akár nekem a belgáknál is mondhatom Lukákuval a tervezést, ugye, hogy elképesztő melegbe játszották az első meccset, és ugye Rudi Garcia úgy volt vele, hogy az utolsó 30-ra hozom, mert akkor meg tudja nekem nyerni a meccset, nem használ

0: mert az első 60-ban, mert akkor 60-nál le kell cserélnem, és kit hozok be helyette. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes ez taktikailag. Azért is tudok ezzel azonosulni, mert itt a Lendván is a rájátszásban, a playoffban, mi a két mérkőzésben azért így gondolkodtunk több játékossal, hogy legyen mindkét meccsen legalább 3-4 friss emberünk a pályán. Ez a mélysége, meg az érdekessége egyébként a szakmának szerintem, úgyhogy ez a része tetszik.
1: Na hát, hogy akkor egy csoport, és hát Curaçao valami telefáncsontpont 0-2, és Ecuador-Németország 2-1. Ezek voltak a mérkőzések, amik 10 órakor kezdtem, amit talán lehetett nézni is. Milyen volt a két mérkőzés? Meglepő volt, mert jó, a németeknek már tudtuk, hogy ugye csoport elsők, tehát nekik mindegy volt. Úgy is álltak hozzá a mérkőzéshez?
2: Hát néztem, amennyire, tehát kapcsolgattam, mind a két meccset próbáltam követni. A németek véleményem szerint nem úgy álltok hozzá, csak itt jön be, amiről beszéltünk, hogy idős játékos, fiatal játékos. Egy koncentrációs hiba a németek kapusánál vereséghez vezetett. Ez megvökre a győződve, már mindig az első, hogy a kapusod ne hibázzon. És ebben a gólnál nagyot hibázott a második gólnál, kezébe rúgták ki a labdát. Tehát koncentrálás. Az egész csapat véleményem szerint lehet, hogy tudat alatt úgy volt vele, hogy tovább jutottunk. A cserék is ezt mutatták, mert olyan játékosok is kaptak lehetőséget, akik én úgy gondolom, hogy normál esetben nem kapnának lehetőséget. Én egy felkészülési mérkőzésnek tekintem a németek részéről, hogy ők tovább jutottak, készülnek a következő sorozatokra, bár nem tudom, hogy addig se voltak számomra nagyon meggyőzőek a németek, hogy az elég lesz még mondjuk két körön keresztül ez a mutatott teljesítmény. A elefántcsontpart ugyanezt tudom elmondani, vezettek 1-0-ra, aztán ott az első fél idő végén a játékvezető, nem tudom, valamiért hosszabbított, még a hosszabbításot, rúgtak két kornert, az ellenfél, az a kis sziget, azok veszélyesek voltak, ott lehetett volna akár egális, és a második fél időre ugyanígy folytatódott ez a kényelmesség, egy jó passz, egy jó egyéni megoldás, 2-0 eldöntötték a meccset, szerintem ők is fájban a következőre készülnek a következő sorozatokra. Érdekes volt számomra a Nagelsmann sajtótájékoztatója, mosolyog, de én úgy gondolom, hogy ezek kényszeredett mosolyog, mert azért egy német közvélemény, egy német szakma, azt nem hiszem, hogy azt úgy bányolja, hogy kikaptunk 2-1-re, semmi probléma, megyünk tovább. Attól függetlenül az semmit nem von le az államfél eléből, már ők viszont óriási lelkesedéssel, óriási hévvel vetették magukat végig be a küzdelembe, és valahol most, ha mindegy, hogy ilyen góllal, olyan góllal, eredmény az, hogy 2-1-re nyerték, tovább jutottak ebből a csoportból harmadikként. Hát ami megint ez a harmadik helyzet továbbjutása, azért sok kérdés fölvetel, mi majd beszéljünk, lesz arra idő.
1: Lesz, ugye, itt meg ugye akkor a matematika is még közbejátszik majd egyébként. De egyébként Ecuador, hát annyira nem meglepő, anno Argentinát is legyőzték, tehát azért van bennük ilyen lehetőség. A másik csoportban, például az F csoportban ugye Tunézia, Hollandia 1-3 és Japán, Svédország 1-1 lett a végeredmény. Itt történt valami meglepetés ebben a csoportban?
0: Nem igazán szerintem. Ugye már az első körben lehetett látni nagyjából a csapatok erejét. Azért mondtam, hogy az ázsiai országok nagyon jönnek, mert Japán kifejezetten jó focit játszik, tényleg attraktív dolgokat csinálnak. A hollandok egy kicsit lassabban kezdtek, de azt látom, hogy ott az összövetségi kapitány keresi is azt az első legjobb 11-ét, amivel eredményesebbek tudnak lenni, de szépen belehentültek a játékba, és a második mérkőzésen már sokkal gördülékenyebben futballoztak. Ugye a svédek is azért nem mennék el amellett szó nélkül, hogy egy nagyon erős csapatuk van szerintem. Nincsenek meg szerintem azok az extra top játékosai, főleg ahogy megy az ember hátrafele a középpályás a védelem felé, mint a top csapatoknak, de azért ez az Elanga gyökeres Iszák támadósor, azért ez azért van benne potenciál, úgyhogy senki nem mehet ellenük biztosra, nehéz őket kezelni. Összességében szerintem ez a csoport hozta talán a leginkább elvárt eredményt. bár az indulás előtt lehet, hogy mindenki azt mondta volna, hogy Svédország végez a második helyen, és a japánok futnak be tán a harmadikra.
1: Na akkor még maradt egy csoportunk, egyik mérkőzést már említettük, ugye a törököket és az USA-t 3-2. Paraguay, Ausztrália, az egy ilyen szalon döntetlen
2: lejátszották.
1: Tehát igen, le kellett játszani a 90 percet. Tehát nagyjából ezt a meccset így ennyiben össze lehetne foglalni. És akkor nézzünk egy kicsit előre is, ugyanis várnak ránk ma is mérkőzések, például az így csoportban, ugye Norvégia, Franciaország, valamint Szenegál, Irák, ez lesz 21 órakor. És hát ugye Erling Haaland mondta a múltkori meccs után, hogy kérdezték, hogy mi lesz a franciákán, és azt mondta, hogy hát valószínűleg legyőznek minket, és a végén megnyerik a tornát. Ez mennyire lehet így igaz?
0: Nagyon szép nyomást rakott rájuk, amennyire csak lehet fokozni a nyomást a franciákon, bár szerintem hozzá vannak szokva, mert azért a közülnél mindenki így áll hozzájuk. Én azért nem féltem a norvégokat, kifejezetten tehetséges csapatnak tartom őket, nagyon jó futballistáik vannak, rengeteget fejlődött a norvég foci az elmúlt években, és ezt meg is mutatják most ezen a VB-n. Nyilván ettől függetlenül hát a franciák én szerintem 3 egyforma csapatot ki tudnának állítani, kis túlzással, mert nyilván azért nincs 3 Mbappéjük, de minden más poszton szerintem hasonló játékosaik vannak. Úgyhogy nyilván a franciák az esélyesei a mérkőzésnek, Erling Haaland pedig nagyon, nagyon rutinosan próbál minden eszközt megragadni, hogy azért el tudják kapni őket. A sajátjaikról levette a nyomást, mindent átpasszolt az ellenfélnek, úgyhogy ebből akár még Norvégia jól is kijöhet. Ők egy olyan csapat, akikről úgy beszélünk, hogy meglepetés. Én annyira nem vagyok meglepődve egyébként a selejtező sorozatot látva, hogy ők így teljesítenek. Ők szerintem nagyon jó helyzetben vannak abból a szempontból fakadóan, hogy nagyon jó csapatuk van, senki nem várt tőlük semmit, tehát teljesen nyomás nélkül felszabadultan futballozhatnak és élvezhetik a VB-t, és bármit elérnek, az egy óriási siker lesz.
1: Hát ugye a továbbjutás az már megvan, most már csak az a kérdés, hogy ki lesz az első, viszont a norvégoknál az is érdekes, hogy egy ilyen kis őrület most elindult a szurkolók között, és ugye ez az evezés. Tehát azért ezek is olyan képek, amik akkor, hogy valahogy azért megdobják egy VB-nek a hangulatát egy kicsit.
0: Igen, mert Imre bár megszól a kisfiam, és elkezdtem otthon evezni erre.
2: Még a norvégokra visszatérve, teljesen igaz, hogy a selejtező sorozatban azért felhívták magukra a figyelmet, mert olyan futballt mutattak, olyan eredményes játékot mutattak, hogy az elején nem is figyeltünk rá, mert ugye mindenki mit néz, spanyolok, franciák, olaszok, mi lesz, tehát ez a duma, és akkor van, és csak nézzük, tehát nézd már meg a norvégok, megint 4-0-ra nyerték, megint annyira, tehát ezzel már akkor fölhívták magukra a figyelmet. Ez nagyon nagy rutin, egyet értek ebben, hogy levette a felelősséget a csapattársáról, a csapatról, és van még egy tényező, amire azért nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a norvég játékosoknak, ha megnézzük a keret mélységét, ezekből sokan nem játszottak mondjuk a legjobb 4-ben a bajnokok ligájában, ilyen meccseken nem használódtak el. Jó, játszottak a Premier League-ben arra, de mérkőzés számban kevesebb számot játszottak le, mint mondjuk a franciák.
1: Tehát kipihentebb.
2: Akik végtoppon voltak, tehát az egész szezonban végtoppon. Lehet, hogy van olyan francia játékos, aki most már a 80. meccsét játszott, tehát azért ezek is számítanak. Ez egy kiki meccs lesz. Szerintem a presztízsű szó nem is a nem többről. Most nem néztem, hogy hogy van a továbbjutás, melyik ág, hogy ki az első, ki a második, hogy ki várható, mert azért a matematika azért itt is szerepet játszik.
0: Ez egyébként nagyon érdekes, ez hogy hány meccs van a lábakban. Mert például a Paris Saint-Germain megnyerte a bajnokok ligáját. És ha megnézzük a játékperceket a csapatot tekintve, akkor például Marquinhos alig-alig szinte a viszonyítás hoz képest alig futballozott a francia bajnokságba. És ugye gyakorlatilag Luis Enrique úgy menedzselt az egész szezont, hogy a keretet úgy forgatta, hogy a bajnoksággal és a bajnokok ligájával egy olyan meccs szám jött ki, mintha csak egy sorozatba focizott volna mindenki. És ez azért a bajnok ligája győzelmet tekintve szerintem rengeteget nyomott alatba például.
1: Hát ugye akkor itt van megint a keretnek a szélessége is, amiről már beszéltünk. Hát akkor a Szenegál-Irák mérkőzés az inkább ilyen futottak még, vagy játszottak még kategória lesz. Hát csoport is lesz, éjjel 2-kor zöldfoki szigetek Szaúd-Arábia az egyik mérkőzés, a másik pedig ugye Uruguay, Spanyolország. Azért ez a csoport is érdekes, a spanyoloknak 4 pontjuk van, Uruguay és a Zöldfoki szigetek 2 ponttal, majd Szaúd-Arábia 1-re. Tehát itt még elméletileg ugye bármi lehet. Mire számíthatunk ma este egy, mondjuk egy spanyol-Uruguay mérkőzésen?
2: Én véleményem szerint papírforma Spanyolország, de Uruguaynál van a világ egyik legképzettebb edzője. Tehát egy teoretikus ember Bielsa. Uruguay addig nem mutatott különösképpen semmit, tehát azt, amit elvártunk, én nálam azt nem hozta ő se, tehát én azért azt gondoltam, hogy egy jobb játékerőt képviselnek, de Dél-Amerikában a dél-amerikai csapatoknak a játékosai, akik otthonról jönnek, azok kevesebb meccset játszottak. Én megint visszatérek ehhez a meccs számhoz, mind akik Európában futballoztak. Nem tudom, egy döntetlen elég-e Uruguaynak, ezt meg kell nézni, hogy annak elég egy döntetlen a továbbjutáshoz, vagy nem elég. Azért ez kérdés itt.
1: A másik mérkőzéstől is függ.
2: Hát ott ugye a másik mérkőzés szerintem az ott...
0: Csak a jóisten tudja.
2: Jóisten tudja, már most...
1: Azért egy zöldfoki továbbjutás azért meglepetés hát lenne. Tehát arra senki nem számított
2: de,
1: volna.
2: De ők is, ha néztünk zöldfoki szigetek mérkőzéseit, néztük, ott is vannak jó labdarúgók, jó, mutattak időszakonként, tehát a mérkőzések egyes-egyes részeiben mutattak jó futballt, ami tényleg valamire emlékeztetett, nem tudjuk. Nem lehet ezt megmondani. Itt döntő lesz az, hogy a franciák mit akarnak, hogy milyen, mennyire nyúlnak bele az összeállításba, mennyire nyúlnak bele a keretbe, az azért az meghatározó lesz.
0: Szerintem Uruguay nagyon melegben van. Abból a szempontból, hogy én a spanyolokon azt látom, hogy nagyon lassan kezdtek az első meccsen. Én elsősorban Yamát és Iñaki Williams-et nagyon hiányoltam, a sebességet a két széléből, mert az utolsó világversenyen szerintem az volt a sikerkulcsa náluk, hogy amellett, hogy elképesztő labdabiztos a csapat, elképesztő jó futballoznak, mellett a védekezésük is nagyon rendben van, de ami nem volt jellemző a spanyol focira, hogy olyan szélsők, mint a Yamal és a Williams, ilyen nem volt. Mindig olyan szélség volt, akik inkább lábra kérték, befele játszottak, ilyen támolók, akik támadják a területet, sebesség van bennük. Én ezt mindig hiányoltam a spanyol válogatottból, és ez szerintem sokat ad hozzá ez a két játékos a komplexitásukhoz. Én azért mondom azt, hogy nagyon melegbe lesz Uruguay, mert azt láttam, hogy a spanyolok úgy álltak ez a tornához, hogy szépen elkezdünk focizgatni lassan-lassan, és meccsről meccsre jövünk bele, és most jön a harmadik meccs, és már az előző mérkőzésen is olyan karaktert mutattak, nagyon jól futballoztak. Hogyha ezt tudják fokozni most Uruguay ellen, akkor Uruguaynak nem lesz 2 pontnál többje szerintem a vége.
1: Na és ugye van még a G csoport, azt is csak így akkor röviden említsünk meg, lassan kifutunk az időből. Új-Zéland-Belgium meccs lesz hajnali 5-kor, meg egy Egyiptom-Irán összecsapás. Egyébként a csoport is elég érdekes, Egyiptom ugye 4 ponttal áll, aztán Irán-Belgium 2-vel és Új-Zéland 1 ponttal. Tehát itt is azért még vannak nyitott kérdések.
2: Véleményem szerint Egyiptom megnyeri ezt a csoportot. Én úgy gondolom,
0: egyetértek.
2: Jobb játékerőt képvisel, amit eddig láttunk bármelyik csapatnál. Belgákat vártuk, azt láttuk, látjuk a belgákat, de most ebben a szituációban én úgy gondolom, hogy Egyiptom megnyeri ezt a csoportot. Aztán, hogy ott még kik, mennyire rúgnak labdába.
0: Hozzáteszem, én ezt a csoportot látom a legkiegyenlítettebbnek, sajnos nem abból a szempontból, hogy 4 top csapat van itt, hanem abból a szempontból, hogy talán ez a leggyengébb csoport. Ugye sajnos, amit említettünk, Belgium már nem tud azon a szinten futballozni, és gyakorlatilag másik 3 csapat szintjén futballoznak a belgák, amit ugye nem vártunk. Úgyhogy ebből a szempontból, hogy Egyiptom itt nyerni tud, szerintem talán nem annyira meglepetés az erőviszonyokhoz képest, amit láttunk.
1: Egyébként tényleg lassan kifutunk az időből, hogy csak egy gyors kérdés így a végére, inkább ilyen vélemény. Ugye minden annyi időben megjelenik valami új a fociban, valamilyen új taktika jelen, valamilyen új felállás, valamilyen tiki-taka vagy bármi. Az idei foci VB hozott valami újdonságokat ilyen szempontból, kivéve ugye a FIFA-nak ezeket a módosításait a szünettel, meg ha 11-esek lesznek, csak egyszer érem dobás, meg ilyen különböző dolgok. Fociban, taktikában valami frissítés, újítás?
0: Hát szerintem a nyilván szabálymódosítások hoztak itt a bedobásokkal, ezzel-azzal, de alapvetően én azt látom, hogy nem is újításnak mondanám, hanem az, hogy milyen irányba megy a futball. egyre több a képzett játékos, akik nagyobb területen olyan labdabiztonsággal rendelkeznek, hogy gyakorlatilag a pálya közepe kezd megszűnni a fociban, mert nagyon könnyen át tudnak menni a középső zónán a csapatok, hiszen amikor középen vagy, akkor a ellenfél mögött is van hely, meg mögötted is van hely, tehát mindkét irányba tudsz mozogni. És nagyon azt látom, hogy két zónára kezd fókuszálni a futball védekezésben, és vagy hátul állsz, vagy fölmész teljesen magasra labdát szerezni, és így a támadás ezzel kéz a kézben jár, tehát vagy felállt védelem ellen kell játszanod, vagy egy magasan védekező csapaton kell átmenned, úgyhogy talán ez a trend kezd egy kicsit erősödni.
1: De egyébként ugye a csatároknál is ugye látszik például Harry Kane vagy Erling Haalandot látjuk sokszor, hogy a saját 16-osától indul, és akkor másiknál meg befejezi a szituációt. Tehát most ez várható most? Ilyen irányba megy a foci?
2: Hát azt megerősítem, amit a mester mondott. Neked mond valamit még a Zalka Bandi bácsi neve, meg Götli Béla bácsi neve. Velük ők a Testnevelés Egyetemen dolgoztak, tanárok voltak, Zalka Bandi bácsi könyveket írt, tehát szerző volt a labdarúgásból. Ő volt talán még az utolsó mohikán csak egy párcára, aki még a nagy magyar labdarúgásban valamilyen szinten részt vett, tehát az 58-as világbajnokságon kim volt. És egy ilyen baráti beszélgetésen, amikor már minket is odaengedtek az asztalhoz, ők anno 35 év arról beszélgettek, hogy a futball olyan lesz, mint a kézilabda. Tehát a csapatsportoknak a fejlődés odáig jut, hogy ugye akkor, mi akkoriban nagyon beszéltünk középpálya, labdaszerzés, 2-1-es szituációk ilyenek, és ezek a nagy öregek, akik számomra most már nagy öregek, meg nem is élnek, nem tudom, a Götli Béla bácsi még él, de Bandi bácsi meghalt az Alka, hogy fiúk, oda jut a futball, levérekezzük, és amilyen gyorsan tudjuk, előre játsszuk. És ugyanaz látszik most is, már nem tudod gyorsan megjátszani, nem tudsz átmenni védekezésből gyorsan a támadó fázisba, akkor kezdődik az a stratégia, hogy állunk, biztonság, passzolgatunk jobbra, balra, hátra, tehát nem merünk fölvállalni akkor már olyan passzokat, amiket mondjuk 20 évvel ezelőtt föl is vállaltak a játékosok, 10 évvel ezelőtt is már voltak olyan klasszisok, hogy a mélységbe föl lehetett passzolni, megtartotta, volt terület arra a védekezésből, hogy ki lehetett valakit ugratni, de most már olyan közel vannak egymáshoz a védő játékosok is, hogy a régen azt mondtuk, hogy 10-12 méter, 15 méter ilyen távolságról beszéltünk, most ezek a távolságok, ha nézzük a mérkőzéseket, ezek lejönnek 5-6 méterre. És 5-6 méteren belül elég egy rossz mozdulat, akkor ki tudjuk mellettet passzolni, de ha nem csinálsz egy rossz mozdulatot a passába, akkor a téd a labda. Tehát az teljesen kezd megváltozni, inkább azt mondom, hogy a középpályások szerepe más lesz a középpályás játék.
0: Igen, meg ez lett egy reakció erre, tehát hogy mindenki sok csapat magasan védekezik. Ugye De Zerbi indította el talán ezt a fajta felfogást, hogy gyakorlatilag játékfelépítésben labda kihozottal van a kapustól, gyakorlatilag csatár nélkül játszanak a csapatok, és a két ék is jön vissza mélyebbre, hogy ott létszámfölényt csináljanak, és könnyebb legyen a labda kihozottal. Aztán ugye, ahogy mennek fel az ellenfél kapujához, én is ezt szoktam mondani, hogy ott kell már beérni a boxba, tehát amíg még nem vagyunk ott beadó pozícióban, addig nem kell senki a 16-ason belülre, addig fölösleges, addig gyere, hogy biztonságosabban, vagy hatékonyabban át tudjunk menni az ellenfél védekezésén, aztán a végén kell odaérni a befejezésekhez.
2: És a befejezésekhez csak, hogy hozzád kapcsolódjak, számoljátok meg a mérkőzéseken, általában 4 játékos, 5 mindig beír a 16-osra.
0: Így van.
2: És akkor kivesszük a kapust, aki gondolom nem látjuk a tévén, az a térfél közepén áll, a center half, klasszikus center half az az ellenfél térfélnek a közepén, és 4-5-en meg az ellenfél 16-osán
0: belül. Gyakorlatilag 30 méteren van sokszor a védővonal, az ellenfél 30-asáig föltolja, hiszen az ellenféltől is mindenki visszazár, 30 méterre 10 emberrel, már nem hagynak fönn a félpályán sétálgató centert, és ezt erre reagál a támadó csapat is, és megkészül a labdavesztésre, úgyhogy nagyon kompakt és intenzív lett a futball.
1: A karbefejezésnek ez így egy jó is volt, hogy kompakt és intenzív lett a foci. Köszönöm szépen akkor, hogy ellátogattak a stúdióba Németh Imrének és Bozsik Józsefnek. Jó szurkolást mindenkinek!
0: Mi is köszönjük.
2: Jó szurkolást!
1: Világbajnokság 2026.
3: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. és elemzések.
4: Labdarúgó VB a Moravidéki Magyar Rádióban.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

az idő most megáll. Vagy jobb lenne várni,